0: évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius Szimfonikus zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több száz eurót kell fizetni, ha mondta.
5: Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában az picit másabb. De viszont, szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 200-300-400 euró ki kell fizetni egy évre.
4: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülődnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
5: Hát tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába, de én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvaló mindenhol más az oktatás, picit mindenhol, Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
4: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zeneiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek az oktatásért, nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
5: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
4: Tehát mások az elvárások.
5: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 2-3-400 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán zeneiskola, akkor nyilván többet is kell fizetni, de én azt vettem észre, hogy nem igazán komolyan veszik akkor sem, hogyha ennyit fizetnek.
4: Hát nem is biztos egyébként, hogy az a cél egy növendéknél, hogy hegedű művész legyen, zongora művész legyen. Tehát nekünk, én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a gyereket képezzük, átadjuk a tudásunkat, fejlesszük a gondolkodását.
5: Igen.
4: És átadjunk egy olyan értékrendszert, ami az európai kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb, és természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükségünk van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
5: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dolgot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zenéiskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni, szóval mint hegedűs, koncerthegedűs, vagy akármi az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy ugye tanítunk. Én azt vettem észre.
4: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
5: igen,
4: másként
5: is
4: nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
5: igen.
4: Mondjuk ha például egy egyszerű hangpárról beszélünk.
5: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
4: Mert természetes.
5: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, azt a darabot vagy művet, és... Na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztokovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedűművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
4: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat, azokat hogyan végezted, miként?
5: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
4: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családban ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolában. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem ez megtetszett, és akkor mondom, hát ki, miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van este 16:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már. Akkor ugye az ember már nem úgy tanul, igen, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni, igen, akkor abban sok energiát bele kell
2: tenni. Így van. Abban az időben én rengeteget versenyeztem, uh-huh, és koncerteztem. Uh-huh. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember 8 órát az iskolában tölt, tanul.
2: Így van.
1: Utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás. Igen. És akkor ezért döntöttél végül is úgy, hogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon 2-szer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5-kor keltem, 6-kor ott volt a bezverni, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Krumió versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem, kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, amit a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6-tól tanultunk, meg én 8-ig, vagy 9-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak te? Hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több,
1: hát csak a
2: több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert. Szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát. Szóval ő mutatja is, beszél rengeteget, beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Rados Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptál?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyeim közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. Dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy hegedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak hegedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a hegedű versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabeth verseny. Szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak. De én nagyon büszke vagyok arra. Szóval ez a két verseny. Ugye az első verseny meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzád valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló, van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része
2: igen,
1: a dolognak.
2: Igen, szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló az is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető.
1: Így van.
2: De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a nemzeti mobil fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információ kérhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Térjünk rá egy picit most az egyetemi tanulmányaidra, hiszen elvégeztél egy bachelorszakot a Genti Zeneakadémián.
6: Igen, én akkor 16 éves voltam, amikor bekerültem a Genti Akadémiára.
5: Ahol egyébként nem mellesleg édesapád is tanult.
6: Igen, ő is ott végzett. Igen. Uh-huh. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tanulság volt, mert ugye mindenki, ott már mindenki felnőtt.
5: Így van.
6: 18 pluszasok, és ugye én meg 16 évesen bekerültem, mindenki idősebb volt tőlem, mindenki nagyobb volt, ugye én nagyon kicsi voltam akkor is, és de megmondom őszintén, hogy jó dolog volt, sokat tanultam is. A másik meg az, hogy azért nagy boldogságom számomra, hogy, hogy azért 19 évesen végezhettem a bachelor diplomámmal Hegedűből, hogy fiatalon megszerezhettem.
5: Tervezted, hogy esetleg tovább folytatod a tanulmányaidat? Vagy mivel akkor már rengeteget koncerteztél, valójában úgy érezted, hogy nem volt rá szükséged?
6: Igen, szóval akkori időszakban azért voltak a versenyek, a kamarazenei versenyek Hollandiában. Aztán én úgy voltam az egésszel, hogy, hogy már minek? Meg ott vannak a koncertek, senki nem fogja megkérdezni a koncert közepén, van papírod.
5: Ez kétségtelen.
6: Szóval érted, de viszont hát visszagondolva lehet, hogy jobb lett volna megcsinálni, úgy ugye több kapu kinyílik az ember számára, de még semmi nem késő.
5: Még nagyon fiatal vagy, így van. Még van erre lehetőség.
6: Igen.
5: Viszont, ahogy említettem, rengeteget koncerteztél már, sokat turnéztál ebben az időszakban. Igen. Merre jártál?
6: Hát, én rengeteget játszottam Hollandiában, ilyen kamarai, zenei versenyeken léptem fel, meg részt is vettem rajtuk. Meg, ami elmondok egy nagyon, nagyon szép emléket, ami tényleg számomra nagyon fontos, az a Káni Fesztivál. Amit...
5: A filmfesztivál?
6: Nem, a zenei fesztivál. Ugye van a filmfesztivál, és másnap megkezdődik a zenei fesztivál. Uh-huh. És én nyitottam meg 2018-ban. Ott a tanárommal is játszottam egy egész recitál koncertet. Játszottunk duókat, játszottunk rengeteg mindent. Én nekem az egy nagyon kedves emlék, mert azért egy olyan sztárok is voltak ott, akik tényleg, például a Sting, uh-huh. Tényleg a legnagyobb sztárok voltak ott. Aztán úgy volt, hogy én játszottam meg a tanárom, és akkor másnap meg a Sting lépett fel. Szóval jó
5: nagy
6: volt.
5: Dolog, igen.
6: Szép volt, meg ugye kisgyerek voltam, ilyen helyre el tudtam jutni. Aztán játszottunk a San Remo-i szimfonikusokkal is előző nap.
5: Alapvetően azért szólistaként ismerünk téged. Tervezed egyébként, hogy a jövőben többet kamarazenélsz, vagy esetleg zenekarban is szeretnél nagyobb szerepet vállalni? Mondjuk Mága Zoltán zenekarán kívül is? Klasszikus, szimfonikus zenekarban?
6: Hát, megmondom őszintén, hogy az egy teljes más szakma, én szerintem.
5: Uh-huh.
6: Én úgy gondolom, hogy az egy, hát, hogy is mondjam, én még sose próbáltam ki nyilvánvaló ilyen dologban magam, hogy egy rendes szimfonikus zenekar, vagy egy opera, vagy valahol, de nem szívesen csinálnám. De viszont Mága Zoltán zenekarában lenni, én számomra meg egy megtiszteltetés, és azért is vállaltam el, és hát jöttem a zenekarban, mert mindig is ki akartam próbálni magam egy ilyen dologban. Ugye eddig mindig szólista voltam, meg ugye szólóztam rengeteget, de én nagyon jól érzem magam a zenekarban. Jó a társaság is, jók a művészek is, akikkel együtt dolgozom. De viszont én csináltam egy zenekart most ebben az évben. A legtöbb ember Ausztriában él. Öten vagyunk a zenekarban. Aztán később lehet, hogy bővítem majd, de egy olyan formációt szerettem volna csinálni, hogy amit az emberek szeretnek, és nem unalmas nekik. Szóval a programot is úgy állítottuk össze a zenekarra, hogy ne legyen unalmas a nézők szempontjából sem. Szóval játszunk Vecsei Valsztrisztet, Brahms 5. magyar táncát, 1-est, 17-est, tényleg van átdolgozásokat csinálunk, amik szerintem be fognak jönni az embereknek. Uh-huh. És ott én leszek a... Ugye mindenki szólista maga a zenekarba, de én szeretném vinni az egész zenekart.
5: Szeretnétek esetleg a műfajokat egy picit vegyíteni? Mondjuk a klasszikust egy picit populárisabb feldolgozással? Vagy milyen terveitek vannak esetleg ebben a tekintetben?
6: Hát vannak tervek, de mivel hogy új a zenekar, még úgy, uh-huh. úgy még ugye azért nézegetjük a dolgokat, hogy mi illik, mi nem illik. Uh-huh. Azért az se jó szerintem, hogyha minden keverve van. Uh-huh. Szóval tényleg már én azt nem szeretem. De viszont szeretném ugyanúgy játszani a márciusi órát a Dinikutól. Uh-huh. Szóval ilyen dolgokat persze, de viszont egy klasszikusosabb verzióban. De sok munka van még. Uh-huh. Sok munka áll mögöttünk.
4: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: A tanítás is egyre nagyobb szerepet kap az életedben. Most éppen, ha jól tudom, akkor magánnövendégeket is vállalsz.
2: Így van, vállalok magánnövendégeket. Van benne tapasztalatom is, azért is kezdtem el ezt az egészet, mert én Belgiumban tanítottam már három zeneiskolában is, aztán vannak privát növendékeim is, aztán úgy voltam vele, hogy miért ne csinálnám, mert az ember, amit mondtunk az előbb, hogy úgy tanul a növendékre együtt a tanár, úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak?
2: Hát, nagyon nyitott vagyok amúgy mindenre. Szóval van egy pár dolog, amire nem, de nyilván nem kizár dolog az, hogy majd esetleg megpróbálom egy nagy zenekarban egy jó pozíciót betölteni, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy maradnék a Mága Zoltán zenekarában, ugye nyilván. Meg ugye a zenekaromat szeretném tovább csinálni, mert én látok benne jövőt tényleg. Szóval én ugyanúgy majd szeretnék azért egy komolyabb versenyt megpróbálni majd. Például van az Erzsébet verseny, lehet, hogy majd megpróbálom. De azért egy komoly felkészülés.
1: Tehát azért a versenyzés sem fog háttérbe szorulni.
2: Nem fog nyilván két nagyobb versenyt majd lehet, hogy megpróbálok, lehet, nem biztos, de nem kizárt ezek a dolgok.
1: Egy személyesebb kérdés. Néhány hónappal ezelőtt jöttél haza. Miért döntöttél úgy, hogy végül is visszaköltözöl Budapestre, Belgiumból?
2: Hát elsősorban én ugye imádom Magyarországot, Budapestet is. Én szeretek itthon lenni, mert akkor mindig jöttünk amúgy vakációzni nagymamám, mind a két nagymamám, nagypapám itthon él. És nyilván én imádom Pestet, és Budapestet. Na most a második ok meg az, hogy ugye a zenekarba bekerültem a Mága Zoltánhoz, és én nagyon szeretem maga az itthon létet, a feelinget, Magyarországot szeretem. És azt kell tudni, hogy azért én Belgiumban sokat koncerteztem meg, de viszont a Covid után hát picit nehezen akart beindulni. Aztán csináltam ezt-azt, úgy értem, hogy maga próbálkoztam zenei dolgokkal is, de nem olyan akart sikerülni semmi, aztán utána kaptam ezt a lehetőséget, aztán én jöttem is egyből.
1: Hogy érzed, mi a különbség Belgium és Magyarország között? Milyen kulturális különbségeket érzel? Milyenek az emberek? Milyen a közönség?
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon sok különbség van. Mert nyilván régen azért Belgiumban rengeteg cigányzene volt. Ugye Brüsszelben, Liège, szóval tényleg tele volt. Még magyar étterem is volt. Minden. Na most, ugye ezek a dolgok megszűntek. Sajnos. Az öregek kihaltak sajnos. És már kint nem nagyon kell a élő zene. Se kávézókban nem hallasz már. Hát mindegyik felteszi a YouTube-ot, vagy a Spotify-t, vagy az iTunes, és azt nyomják. Sajnos. És azért Magyarországon azért maradt meg azért a kultúrából. Én úgy veszem észre azért Magyarországnak ezt kell is csinálnia, mert hozzá tartozik a kultúrához cigányzene. Ezért is jöttem haza amúgy Budapestre visszaélni, mert én nekem nagyon elegem volt Belgiumból is, mert nem történt semmi. Szóval mindenki elment onnan is. Ugye lakatosobbiek is ott voltak, ott laktak. Szóval számos egyed művész is elköltözött onnan, mert nincs már úgy élet, zenei élet ott.
1: Érdekes. Ez a Covidnak a hatása, vagy ez már előtte elkezdődött?
2: Hát, azért a Covid nagy lapáttal rátett erre az egészre, de úgy vélem, hogy már ez az előtt is jóval elkezdődött, ez a zenei írtás, úgy mondom.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Hogy látod a klasszikus zene, illetve hát a cigány zene jövőjét úgy általában?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, ezt te is látod, hogy meg mindenki látja, hogy már nem úgy van, mint régen. Több hely bezárt, nem funkcionál, szóval. És én azokat az embereket sajnálom, akik ezt megtanulják, és gyakorolják órákig, évekig.
1: Mint és ahogy ugye te ezt... is. Mint ahogy
2: így
1: te
2: van.
1: Is, így van.
2: Éveket,
1: évtizedeket, évtizedeket
2: beleöltenek abba, hogy ugye bekezdjenek egy étterembe, vagy akárhova. És sajnos, hogy ezt kell mondani, hogy rengeteg hely már nem létezik, ahol meg tudják mutatni a tudásukat. Sajnos. Én nekem ez a véleményem.
1: És változni fog ez?
2: Hát remélem. Remélem. Azért sok olyan kollégám van, meg barátom is, akik cigányzenészek, és hát nem könnyű.
1: És a klasszikus zene tekintetében mi lesz a jövő? Hiszen a mi felelősségünk például, hogy neveljük a fiatal generációt. De hogy érzed, a fiatalok érdeklődnek egyáltalán a klasszikus zene iránt?
2: Én szerintem igen. Én szerintem a klasszikus azért az mindig megmarad. Szóval az egy, szerintem ez az egy középpont. Az ugye mindig, mindenki azzal kezd, ugye klasszikus zenész. Mindenki először, de az, hogy most utána átváltanak jazzzenész, vagy rock, vagy metal, vagy cigányzene, az teljesen mindegy, de én szerintem azért a klasszikus zene az mindig élni fog. Ugyanúgy a cigányzene is, csak azért a klasszikus pályának lehet, hogy picit több esélye van.
1: A beszélgetésünk elején mutattam neked egy projektet.
2: Igen.
1: Méghozzá egy AI-os projektet, hiszen a végén azért elmondtam, igen, hogy igen. Tulajdonképpen azok a dalok, amiket én mutattam neked, ezek mind AI-jal készültek, mesterséges intelligenciával. Méghozzá úgy, hogy a ChatGPT megírta a szöveget, és a Suno pedig még egy korábbi verzió, a 4-es vagy a 4.5-ös, tehát ez még a tavalyi modell, mondjuk úgy, ez pedig létrehozta a zenét hozzá. Mi a véleményed erről? Neked ez hogy tetszett ez a projekt, amikor először meghallottad?
2: Nézd, én nekem tetszett maga az egész, szóval jól hangzik meg minden, de megmondom őszintén, hogy ez egy nagy csalódás egy zenész számára az, hogy ezek a dolgok léteznek egyáltalán, hogy tudsz generálni egy komputerrel egy zenét, amit nem, igazából nem te csinálsz.
1: Én nyomtam meg a gombot.
2: Te nyomtad meg a gombot, igen.
1: És habár a promptot is én készítem hozzá,
2: igen,
1: ilyenkor,
2: bocsánat.
1: Tehát, hogy akkor be kell írni tulajdonképpen, hogy milyen műfajt szeretnék, esetleg részletezhetem is, de nem muszáj. Tehát tulajdonképpen semmiféle zenei háttér nem kell hozzá.
2: Igen. Na,
1: ez egyébként
2: dolog.
1: Engem is elszomorít.
2: Ez egy
1: és
2: hatalmas
1: mondjuk,
2: dolog.
1: Két perc alatt az ember generál egy 4-5 perces számot. Sőt, kettőt is.
2: Ez számomra ez egy felfoghatatlan dolog.
1: Aha, igen,
2: igazság
1: igen.
2: Szerint, mert azért kürizünk, azért tanulunk, azért tényleg hosszú éveket azért tanulunk le. Tényleg egy zenész mindig tanul. Szóval élete végig tanulunk, nem?
1: Persze,
2: szóval
1: ez
2: így van. Ez így van. Ha cigányzenész, ha rockzenész, teljesen mindegy. Igen. Mindig van új dolog, amit meg kell tanulni. De viszont én szerintem egy 20-30 év múlva, remélem, hogy nem lesz igazam, de lehet, hogy átveszi ez az egész mesterséges intelligencia az egészet. Remélem, hogy nem jön be a szavam, de mert akkor nekünk semmi esélyünk sem lesz semmibe. És ez egy szomorú dolog, szóval akik tényleg évekig gürisztek, meg évekig tanultak, azoknak borzalmas egy dolog ez. Hát több hely bezárt azért, mert ugye, hát ez megy. És ezt megkérdezem magamtól, hogy jó ez? Szóval kell ez? Minek ez? Vagy mennyivel? Az emberek is jobban szeretik az élő zenét. Én azt vettem észre.
1: Így van.
2: Élvezik. Még mai napig, és mindig is fogják. Maga ilyen az emberiség, szerintem. De sajnos, hogy ezt kell mondjam, pénzileg, meg lehet, hogy nem éri meg nekik már.
1: Viszont a mi felelősségünk, akár tanárként, akár művészként, hogy neveljük a közönséget, átadjuk az értékeket, a kulturális értékeket, a közös európai gyökereinket, hiszen én azt gondolom, hogy a klasszikus zene és egyébként a cigány zene is egy közös európai érték, igen, amit ápolnunk és őriznünk
2: kell. Így van.
1: Ez a mi felelősségünk is részben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ezért aktívan tennünk kell.
2: Így van, ameddig csak lehet.
1: Hát legyen így. Hol hallhatunk téged legközelebb? Ezt még nem kérdeztem meg.
2: Hát lesznek majd projektek, amiket majd a szociális média platformon fogok posztolni. Lesznek videók, képek kitéve, ahol próbálni is fogunk, meg ahol játszani is fogunk a új zenekarommal. Szóval szerintem lesznek azért dolgok, ahol lehetnek majd engem hallani, de ugyanúgy vannak régi videóim is a YouTube-on, amire lehetek szerintem büszke, de megpróbálok azért mindent megtenni, hogy új videók kerüljenek fel.
1: Én már nagyon régóta követlek téged, mondhatni évtizedek óta, hiszen azért még gyerekként is hallottalak már a videókon, úgyhogy én továbbra is követni foglak, és figyeljük akkor, hogy milyen irányba halad a szakmai fejlődésed, az életed. Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor természetesen, ha valami olyan aktuális dolog történik, amiről érdemes beszámolni, várunk vissza sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, aztán remélem, hogy a közeljövőben meg együtt játszhatnánk valamikor. Megtiszteltetés lenne számomra. Köszönöm szépen.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dick.
4: Rólunk, neked.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Bura Galéria látogatói több kiállításon is találkozhattak Horváth Anita művészetével. Nem kívülről vetített nézőpontokat ismétel, hanem saját történeteiből, dilemmáiból és identitásának rétegeiből építkezik. Legutóbbi önálló kiállítása az Igyekszik az ember lánya 2025-ben a roma női identitás és a roma megítélt, örökölt, illetve belénk nevelt narratívák hatását vizsgálja rendkívül személyes módon. Anita alkotásaival az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legerősebb hangjává vált a kortárs magyar művészeti szénában. Polgárdiból indult, Székesfehérváron járt középiskolába, majd a Budapesti Metropolitan Egyetemen szerzett BA diplomát. Mestermunkáit már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen készítette, ahol kiforrott az az érzékeny, identitás alapú vizuális nyelv, amely mára meghatározóvá tette. Művészetének egyik központi vállalása a roma női reprezentáció visszavétele és újrafogalmazása. Diplomamunkája, a Te nem vagy olyan, már világosan kijelölte ezt a pozícióváltást. A cím egy gyakran hallott, látszólag ártalmatlan mondatot idéz, amely valójában előítéleteket hordoz. Ez a mondat egyszerre próbál elhatárolni és megdicsérni, miközben leleplezi a romákkal szembeni társadalmi elvárásokat. Anita ezt fordította vissza és megmutatta, hogy a roma női identitás nem mások elvárásai és elképzelései határozzák meg, hanem az a roma nők saját, sokrétegű valósága. Nem láttam magam előtt, hogy valaha azt mondom, fotográfus vagyok. Nem ismertem fotósokat, fotóművészeket, amikor egyetemre jelentkeztem. A fénykép alapú művészet valahogy mindig foglalkoztatott. Intuitívan alkottam, és az érzéseimet követtem. Csak később, amikor visszanéztem a képeimet, azt vettem észre, hogy igazából van 4 visszatérő téma, ami hangsúlyosan megjelenik. A származásom, az, hogy roma vagyok, nő vagyok, van egyfajta istenhitem, és ebből fakad mélyen egyfajta kisebb rendűség érzése is, mondta. Azt vallom, hogy az identitásunk több rétegű jelenség. Roma vagyok, nő vagyok, bár ez nagyon fontos szelete az identitásomnak, ez csak egy réteg abból, ami összeáll. Sokáig azzal az érzéssel éltem, hogy félig vagyok roma, mintha létezne félkész identitás. Ma már tudom, hogy ez nem megfelelő megfogalmazás, nincs félig valamilyen identitás. Az identitásaink rétegekből állnak, és mindegyik valós. A művészetemben ezekből a dilemmákból indulok ki, és rájöttem, hogy a saját nézőpontom a legérvényesebb eszköz arra, hogy megmutassam a bennem lévő történteket, mondta. A legerősebb elvárás mindig az volt, hogy roma nőként, aki művészettel foglalkozik, van egy plafon, egy maximum, ameddig elmehetek, vagy amin belül dolgozhatok. Egy doboz, egy út, amit mások kijelöltek nekem. A művészetem egyik célja ennek a plafonnak a szétfeszítése. Nem húzok direkt, tudatos határokat magamban, hogy meddig mehetek el. Mindig az a fontos számomra, hogy a kép igaz legyen. Addig építem, rakosgatom a részeket egy munka különböző állomásaiban, amíg azt érzem, hogy a legjobban össze nem áll. Én minél jobban része akarok lenni annak, amit csinálok. Ha ebben benne van a sebezhetőség, akkor az természetes része a munkámnak, nyilatkozta a művész.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Pityu pásztor az én vendégem. Szia, Isten áldjon téged!
4: Szia, Isten áldjon téged, ez is Armandó! és köszöntöm a kedves hallgatókat is sok szeretettel.
3: Nos, téged, Sztojka József néven nagyon sokat hallhatunk evangelizálni, hiszen aktívan live-on keresztül Facebookon evangelizálsz, illetve nem csak evangéliumot hirdetsz, hanem már a keresztényeket is tanítod. Mégis Pityu pásztorként vagy ismert. Hogy van ez a név most? Melyik a helyes név?
4: Hát igazából a magyar államnak a polgára vagyok én is, és hivatalos nevem az Sztojka József. Édesapám szintén Sztojka József nevet viseli, viszont van egy ilyen tradicionális hagyomány, ami alapján apukámnak is Pityunak becézik, és én pedig ő utána vagyok a kis Pityu. És akkor így a körülöttem lévő emberek, akik hozzám közel állnak, ők Pityunak szólítanak, de egyébként valóban hivatalosan Sztojka József vagyok.
3: Zseniálisan dicsőítesz, Facebookon tanítasz, börtönmisszióban veszel részt, fogalmazhatom így, tehát hirdeted az evangéliumot a rabok felé, illetve pásztor is vagy már, de ne rohanjunk ennyire előre ezekben a szolgálatokban, hanem kezdjük a legelején. Gyermekként, hogy nőttél föl neked? Gyermekként mi volt az Isten képed?
4: Hát igazából Isten tudatú voltam már kicsi gyerekkoromban is, mint a legtöbb roma ember, amennyire én nekem erre van rálátásom. Én nagyon jó neveltetést kaptam édesapámtól a többi négy gyermek, gyermekével együtt, a testvéreimmel együtt. Igazából a mi családunkban mindig az a jó erkölcsre nagy hangsúly volt fektetve édesapámtól. Ezt tanításba kaptunk, egy ilyen jó örökséget, és én is úgy igyekeztem fiatalon is, még gyerekkoromban is erre igyekeztem, sőt a románi Kriszt is igyekeztem kutatni, szerettem, és nekem is ilyen terveim voltak, hogy a tradíciót azt majd én is fogom erősíteni, továbbvinni, mind a románi Kriszt is. Aztán igazából ilyen, hát szerintem egy ilyen 12-13 éves koromban érkezett el hozzánk az evangélium. Egy nagyon kedves házas pár összeismerkedett édesapámmal, és elkezdtek jönni így a mi házunkhoz evangéliumot hirdetni. Apukám eleinte szeretettel fogadta őket, meghallgatta őket, de volt nála egy pont, ahol már sok volt számára az evangélium, nem állt még készen az evangélium fogadására, és ott bezárkózott egy néhány évre az evangélium előtt, de dicsőség Istennek azóta már ő is megtért. Viszont hagytak ott kazettákat, hanganyagokat, amin külföldi keresztény romák dicséreteket énekeltek. És minket, mint gyermekeket nagyon megfogott, és hallgattuk az evangéliumról, Jézus haláláról, feltámadásáról szóló üzeneteket, ilyen roma nyelvű hanganyagok voltak. És akkor már ott nagyon elkezdett bennünk mozogni. Kisgyermek fejjel azt gondoltam, hogy úgymondom biztos, kint külföldön ott a romáknál van az Isten. És akkor majd egyszer felnövök, majd oda kimegyek, hogy találkozzak az Úrral. De hát ugye most már megtapasztaltuk, hogy Istenünk csodálatos és mindenhol jelen való, mindenkit szerető, mindenkit váró, jó Isten, és megadta nekem is majd későbbiekben a megtérésre a lehetőséget.
3: Amikor ezeket az üzeneteket hallottad, ott már te a saját értelmeddel értelmezted ezt a dolgot, és ugye nyilvánvalóan kialakult ez a kép is, hogy azt hitted, hogy ott van közöttük külföldön, és te kimennél oda, hogy találkozzál az Istennel, akkor ezek szerint te benned már megvolt a vágy Isten felé, ugye?
4: Igen, mert nagyon megérintette a szívemet az evangéliumnak az üzenete, a kegyelme, az ereje. Egy svédországi pásztor, evangélista, aki már több évtizeden nincsen köztünk, az Úrnál van, Fardinak hívták őt, az egész világra elvitte több öregebb pásztorral, apostolokkal, mondhatjuk zokszó nélkül így, mert valóban azok voltak, a gyümölcseikből ítélve. Az ő evangelizációját hallottam, ahol sírva beszélt Jézus Krisztusnak a haláláról, hogy mennyit szenvedett az embereknek a bűneiért, feltámadásáról, és nagyon megérintett, és az jutott eszembe, hogy a szívemhez elért az üzenet, hogy mondom, mennyire komolyan veszi ez az ember, mennyire valóságszerűen beszél Jézus haláláról, hogy meghalt a bűneinkért, és nagyon megérintett engem, és akkor az fogalmazódott meg bennem az a vágy, sose felejtem ezt el, és ezt szoktam mondani bizonyságokban is, hogy Uram, ha egyszer nagy leszek, akkor majd segíts, hogy én is úgy tudjak beszélni majd az evangéliumról rólad, mint ez az ember.
3: Azt a mindenit, ezt már akkor elmondtad. Tehát akkor önmagában, így ahogy mondod a történetedet, fogalmazhatunk úgy, hogy ez teljesen a te önálló szabad akaratod volt, egyáltalán nem azért, mert a szüleid vagy a testvéreid megtértek, vagy akarták ezt a dolgot, vagy ráderőltették, hanem ez teljesen a te önszántadból az egyéni döntésed volt.
4: Hát abban az időben igen, viszont nem tudtam még megtérni teljesen, bár a szívem nagyon szerette volna, csak ugye, mint többi más fiatal, engemet is így sodort így a világ szelleme, és ugye igyekeztem követni a többséget, hogy ne maradjak ki a sorból én sem, mert hát nem volt a körülöttem keresztény megtért fiatalok, hanem mint a legtöbb fiatal sajnos, a buli kultúrát követtem én is, hogy ne nézzenek ki, fogadjanak be, és ugye egy tínédzser koromat én is úgy éltem a többi fiatalhoz hasonlóan, bár azért mindig a szívembe éreztem, hogy voltak olyan határok, amikor láttam, hogy nagyon mély bűnökbe mentek, akkor így a szívembe, akkor mindig éreztem egy stoppot, hogy hú, ez már nekem nem szabad, én ebben nem szabad vele menjek velük, és majd a legtöbb emberhez hasonlóan, amikor már igazán nagy bajba kerültem ilyen 18-19 évesen, akkor kezdtem elkövetni az urat, mert segítségre volt szükségem, és így módon 20 éves koromban jutottam el egy gyülekezetbe, ahová megint csak nem azért mentem el, hogy megtérjek, hanem mert hívtak le, és kerestem egy segítséget, egy Istentől kimenekítő utat a bajomból, és ott viszont már abban a gyülekezetben, amikor hirdették az örömhírt, ott már nagyon betalált a szívembe, és felismertem, hogy nekem már nincsen semmi más utam, csak Jézus Krisztus, hogy valóban ő az út, és igazából nem volt még ilyen keresztény nyelvezetem, meg tudatom, de a szívem az értette, az meghallotta, hogy igen, Jézus az én utam, és ott már nem tudtam neki nemet mondani, hanem tényleg könnyek között előre mentem, megtértem, és azóta hála Istennek, hogy az ő útját járhatom.
3: Ennek nagyon örülök, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Most el fogunk menni egy kicsit keresztény zenét hallgatni, benne vagy?
4: Persze, halleluja.
3: Hát persze, hogy benne vagy, hiszen te magad is dicsőítesz, majd később erről is fogunk beszélni, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, hiszen tényleg nagyon-nagyon sok sztori rejlik ennek az embernek az életében és az ő szolgálatában, úgyhogy maradjatok velünk, most pedig szóljon egy jó kis dicséret.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, cigány nevén Pityu, az én vendégem, köszöntelek téged továbbra is itt a stúdióban.
4: Én is köszöntelek, kedves Armando, és minden kedves hallgatót.
3: Nos, ott hagytuk abba a történetünket, hogy te már ifjúsági korodban nyitott voltál nagyon Istenre, hallgattál külföldi CD-ket, amiben elmondták tisztán az evangéliumot, illetve különböző keresztény szövegű dalokat énekeltek. És ez nagyon megérintett téged, majd eljött az idő, amikor tényleg kivonultál a gyülekezetbe és megtértél. Persze említetted azt is, hogy mint más fiatal te is részt vettél bizonyos dolgokban, nem valahol a szíved mélyén érezted, hogy nem helyes az a dolog, amit ők cselekednek, és ezért volt egy határ, amin azért nem mentél át.
4: Igen, igyekeztem, igen.
3: Úgy gondolom, hogy a megtérés az egy folyamat az embernek a szívében, és valószínű, hogy az már ott megtörtént. Nem említetted, hogy végre eljött az idő, amikor kimehettél egy gyülekezetbe és megtérhettél. Ott azt te hoztad meg önállóan, vagy befolyásoltak téged, az ottani emberek mondták, hogy gyereki erőszakkal, vagy tényleg te éreztél indítatást, hogy meghozd ezt a döntést?
4: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Mielőtt megtértem volna ebben a gyülekezetben, előtte egy ilyen 2 évvel egy másik gyülekezetbe elhívtak engem, ahol megint csak hallottam az evangéliumot, és jól esett a szívemnek, és felismertem, hogy Istentől való üzenet nekem a Jézus Krisztusnak a hívása, de éppen azért ott nemet mondtam, mert zavart engem az, hogy nagyon körülvettek engemet hirtelen több ottani gyülekezi tag, és elkezdték mondani, hogy térjek meg, menjek előre, és ez nekem ezzel nagyon lesokkolt, és elijedtem, és tényleg ilyen udvariasan így kikerültem a dolgot, és el is jöttem abból a gyülekezetből. És utána én nekem ez egy ilyen rossz bélyeg maradt, hogy hú, a keresztények azok ennyire erőszakosak, és akkor ez ilyen taszító volt számomra. Viszont tényleg, ahogy egy-két év eltelt, utána ebben a másik gyülekezetben nem senki nem erőltette, hanem valóban Isten hívott el, mert mint ahogy emlékszel az evangéliumba, amikor Jézus Krisztus megkérdezi Pétertől, hogy Péter, kinek mondasz te engem? És azt mondja Péter Jézusnak, a mesternek, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És Jézus pedig azt válaszolja neki, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki neked ezt, hanem az én mennyei atyám. Halleluja. És én ezt tanultam, és ezt is tanítom, és ezt tapasztaltam meg én is, hogy maga az Isten szólt az én szívemhez ottan, tehát a szívemhez, nem az elmémhez. Nem is értettem igazából az elmémben, hogy mi történik velem teljesen, viszont a szívem az felismerte, hogy a Szent Szellem megszólított, Jézus megszólított, az Atya megszólított, és éreztem azt a szerető hívást, aminek nem tudtam nemet mondani, hanem tényleg könnyek között előre mentem, és elmondtam a megtérő kimáját még. Fontosnak tartom, hogy azt is hozzátegyem, hogy amilyen közben mondatta velem a pásztor a megtérő kimáját, én nagyon sírtam, mert a bűneim terhei mentek le rólam, de azért mégis az értelmem az azon hezitált, hogy hát igen, jó lenne az Isten útján járjék, de hát én nem fogom tudni megtartani az Istennek a beszédét, törvényét. És akkor sose felejtem el, a pásztor mondatta velem, hogy a mai naptól Jézus téged foglak követni. És én erre azt mondtam neki sírva, hogy hát a mai naptól Jézus téged szeretnélek követni, de nem biztos, hogy foglak tudni követni. Tehát így nagyon alkalmatlannak éreztem magam a megtérésre, és akkor ilyen kedvesen megveregette a pásztor a mellkasomat, így nem értettem hirtelen, hogy miért, és mondta, mondjad bátran testvér, hogy téged foglak követni Jézus, mert Isten adni fog hozzá erőt. És akkor kimondtam ezt a mondatot, és akkor nagyon megkönnyebbültem, és most már tudom, hogy tényleg az Isten ottan bizonyságot tett nekem arról, hogy valóban Isten alkalmassá tett engem is, mint mindenki mást az Új Szövetség szolgálatára. Halleluja!
3: Akkor te is keresztül mentél ezen, és bizonyára nem tudom, hogy mennyire szolgálsz fiatalok felé, de szerintem te is gyakran találkozol olyan fiatalokkal, akik azt szokták mondani, hogy én még nem szeretnék megtérni, mert én még ezt meg ezt csinálom, és akkor sorolnak különböző bűnöket, amikről tudják, hogy bűn, és hogy ők ezt még nem bírják elengedni, ezért inkább nem térek meg, nem járok gyülekezetbe, mert félek attól, hogy nagyobb bűn az, hogy én megtérek, és közben továbbra fogom csinálni ezeket a dolgokat, és nem mernek megtérni igazából, hanem úgy gondolkodnak, hogy majd, hát ha leszek annyi idős, mint apám, majd ha én is leszek 30-40-50 éves, majd akkor megtérek, még csak 20 éves vagyok, még nem állok készen rá. Mit tudnál üzenni nekik? Vagy ugye te is keresztül mentél ezen, ahogy kivettem a szavaidból, és ezért te tapasztalatból hitelesen tudnál nekik tanácsot adni. Mit mondanál ezeknek a fiataloknak?
4: Hát nézd, egyrészt ugye ez egy korrekt hozzáállás, amikor egy fiatal erre hivatkozva azt mondja, hogy nem akar még megtérni, hogy nem akar képmutató lenni magyarul. Viszont van, aki igazából ezt egy ilyen ügynek tolja oda maga elé, ez sem fair. De viszont én csak azt tudom javasolni, amit az Isten igéje javasol, és az ige pedig arra tanít egy helyen, hogy jó dolog már ifjú korban igát hordani. És valóban ezt tapasztalom, és én is sokszor mondom, hogy bárcsak már fiatalabb koromban odaszántam volna magamat jobban az Úrnak, mert tényleg azt látom, hogy hát azért viszonylag azért hála Istennek nem túl későn tértem meg, de jobb lett volna még hamarabb. Azt látom, hogy azok a keresztények, akik fiatal korban megtérnek, nagyon egészséges lelkű, nagyon-nagyon bölcs, áldott, sikeres embereké növekednek az Úrban, ez a tapasztalatom. Az Úrban dicsekszem, de elfigyelem például az én gyermekeimet, akik ugye már második generációs keresztények, és ugye vele születtek a kereszténységbe, és azt látom, hogy teljesen másképp nőnek föl, mint ahogy én nőttem fel. És ez olyan nagy áldás, amikor valaki fiatal korában már az Urat követi, vagy gyermekkorától fogva. Én javaslom és bátorítok minden fiatalt arra, hogy minél előbb kezdje el követni Jézust, mert Jézus a legbölcsebb élet tanácsadó, mondhatjuk így is, a Biblia az életnek a könyve, és egy fiatal ember minden kérdésére választ tud kapni Jézus Krisztustól, a Bibliából, a pásztoroknak, tanítóknak a segítségével is, a Szent Szellem segítségével is, úgyhogy én azt mondom, fiatalok, hogy hajrá, minél előbb térjetek meg az Úrhoz, mert Isten nagyon szeret benneteket, és ővele sokkal könnyebb, és ővele érdemes, és ővele nagyon jó. Halleluja.
3: Amen, és nagyon örülök neki, hogy így bátorítod a fiatalokat. Te hány éves voltál, amikor megtértél, amikor elmondtad a pásztor után, és volt benned egy kicsi félelem, hogy nem biztos, hogy követni tudod teljesen őt?
4: Hát az pontosan 20 éves koromban volt.
3: Azt, akkor te is viszonylag fiatalon megkaptad ezt a kegyelmi ajándékot, hogy elmondtad ezt az imát.
4: Igen, de érdekes, hogy már előtte többször is kaptam rá lehetőséget. De hát azt mondja az ige, hogy az Isten szeretőnek minden javára van.
3: Így van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk, hallgatunk egy nagyon jó kis keresztény dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztolyka József, Pityu az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velem.
4: Én is nagyon örülök neked, Armandó, köszöntelek veleteket is, kedves hallgatók, szeretettel.
3: Az előző beszélgetést ott hagytuk abba, hogy te 20 éves korodban mentél ki és mondtad el a megváltó imát. Hogyan kell értelmezni ezt a dolgot, hogy megváltó ima elmondtad, és onnantól kezdve teljesen megváltozott az életed, egy ilyen varázslat történt, vagy így megnyílt a menny, és hanghallatszott a mennyből, vagy mi történt? Mitől olyan különleges ez az ima, ott hogy teljesen megváltozott az életed? Mert sok ember, képzeld el, hogy fél ettől az imától, mert úgy gondolják, hogy akkor én már nem tehetem ezt, meg ezt, meg ezt, hanem csak az Istennek élhetek, mert ez egy ilyen varázsima. Vagy mi történik pontosan? Milyen ez az ima?
4: Hát én úgy mondanám igazából, hogy a megtérőknek az imája. Figyelj, aki valóban megtért az Istenhez, és őszintén befogadta Jézus Krisztust, és hozott egy döntést, tehát nem csak érzelmi felindulásból elmondott egy imát, hanem hozott egy döntést, egy választként elmondta a megtérők imáját Jézus Krisztusnak a evangélium hallgattatása után, mert az evangélium hallása az Jézus Krisztusnak a hívó üzenete, és a megtérőm az pedig egy válasz Jézus hívására. Tehát nem tud senki megtérni akkor, hogyha a személyes kijelentése nincs Jézustól, hogyha Jézus nem szól a szívéhez. És ez pedig olyan módon szól, hogy nem biztos, vannak akiknek hangható hangzón szól, vagy álmon keresztül, vagy látomáson keresztül, de ez Isten szuverén döntése, hogy kit hogy látogat meg. A legtöbbször Isten a belső bizonyosság által vezet. És én is, és azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény, amikor hallja az evangéliumot, akkor a bensőjébe, a szívébe kap egy bizonyosságot, egy Szent Szellemtől való meggyőződést arról, hogy igaz az evangélium, igaz, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadott, igaz, hogy Isten úgy szeret minket, hogy odaadta az egyszülött fiát, igaz, hogyha befogadjuk Jézust, és elkezdjük őt követni, akkor ő vezetni fog, mint pásztor. Igaz, hogy örök élete vannak, hogyha elmondjuk a megtérők imáját. És mindezt az ember a szívének a fülével hallja meg, a szívének a szemével lát, ismeri fel. És én is így tapasztaltam meg, és azt gondolom, hogy sokan így tapasztalják meg. az Istennek a létezését, az Istennek a személyét, és amikor erre az ember választ ad, akkor ebben benne van, ez egy olyan kegyelmi csomag, amiben benne van Istennek a kegyelme, és Istennek a szeretete is nagyon-nagyon benne van. És az ember innentől kezdve, amikor ezt megtapasztalja, akkor már nem úgy látja a kereszténységet, hogy hú, ez sem szabad, az sem szabad, jajaj, ezt is meg kell tartani, mert ha nem, nem, hanem az ember felismeri, hogy mekkora érték az, hogy él az Úr, és hogy így szeret bennünket, és az ember már utána nem azért követi Jézust, mert muszáj, vagy mert kötelező, hanem az ember elkezd vágyni, hogy még többet szeretnék Istennek a kegyelméből, még jobban meg akarom ismerni ezt a csodálatos szerető Istent, vágyoldok utána, mint egy gyermek, ahogy vágyódik a szülei után, vagy a szülő a gyermeke után, ez a közösség, ez a szeretett közösség, így van a gyúj megtérő is az Istennel, hogy megízlelte a Istennek a mennyei kegyelmét, és vágyódik utána, és ezért követi szabad döntéséből, mert erre vágyik, mert felismerte, hogy ez a jó. Érted? És szoktuk mondani, hogy mi nem azért nem teszünk bűn, mert nem szabad, hanem azért, mert a mi családunkban ez nem szokás. A mi családunkban ez a szokás, hogy igyekszünk szeretetben járni, segítőkészek lenni, az igét követni, hallgatni, olvasni, cselekedni. Ez tesz bennünket boldoggá, ez az Istennel való élő közösség.
3: Onnantól kezdve akkor te, hogy elmondtad ezt a megváltó imát, rendszeresen elkezdtél járni a gyülekezetbe?
4: Onnantól kezdve inkább volt bennem egy nagyon nagy vágy, hogy hú, mi történt velem, él az Isten, azt a beköltött a szívembe, elkezdtem ebbe gyönyörködni, és felismertem azt, hogy mennyire komoly dolog ez, hogy van egy élő Istenünk, és mekkora hazugságba éltem eddig, hogy azt gondoltam, hogy csak ennyi az egész, hogy megszületik az ember, meghal és kész, és addig pedig él, használja ki milyennél jobban az életet, amennyire tudja. És amikor ezt felismertem, hogy ez nem ennyi, hanem ilyen csodálatos elhívásunk van, akkor vágyottam arra, hogy még jobban megismerjem ezt a csodálatos Istent, aki így szeret engem is, és elkezdtem olvasni nagyon a Bibliát. Tehát azon éltem folyamatosan, függője lettem a Bibliának, és már nem csak úgy láttam a Bibliát, mint egy vastag könyvet, hanem éreztem, hogy ez az Isten szerelmes levele hozzánk, az életnek a használati utasítása is. Elkezdtem olvasni, kutatni, és mindig kaptam kijelentéseket, szólt hozzám az igén keresztül az Isten. A kérdéseimre választ kaptam, és mint egy mágnes úgy vonzott az Istennek a szeretete, jelenléte, és a gyülekezetbe is azért kezdtem menni, meg azért jártam mindig, mert azt tapasztaltam, hogy ott van az Isten a testvérek között, a prédikált igén is keresztül szól hozzám az Úr, azt tapasztaltam, hogy ott is sokat kapok, és a gyülekezetbe is azért kezdtem el járni. Majd utána szolgálatot kaptam, abban megint plusz örömem volt, felismertem, hogy Isten kezében hasznot tudok hozni ő neki, a testvéreknek, és kor utána meg ezek ilyen plusz motivációk voltak a gyülekezetbe járásra is.
3: Így van, ez nagyon meg tud erősíteni minket, amikor felelősséget érzünk, amikor van egy feladatunk, akkor könnyebben tudunk járni és menni. Ugye ez nem mindig könnyű, maga a szolgálat, van, amikor igenis picit teher és nehéz csinálni, de az Úr ad erőt, és mindig felüdül az ember benne, mert a visszajelzésből ugye bátorodik és épül az ember. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Mikor volt az a pont neked, amikor azt mondtad, hogy már elég, járok a gyülekezetben, nagyon szeretek kapni, mindig van egy lelki felüdülésem, és mit árt nekem a holnap, hiszen ma annyira feltöltöttem, de már szeretnék adni. Tehát, hogy már annyi mindent kaptam, hogy már kezd ez a pohár kicsordulni, már annyit töltöttek ebbe a pohárba, hogy már kifolyik belőle a víz, és már szeretnék másokat is öntözni ezzel a vízzel. Mikor alakult ki benned ez, hogy te szeretnél szolgálni, és hogy volt az első szolgálatod?
4: Hát figyelj, igazából itt a tapasztalatokat tudom megosztani veled, amennyire emlékszem. Azt tudom, hogy kerestem a szolgálatomat, volt, hogy belepróbáltam ilyen szolgálatba is, olyanba is, volt, hogy utána ilyen savanyú arccal jöttem el a szolgálatból, és nem értettem, hogy miért nem volt olyan sikeres az, hogy én valami jót akartam tenni az Úrban, és voltak olyan szolgálatok, ami pedig nagyon hatékony tudtam lenni, és nagy örömöm volt, és nem volt nehéz sem. És akkor felismertem, hogy hát nekem azt a szolgálatot kell csináljam, mármint nem a gyülekezeti szolgálatról beszélek most, mert ugye a szolgálatunk az nem csak egy héten egyszerre szól a gyülekezetben, hanem a keresztény élet az egy életforma, életvitel, aztán minden napra vannak olyan jó cselekedetek, szolgálatok, mondhatjuk úgy, amikre Isten ad lehetőséget, amikre Isten felkér minket, és amiket ha megteszünk, akkor hasznot hozunk vele, és boldogsággal is tölt el minket. Tehát igazából úgy találtam meg az elhívásomat, a szolgálati területemet, hogy felismertem azt, hogy hogyan tudok Istennek és az embereknek hasznot hozni.
3: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Okay. Kedves hallgatóink, most elmegyünk egy kicsit zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább, maradjatok velünk.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stoik Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Stoika József, Pásztor Pityu az én vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán.
4: Én is nagyon köszönöm a megtiszteltetést, és köszöntelek kedves Armandó és minden kedves hallgatót is.
3: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogyan is ismerted fel azt, hogy te már szolgálni szeretnél, és hogy hogyan tudsz szolgálni igazán. Hogy zajlott ez?
4: Felismertem, hogy ahogy elkezdek másokat üdíteni, ahogy az ige mondja, hogy aki mást felüdít, az önmaga is üdül. Felismertem, hogy egy nagyon nagy plusz az, amikor adok, mert ugye ez is megvan, hogy jobb adni, mint kapni. És meg felismertem a szolgálati területemet, mert minden kereszténynek van egy szolgálati területe, elhívása. Van, amikor ottan csalódnak a keresztények, amikor olyan szolgálatot után vágynak, vagy olyan szolgálatba akarnak beállni, ami nem az ő elhívásuk, és sajnos van olyan, amikor így meg is undorodnak ettől, és becsömörlenek, és utána már bátortalanok a szolgálatra, de ne legyenek, én ne legyetek, hogyha vannak itt keresztény hallgatók, mert minden egyes kereszténynek van külön elhívása az Isten szolgálatára. Minden egyes keresztényben vannak talentumok, olyan képességek, ajándékok, amit az Isten bele helyezett az emberbe, amivel az ember tudja szolgálni őt és az ember társait, és Isten számít ránk, és a teremtett világ is sóvárogva várja, hogy az Isten fiai menjenek és szolgáljanak. És van olyan ajándék benned, Armandó, ami bennem nincs, van olyan bennem, ami benned nincs, és egymást kiegészítsük, mind az egész keresztények, és egymásra szükségünk van, úgyhogy senki ne bátortalanodjon el, hanem mindenki keresse a szolgálatát, kérje az Úrtól való vezetést, mert mindenkinek van szolgálata, bizony elhívása ebbe a keresztényföldi életben.
3: Te hogy ismerted fel, hogy mi volt a te szolgálatod? Tehát mi volt az első szolgálat, és hány éves voltál akkor?
4: Hát igazából mindjárt a megtérésem elején így belettem dobva a mély vízbe, azt felismertem, hogy ugye amikor énekelek, és egy gyülekezetben erre kért pásztor, hogy énekeljek az Úrnak, azt láttam, hogy az emberek áldást vesznek belőle. És ugye ez már mindjárt motivációt is okozott nekem, hogy ezt akkor csinálnom kell. Aztán a hétköznapokban, ugye a hétköznapi életben Isten olyan helyzetekbe hozott engem, amikor olyan emberekkel találkoztam, akik szükségben voltak. És akkor igazából akkoriban még nem is volt ilyen keresztény nyelvezetről ismeretem, hogy a szolgálat, nem is tudtam sokszor, hogy én szolgálok, csak így visszagondolva most már a mai ismeretemmel, hogy szolgáltam, például találkoztam beteg emberekkel, akkor ugye nem tudtam magamba tartani, hogy elrejtsem előlük a gyógyulásról szóló evangéliumot, és akkor elmondtam nekik, hogy ne süketjenek, mert van reménység Jézus Krisztusban, mert ő él és gyógyít, és láttam, hogy az emberek hitre jutnak, és felemelik a fejüket, és reménységet találnak azokban az üzenetekben, amiket én elmondok nekik Jézus Krisztusról, és akkor felismertem, hogy hoppá, ez nagyon hasznos. és ezt nem rejthetem el magamnak. Úgyhogy rengeteg ilyen bizonyság volt, így friss keresztény koromban már megtapasztaltam sok csodát, jelet, gyógyulásokat így az egyszerű kis szolgálataimon keresztül Isten nagyon nagy dolgokat tett, és ötes is mai napon is bárkin keresztül bárkit tud használni, és akar is, mert nem változott meg ma is. Csodatevő, csodálatos gyógyítóm Istenünk.
3: Akkor mondhatjuk azt, hogy neked igazából nem egy ilyen gyülekezetben lévő, hétről hétre történő szolgálat volt az első szolgálatod, hanem magánemberként, ahogy mentél a hétköznapokban, tehát fogalmazhatunk úgy, hogy nem vasárnapi keresztény voltál, hogy csak vasárnap szolgáltál, hanem hétköznapokban is képviselted az Urat, és ott ismerted fel a te ajándékodat, ami az, hogy amit te megértesz az Istennek az igéjéből, azt át tudod adni másoknak, amit te értelmezel, és fontos számodra, akkor azt át tudod adni érthető módon az embereknek, ugye?
4: Igen, igen. Az írja az írás, hogy szívbőségéből szól a száj. És amikor az ember Istennel közösségben van, Armando, amikor az ember Istennek az igéjét veszi és betölti az ember szívét, az Istennek a beszéde, az Istennek a jelenléte, akkor ahogy te is a riport elején említetted azt a túlcsurduló poharat, valóban így van, hogy az ember nem tudja magában tartani, hanem el kell, hogy mondja másoknak is a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. És amikor az ember pedig az igazat mondja el, a valóságot mondja el, Istennek az igéjét mondja el, vagy azokat a Istennek a tetteit, amelyeket ő cselekedett, akkor azokat a bizonyságtételeket a Szent Szellem hitelesíti az emberek számára, és ő felkenni, és az embereknek ad egy jelzést arról, hogy igaz az az üzenet, amit hirdetünk. Ő győzi meg őket arról, hogy Jézus Krisztus az igazság, és az emberek pedig ezért jutnak hitre, dicsőség az Úrnak, mert a Szent Szellem belesegít a szolgálatunkba. Ő nélkül nem működne.
3: És akkor te felismerted ezt az ajándékot, hogy te át tudod adni. Akkor már megindult a fejedbe, hogy te esetleg pásztor leszel egy nap?
4: Hát szerintem nem. Éveken át nem. Hanem inkább mindig láttam ennek az égető szükségét, hogy mekkora szükség van. Hát az Úr dicsőségére mondom el neked, hogy például akkoriban, amikor megtértem, volt egy nagyon kedves ember, aki nagyon a szívemen hordoztam fiatal srácként, mert láttam, hogy alkoholista, egy cigánytelepen a hóba fetrengett, a kisgyerekek dobálták hóval, csúfolták, rugdosták, és nagyon sajnáltam, egy családos emberről van szó. És annyira alkoholista volt, hogy a család is kizárta őt, tehát kinaludta a kamrába. És néztem, mondom, szegény ember, mondom, fiatal ember, 40 éves lehetett, és már mondom, hogy tönkre van. És eltelt egy néhány hét, és mondom, friss megtérő voltam, és hallottam, hogy élet-halál között van a kórházban ez az ember. A sok alkohol miatt hasnyálmirigy gyulladást kapott, és intenzív osztályra került. És akkor elkezdtem szaladgálni friss megtérőként a pásztorokhoz, mert hát láttam, megtapasztaltam, hogy a gyülekezetbe oda küldi az Úr az áldást, és nagy erővel munkálkodik az Úr, és csodákat tesz, betegek gyógyulnak meg. És engem ez nagyon lesokkolt, kliózamodott, hogy milyen nagy Istenünk van, és mekkora lehetőség van ebbe az emberek számára, hogyha Jézushoz tudjuk őket vinni.
3: Innen fogjuk folytatni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, okay. Hogy szaladgáltál pásztorok után, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét egy nagyon gyönyörű keresztény dal fog szólni, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, tartsatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. A várakozások szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányoson mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Lezárják a Bartók Béla utat a Tétényi útnál pénteken 20 órakor hétfőn hajnali 4-ig. Ezért a 19-es és 49-es villamosok rövidített útvonalon közlekednek, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pedig pótlóbusz jár majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a 19-es villamos rövidített útvonalon a Bécsi út, Vörösvári út és a Móricz Zsigmond tér között, a 49-es villamos a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik, romák. témákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztolka József, aki Pásztor Pityu, ő az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Én is köszöntelek, kedves Armando, és minden kedves hallgatót köszöntök szeretettel.
4: Tehát ott hagytuk abba az imént, hogy volt egy férfi, akit nagyon a szíveden hordoztál, és az alkoholkáros szenvedélye miatt ő nagyon lebetegedett, és bajba került, te pedig rohangáltál pásztorok után, hiszen a szíveden volt ez az ember, hogy gyógyuljon meg. Hogy folytatódik a történet?
5: Így van, de nagyon megindultam rajta, nagyon megsajnáltam, mert láttam benne lehetőséget, hogy fiatal ember nem ilyen sorsot kellene, hogy éljen. És igen, kerestem pásztorokat, mert volt benne reménységem, hogy hát, hogyha meggyógyul, vagy pásztor megy, imádkozik érte, és akkor meggyógyítsa őt ez az Isten. És valahogy úgy alakult, hogy akárkit kérdeztem, nem volt senkinek idője, mondták, hogy majd ekkor visszatérünk rá, mert akkor, és akkor otthon ültem és gondolkoztam, hát mondom, itt nagyon sürget az idő, hát mondom, életveszélyben van az intenzív osztályon, minden perc drága, és tényleg egy ilyen vészharangozást éreztem a szívembe, hogy SOS-i cselekedni kell. Most már tudom, hogy a Szent Szellem helyezte a szívemre, hogy én menjek be érte imádkozni, de alkalmatlannak éreztem magamat rá, meg hát igazából nem volt még úgy bibliai ismeretem sem, imádkozni sem tudtam olyan módon, mint ahogy az idősebb keresztények, csak így egyszerű szavaimmal imádkoztam. De elkezdett egyre jobban szorongatni engemet az, hogy mi van akkor, hogyha bemegyek én, és imádkozok, és lehet, hogy meggyógyul, és élni fog, és mekkora veszteség lenne, hogyha én sem megyek be, és senki nem megy be, és meghal. És már utána már egy ilyen felelősségtudat is rám szállt, hogy nincs jogom megtenni azt, hogy én, aki már ismerem az igazságot, elrejtem, és nem megyek be hozzá imádkozni a kórházba. Ezért beültem az autóba, és akkor elmentem. 20 éves voltam oda a kórházba, a rengeteg roma ember ült a folyosón, ugye meg volt keseredve nagyon az egész család, a hozzátartozók nagyon féltek, hogy meg fog halni, és akkor bementem az intenzív osztályra imádkozni érte. Viszont amikor láttam, hogy mennyire súlyos állapotban van, nagyon ijesztő volt a látvány, és tele volt gépekkel, fel volt tagadva a feje, a keze, be volt lilulva, a szeme fel volt akadva, nagyon rettenetes látvány volt, ott nagyon megijedtem. Elkezdett reszketni a térdem, és hirtelen így csak ennyit tudtam mondani, hogy uram, én ezt nem szeretném, vigyél ki innen, mert én ezt nem bírom látni. És akkor tényleg Isten ilyen módon a segítségemre sietett, hogy egy nővér odajött, és mondta nekem, hogy nem lehetek itt bent, hogy nem vettem fel az intenzív osztályra se egy lábságot, se egy köpenyt, nem is engedtek be, hogy menjek ki, és majd ő szólít engem, hogy mikor mehetek be. És ott volt egy kis időm egy sarokba elvonulni, imádkozni, és kértem az urat, hogy uram, csak annyi erőt adja, hogy legalább bemenjek, és elmondjak egy imát, és utána pedig hazamenjek. De őszintén mondva neked, nem gondoltam azt, hogy nem volt olyan hitem nekem ott akkor, hogy valóban meg fog gyógyulni, inkább már talán az is bennem volt, hogy könnyítek az én lelkiismeretemen is, meg ott volt az a hátha, tudod, a reménység, hogy hátha tényleg meggyógyul. Aztán bementem hozzá, megláttam ott őt, közelébe mentem az ágyához, és ott már minden megváltozott, ott már lement róla minden félelem, és nem is izgultam, meg nem kapkodtam, hogy milyenféle imád kéne mondjak, meg milyen igeismeretem által imádkozzak, hanem ott már csak is felfakadt bennem egy irgalmasság, amikor láttam őt, nagyon megsajnáltam, és letérdeltem az ágyához, és csak annyit kértem, hogy uram, gyógyítsd meg, kérlek, mert egy fiatal emberről van szó, akinek családja van, és add meg neki, hogy meggyógyuljon, a családját tudja nevelni, és hogy járjon a gyülekezetbe. És ezt az egyszerű imát így, ahogy elmondtam, fogtam a kezét, fölkelte az ágyam elől, és az Úr meggyógyította, az Úr, dicsőség legyen az övé, kinyitotta a szemét, rám nézett mosolyogva. Hát képzelheted, nagyon meg voltam döbbenve, ott elkezdtem ugrálni az ágy előtt örömembe, hogy tényleg felkeltél, megismersz engem. És akkor így bólogatott mosolyogva, nem tudott beszélni, mert egy cső volt a szájába, gégemetszése volt, de ott meggyógyította őt az Isten. És utána fel is épült olyan szinten, hogy hazament, ez most már egy 20 éves sztori, ugye azóta nem is fogyaszt alkoholt, megtért, a családjával gyönyörűen élnek, jogosítványt tett le, és egy normális családi életet élnek, és ez az úr munkája, és ez nekem egy nagyon nagy tanítás volt, hogy nem szabad alkalmatlannak érezzük magunkat keresztényként, hanem igenis Isten bennünk él, és mindenre van erőnk a Krisztusban, és ami rajtunk áll, azt tegyük meg az úr munkájának és az embereknek az áldásba jutásának az érdekében. Halleluja!
4: Tehát utána akkor ő felépült, és akkor elmondtad neki, hogy mi történt, és ő így adta át az életét Istennek, ugye?
5: Hát igazából már nem is kellettem én hozzá, mert nem mindig kellünk mi egyébként. Ezt az imát, ahogy elmondtam, és ott felgyógyult, utána hazaengedték a kórházból. Igazából tőlem távol laknak ők, és szerintem egy ilyen jó éven keresztül nem is találkoztam vele. Csak itt telefonon beszéltem a hozzátartozóival, és egy Bibliát elküldtem neki, majd egy év után találkoztam vele. Még akkor is így épülgetett otthon, de már utána jogosítványra ment, és akkor azóta is ilyen évente, két évente találkozunk. Hát Fülöp evangélistának a helyzete is egy ilyen hasonló, amikor találkozik a szerecsenországi kovornyikkal, aki Jeruzsálembe megy fel imádkozni, és ugye amikor a Szent Szellem oda küldi Fülöpöt, és felül a kincstárnoknak, a kovornyiknak a hintójára, és megkérdezi tőle, hogy ismered-e, érted-e, amit olvasol, és ugye azt mondja ottan a kincstáros, hogy hogyan értenem, ha nincs, aki elmondja, és erre az írásokból Fülöp elkezdi neki tanítani a Krisztust, majd amikor látja megint csak szabad döntéséből a kincstárnok a vizet az út mellett, akkor ő kérdezi meg Fülöpöt, hogy íme itt a víz, kigátol meg, hogy megkeresztelkedjem, és erre annyi a válasz a Fülöpnek, hogy ha teljes szívedből hiszel, akkor meg lehet, és ezután megkereszteli, és azt írja az ige, hogy tovább ment az ő útján a komornyik örömmel, és többé nem látták egymást. Dicsősége az Úrnak. Tehát már onnantól kezdve Jézus gondját viselt ennek az új megtérőnek. És sokszor vagyunk így mi is, hogy hát Jézushoz térünk meg, és ő a mi fő pásztorunk, és ő az övét nem hagyja el, hanem vezeti. És biztos, hogy körülvette utána ezt az embert is olyan szellemi emberekkel, akiken keresztül tudta támogatni a keresztény életét. Meg ez az úri ember is, akiről beszélek, hogy meggyógyult, ő körülötte is vannak hívők, akik tudják bátorítani meg egymást. Tehát vannak mindenhol gyülekezetek, hála Istennek.
4: Tehát akkor ő a környezetéből el is helyezkedett, és te lényegében akkor csak egy ilyen lépcsőfok voltál, az első lépcsőfok.
5: Mondhatjuk így, igen.
4: Ugye, és ugye tudhatjuk Istenről azt, hogyha Isten felé egyet lépünk, akkor ő ezred, százat fog felénk lépni. Úgyhogy valószínű, hogy ez történt ennek az embernek is az életében, és az az elképesztő ebben az egészben, hogy te itt megkezdted ezt a dolgot, és innentől kezdve az ő életéért is te kincseket fogsz kapni a mennyei atyánktól, és bármit, amit ő fog tenni, az lényegében a te gyümölcsöd is. Amennyire az ő élete lesz gyümölcsöző, az mind visszatér majd hozzád is. De ezt majd ki fogjuk fejteni a következő szegmensben, most ismét elmegyünk egy jó dicséretet meghallgatni, aztán folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk.
5: Én is őszintén örülök neked, Armando, és köszöntök minden kedves hallgatót is szeretettel.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy volt egy ember, akiért te imádkoztál, és meggyógyult. Úgy tértünk ide erre a sztorira, hogy a szolgálatodról kezdtünk el beszélni. Mi volt az a szolgálat, amit gyülekezetben kezdtél el csinálni? Hiszen ugye ezek mind olyan dolgok voltak, amit te keresztényként kiléptél hitben és cselekedtél, tehát az, hogy evangelizáltál, az, hogy szolgáltál az emberek felé, hogy amit az Isten te hozzád szólt, azt átadtad másoknak, illetve hogy imádkoztál másokért, és ezt nyilván jelek is csodák követték. Viszont én tudom rólad, hogy zseniálisan dicsőítesz, nagy ajándékot kaptál az Úrtól, Nagyon jó a hangod, és nagyon ügyesen gitározol, ezt szoktam látni. Ez a dicsőítés mikor kezdődött az életedben? A világi életedben is már volt gyermekként, fiatalként, hogy esetleg énekeltél egy asztalnál egy hallgatót, vagy így cigányzenéket énekeltél?
5: Igen, négyen vagyunk fiú testvérek, és mindig volt otthon hangszer. Édesapámtól kaptunk ajándékba gitárt, tamburát, és akkor azokon elkezdtünk zenélgetni, ilyen lakodalmas nótákat, cigányzenéket énekelni. Aztán majd, amikor ugye meghallottuk az evangéliumot, akkor felismertünk, hogy ez itt sokkal jobb, sokkal több, és ez az igazi, és akkor így utána már áttértünk a dicséreteknek a zenélésére, énekelni a testvéreimmel.
4: Tehát akkor egy zenés családból származol, innen van ez a nagy tehetség. Volt vágy benned, hogy én gyülekezetbe szeretnék énekelni, vagy neked mindegy volt, hogy hol csak az Isten dicsőítsd?
5: Hát igazából kértek engemet erre, hogy dicsőítsek a gyülekezetbe, és mondom, azt láttam, hogy ezzel én tudom segíteni az Isten munkáját az öcsémmel együtt, és akkor igazából ezért csináltuk. Tehát, ahogy az előbb kérdezted azt is, hogy volt-e bennem vágy arra, hogy pásztor legyek, igazából azt sem kerestem. Ezeket az egyházi szolgálatokat nem kerestem, hanem így alakult. Tehát a pásztori szolgálatot sem kerestem, hanem belecsöppentem igazából abba is, meg a dicséret szolgálatába is Isten helyezett bele.
4: Tehát ez nem egy kimondottan vágyakoztam rá, és kikértem az Úrtól, hanem konkrétan Isten helyezett téged oda, hogy csináld ezeket a dolgokat. Mit láttak benned szerinted azok az emberek, akik felkértek téged erre a szolgálatra? Tehát mit tesz alkalmassá egy szolgálatba? Mit láttak benned? Miért kértek meg téged, hogy te vegyél részt ebben a szolgálatban?
5: Hát igazából nem tudom, hogy ők mit láttak, de azt tudom, hogy az ige azt mondja, hogy nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Ez egy nagyon csodálatos ige, és én is, mint szolgáló, pásztor, gyülekezetnek a felelős vezetője, én is mindig figyelem a körülöttem lévő nyájban azokat a tagokat, akiket az Úr ajánl a szolgálatra, nem azok, akiket ajánlják magukat nagyon. Bár persze olyan is van, hogy valaki annyira buzgó, hogy keresi a szolgálatát, azzal sincsen baj, mert az is lehet az Úrtól, már nem minden esetben, de az Úr megmutatja az ő embereinek igazából, hogy kit szeretne szolgálatban látni. Vagy például a pásztori szolgálat is nekem úgy alakult, hogy amikor 6 évvel ezelőtt meggyógyultam, egy halálos betegségem volt, és meggyógyultam, és meggyógyított az Úr, és ugye ezt megint csak nem tudtam magamban tartani, és elkezdtem elmondani embereknek, megkerestek például Sárbogárdról, hogy meghívtak, hogy menjek el hozzájuk beszélni Istenről, és oda is elmentem csak azzal a célra, hogy bizonyságot tegyek, és ott lett egy ilyen tömeg, egy 30-40 fő, aki megtért, és mondták, hogy járják le hozzájuk, és mondtam, hogy hát ne haragudjatok, de hát én nem vagyok pásztor, én nem tudok hozzátok járni, tehát azért ez egy nagy felelősség, én erre nem érzem, hogy én alkalmas lennék, vagy lenne erre nekem jogom, kövessétek az Urat, mondtam nekik, hogy keressetek egy gyülekezetek magatoknak. Aztán hazajöttem, és akkor nagyon a szívemre helyezte őket az Úr, hogy mi lesz a sorsuk. Megismerték az Urat, hogy találnak maguknak gyülekezetet, és ugye én a hit gyülekezetének a szolgálója vagyok, és elmentem a pásztoromhoz, és elmondtam neki, hogy mi történt Sárbogárdon, hogy többen megtértek a szolgálatomon, bizonyságtételemen keresztül, és akkor megbeszéltük a pásztorommal, ő is nagyon józanul, bölcsen, nem azt mondta, hogy rendben, akkor járjál hozzájuk le, vagy menjünk, nyissunk ott egy gyülekezetet, hanem mondta, hogy rendben, akkor elkezdünk imádkozni, böjtölni, értük, és kérjük az Úr vezetését, hogy mi legyen ezzel a sárbogárdi szolgálattal. Majd amikor az én pásztorom is megkereste az Urat, akkoriban volt egy ilyen 21 napos böjt, jól emlékszem, ilyen január körül volt, akkor így a böjt végén nagy örömmel rohanva futott hozzám, mert kapott valószínű kijelentést, és akkor mondták, megkért engem, hogy járjak le hozzájuk, és pásztoroljam őket, és megáldott engemet, és az a kenet pedig képessé tett engem. Tehát igazából sokan vágynak pásztori szolgálatra, és amikor ezt a szolgálatot megkaptam, én akkor nem egy ilyen újongó öröm fakadt fel bennem, hanem egy nagyon nagy istenfélelem, egy felelősségtudat, egy ilyen józanság, hogy egy nagyon nagy munka áll előttem, és nagy felelősséggel kell ezt végeznem. Igazából ebben a szolgálatban is így kerültem bele.
4: És akkor lényegében utazgattál akkor?
5: Hát igen, akkoriban egy nagyon aktív utazó szolgálatom volt abban az időben, mert hát mondom, nagyon hát a hála motivált engemet a szolgálatra, mert amikor 6 évvel ezelőtt kórházba kerültem, 2 hónapig intenzív osztályon voltam, hasnyálmirigy gyulladással, és tényleg élet-halál között voltam, és meggyógyultam, akkor hazajöttem, és még egy évig otthon kellett fölépülgessek, mert az állóképességemet elvesztettem, nagyon gyenge voltam igazából, sokszor el akartam otthonról menni, mert már nem bírtam a bezártságot, de hát kimentem a kapuig, és így a sírás elkapott, mert nem volt bennem erő. És akkor el kellett döntsem, hogy mostan ez miatt én most hálás legyek, hogy meggyógyultam, vagy belekeseredjek, hogy milyen rossz állapotban vagyok, és ott felismertem, hogy nem, hanem én hálás kell legyek az Úrnak, mert megváltott, megtartott, és ezt el kell mondjam másoknak, és akkor elvitettem magamat másokkal a gyülekezetbe, mert nem tudtam vezetni sem, és akkor ott mindig Isten szelleme megerősített engem, megújított, és akkor láttam, hogy szolgál felém a Szent Szellem, gyógyítgat, terápiát végez rajtam Jézus, és akkor felismertem, hogy amikor Jézusról beszélek másoknak, akkor elmúlnak a fájdalmaim is. És akkor elkezdtem szolgálni. Jászka lejjenőn kezdtük a szolgálatot a cegédi gyülekezettel, a Georgi székkal. Jártam le oda, egy roma missziót tartottunk. Onnan Nagy Kátára mentem át, mezőtúrra, Szarvasra, Kisújszállásra, Kalocsára. Sok helyre elmentem, és igazából mindenhol a gyógyulásomról beszéltem. Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdettem, bizonyságot tettem, és Isten pedig velem együtt munkálkodott, dicsőség az Úrnak abban az időben.
4: Nagyon örülünk neki, és dicsőség az Úrnak, hogy felépültél, és most már egy nagyon erős, életerős fiatal ember vagy, aki zseniális szolgálatokat végez. Hamarosan ki is fogunk térni erre, hogy pontosan mik is ezek a szolgálatok, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk, egy keresztény zenét meghallgatunk, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romákra, én Sztojk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán.
5: Én is nagyon köszönöm, örülök neked, Armando.
4: Nos, ott tartottunk, hogy Isten meggyógyított téged, és egy nagy hála volt a szívedbe, és mindenhova mentél, szó szerint mindenhova, hogy hirdesd az evangéliumot, és szolgálj az emberek felé, hiszen nagy hála volt a te szívedben, a te gyógyulásodért. Ezt olvasom a Bibliában is különben, hogy Jézus meggyógyít valakit, Jézus mondja nekik, hogy ne mondják el senkinek, erre ők szaladnak, és mindenkinek elmondják, hogy mi történt velük, mert akkora hála van az ő szívükben.
5: Így van.
4: A további szolgálataiddal mi a helyzet, hiszen ha jól tudom, nagyon-nagyon sok szolgálatot végzel. Én egyébként a Facebookon figyeltem fel rád nagyon, és én is észrevettem azt az ajándékot, amit te is fiatalként vettél észre magadon, hogy nagyon értelmesen, érthetően tudod átadni az Istennek az igéjét. Tehát az, amit te gondolsz, azt én 100%-osan meg tudom érteni, hiszen megérteted velem. Nagyon jól átadod az Istennek az üzenetét, illetve, ahogy már említettem is, gitárt ragadsz, és olyan szinten tudsz dicsőíteni, hogy nem zeneileg varázsolsz el bennünket, hogy hú, de jól gitározik, vagy hú, de remek a hangja, hanem egyszerűen az a jelenlét, az, ami árad a te hangodból, az maga Istennek a jelenléte, és az Isten van ott, amikor te dicsőítesz. És ezek mellett, a szolgálatok mellett te jársz egy börtönmisszióba is, ugye?
5: Igen, halleluja, igen.
4: Erről mit kell tudni, hogy néz ki egy ilyen dolog, ilyen benfentes infókat elmondhatsz nekünk, hogy egy hány fővel mész, mit csinálsz ilyenkor, mennyire kell félni az ilyen helyzetektől?
5: Hát nézd, igazából ez is egy olyan szolgálat, amit megint csak nagyon is nem kerestem, sőt, mi több, inkább kerültem. Tudni kell, nem szégyellem, mert az úrnak a dicsőségére mondom el ezt a bizonságot is, hogy fiatal koromban, 18 évesen elkövettem egy bűncselekményt, amiből én egy évet ültem börtönben, és amikor börtönbüntetésemet le kellett töltsem, akkor a Barackai BV-be töltöttem én le ezt a börtönbüntetésemet. Tehát amikor én megtértem 20 évesen, akkor a megtérésem után azonnal be kellett, hogy vonuljak erre a börtönbüntetésemnek a letöltésére. És én már keresztényként mentem oda be igazából, és volt egy ilyen elhívás tudat is bennem, hogy hát Isten megbocsájtotta a bűneimet annak ellenére, hogy tényleg bűnöket tettem, Isten igéje ellen vétkező életet éltem, meg egy bűncselekményt is elkövettem, de mégis volt a bensőmben egy bizonyosság arról, hogy Isten megbocsájtotta nekem, mert megbántam, bocsánatot kértem, volt arról bizonyságom, hogy Isten szeret engem, és ha ezt a büntetést, ha már egyszer le kell, hogy üljem, akkor én ezt igyekszem az Isten dicsőségére leülni. És akkor bementem oda egy évre Baracskára, és ott is úgy kezdődött az egész, hogy az első naptól fogva bizonyságot tudtam tenni. Isten hozzám küldte az embereket. Volt olyan példa például, hogy kint voltam a folyosón a telefonfülkénél, és akkor beszélgetett két fogva tartott, és az egyik sírva panaszkodott, hogy milyen rossz a családi élete, kint beszélt mostan egyik szerettével, és milyen nagy problémáik vannak. És akkor a másik mondta neki, hogy hát ül itten egy papa 24-es zárkába, Sztojka József, hallottam róla, hogy itt beszél a embereknek Istenről, menjél oda hozzá, majd biztos tud neked segíteni valamit. És én meg ott az egyikre hallgattam, mert valóban ilyen szintű volt, hogy Isten használ engem ottan bent, ezzel az egy év alatt. Az Úr dicsőségére mondom, csak is az Úré minden szavamé a dicsőség, hogy nagyon sokan megtértek, ott alakult ki egy ilyen 100 fős gyülekezet. Minden héten készítettem az Úr útját, szedtem összefelé ott bent fogvatartottként az embereket, hogy jöjjenek Isten tiszteletre, mert már akkor is bejártak a hídgyülekezetétől is szolgálók Isten tiszteletet tartani Baracskán, meg más gyülekezetek is bejártak. Én pedig igyekeztem összegyűjteni az embereket arra napra, amikor az Isten tiszteletek voltak. Magyarán egy ilyen evangélista munkát is végeztem ott, az mellett, hogy vigasztaltam, bátorítottam az embereket. És akkor ugye onnan, amikor kiszabadultam, ez 20 évvel ezelőtt volt, hát én soha nem vágtam arra, hogy én valamikor is börtönbe kerüljek, meg hogy szolgáljam börtönbe, ezt erre sem nagyon nem vágtam. És megismerkedtem a hídgyülekezetének az egyik lelkészével, egy nagyon kedves szolgálat vezetővel, nem titok a neve neki, mert nyilvánosság előtt is ismert, hogy Sárközi György az országos börtönszolgálatnak a vezetője a hídgyülekezetében, és ez a szolgálat nem tudnám pontosan megmondani, hogy hány éve vezeti a György pásztor, de így a szolgálatnak a kezdetén együtt kezdtük ezt, így a György pásztorra elhívott engemet, hogy menjek be vele egy alkalomra, oda Baracskára, és hát mondtam neki, hogy erről tudott erről igazából, hogy én ott voltam fogvatartott, és most már tudom, hogy azért is hívott engemet oda, hogy menjek vele. Hát a kapunál már Armandó nagyon nehéz volt, mert amikor megláttam, mondtam a szolgálatvezetőnek, hogy lehet, hogy inkább én nem mennék ide be. Aztán felbátorított engemet, és mégiscsak bementem, és hát az első alkalom mindjárt magával ragadott, és megint csak azt ismertem fel, mint általában minden szolgálatnál, hogy nincsen jogom megtenni azt, hogy nem megyek, mert nagyon szomjasak az emberek az Úr után, és láttam itt a börtönszolgálatban is, hogy milyen hasznos az ott lévő fogvatartottaknak az a bizonyság, amivel én tudok szolgálni nekik, hogy ott voltam bent, és én az Úrról töltöttem le a büntetésemet, és mennyivel másabb volt úgy letölteni a büntetésemet, hogy az Istennel a közösségemet építettem közbe, és látom, hogy ebből a fogvatartottak reménységet vesznek, tanítványok növekednek ott bent a börtönbe is. Ez egy olyan munka egyébként, ami egy országos börtönszolgálat, az ország minden börtöneibe bejár a hídgyülekezet. Több száz börtönszolgáló van, és járják a börtönöket, heti rendszerességgel tartanak istentiszteleteket, és Isten így rendezte, hogy én ebben a baraskai szolgálatban legyek aktív résztvevő, és látom, hogy ez az Istentől van. Gyümölcsöző, az emberek áldást vesznek belőle, úgyhogy nincs jogom elhallgatni meg az Istennek az üzenetét, meg hogy megfosztam őket attól, amit az Úrtól ingyen kaptam, igyekszem ezt átadni nekik, és nagyon nagy örömmel veszik igazából a szolgálatunk, a dicsőség az Úrnak.
4: Vannak emberek, akik ténylegesen átadják ott az életüket Istennek?
5: Igen, határozottan tudom ezt mondani, hogy igen, jó gyümölcsei vannak ennek a szolgálatnak, vannak sokan olyanok, akik a szabadulásuk után megkeresik a gyülekezetet, kijönnek úgy, hogy szinte semmiük nincsen, és elmennek dolgozni, és Isten felépíti az egzisztenciájukat is, több olyan bizonyság van, hogy találtak feleséget a gyülekezetben, megnősültek, gyermekeik vannak, olyan is van, aki beállt a szolgálatba, és nagyon hűségesen szolgálja az Urat, de sok jó gyümölcse van ennek a szolgálatnak, igen, határozottan igen.
4: Nagyon örülök neki, és egy nagyon pozitív dolog az, hogy Isten át tudja formálni az embereket. Ugye ezt sokszor mondjuk evangélizálás közben, hogy Isten a bűnösöket megváltoztatja, és hát ezt hol tudnám bemutatni a legjobban, ha nem egy börtönben, ahol tényleg az elítélt bűnözőket meg tudja változtatni, úgyhogy tényleg Isten egy csodálatos Isten.
5: Valóban.
4: Nagyon köszönöm neked, hogy ezt elmondtad. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk, egy keresztény dalt fogunk meghallgatni, aztán beszélgetünk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán, és bizonságot teszel.
5: Én is köszönöm a megtiszteltetést, kedves Armando, és köszöntök minden kedves hallgatót szeretettel.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már egy csomó mindent felsoroltál nekünk, hogy mennyi minden szolgálatot teszel, és ugye te egy pásztor is lettél, illetve nem csak egy gyülekezetet vezetsz, hanem a családodat is, hiszen boldog férj, apuka vagy, és egy remek gyülekezetet is vezetsz. Milyen ezeket csinálni összességében? Hogy fér bele a szolgálat a család nevelése mellé?
5: Hát, megmondom neked őszintén, hogy szoktam én is ezen sokat gondolkozni, hogy tudom én ezt így együtt csinálni, mert ugye kell egy ilyen arany középút, egy egyensúly is. Hát, csak azt tudom neked mondani, hogy ez az Istennek egy kegyelme. Az Isten, Isten nélkül ez így nem tudna működni, és Istennek pedig csodálatosan tud működni, úgyhogy ezen én vagyok a legjobban megdöbbenve, viszont nagyon hálás vagyok az Úrnak mindezekért, a családomért, a szolgálatért, a gyülekezetekért, a kedves testvérekért. Az Úrért dicsőség, de nagyon áldott embernek érzem magam, és mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen módon áldja meg az Úr, meg még jobban.
4: Amen. Nagyon-nagyon jó szolgálatokat végzel, és nagyon nagy a te történeted, és még nagyon sok minden van benne, tehát én hiszem, hogy nem először és utoljára vagy itt velünk a Rádió Díkben, hanem még hallhatnak majd téged a kedves hallgatóink. Most azonban az utolsó szegmenshez érkeztünk, hamarosan lejár a műsoridőnk, és szeretnélek megkérni téged, hogy mivel szilveszter van, itt van előttünk a következő év, most lezárunk egy évet, hogy így év végén mit üzennél az új évre az embereknek? Ugye új év, új reménység, és hála Istennek, Istennél nem csak új évkor van új lehetőség, hanem Istennél mindig van új lehetőség. Mit üzennél az embereknek, mit mondanál a hallgatóinknak, van-e valami a szíveden?
5: Igen, készültem néhány csodálatos igével, amelyet meg szeretnék osztani veletek. Először is a 103. Zsoltárnak az elejét szeretném olvasni, a Dávidnak a Zsoltárát, amely úgy szól, hogy Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Dicsőség legyen az Úrnak, nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hát mindenki Zsoltár, de ez nagyon kedves nekem, és Dávidnak a személye is nagyon kedves nekem, aki egy nagyon áldott, nagyon sikeres ember volt, annak ellenére, hogy sokszor hibázott, de mégis nagyon alázattal tudta rendezni az Istennel való kapcsolatát, és ezért Isten azt mondta Dávidról, hogy találtam magamnak szívem szerint való embert, Dávidot. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen az Úr, hogy nem vádol senkit sem, hanem ő nagyon szerető személy, ő maga a szeretet, és ő nem szurkol, nem gyönyörködik a hitetlen halálában, hanem ő bővölködik kegyelemben, megbocsájtásban azok irányában, akik őszintén meg tudják bánni a bűneiket, és korrekciót tanúsítanak az Isten felé. És Dávid ilyen ember volt, és ő maga mondja ezt a Zsoltárt, és nagyon szeretném kiemelni ebből a Zsoltárból azt, hogy Dávid király itt nem várja azt, hogy majd hát, ha valaki megy és segít rajta, majd hát, ha valaki megvigasztalja, vagy tanácsolja őtet a sok problémái miatt, mert rengeteg problémán ment át egyébként Dávid annak ellenére, hogy nagyon sikeres királya volt Jeruzsálemnek, hanem azt írja az ige, hogy Dávid a saját lelkéhez szól. Saját magának mondja, saját magának hirdeti az igét, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm a szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és erre szeretném a hangsúlyt tenni, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Dicsőség az Úrnak. Tehát így, ahogy ennek az évnek a végéhez érünk, én arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, hogy mérlegeljétek ezt az éveteket. Ami jó, azért adjatok hálát az Istennek. Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy sok életében vannak nehézségek, voltak nehézségek ebben az évben, de biztos voltak örömök is, biztos sokan felismerték az életükbe az Istennek az áldásait, és nagyon jó dolog ezekről megemlékezni, el nem felejtkezni az Úr jó tetéményeiről. Itt Dávid saját magát bátorítja ezzel, a saját lelkéhez szól, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Hálaadás árad ki Dávidnak a szívéből, ezekből az igékből, és Istennek nagyon kedves a hálaadás, a hálás ember, a hála az egy áldozat, és Isten ezt elvárja tőlünk, hogy mindjárt hálásak legyünk neki, mert mindegyikünknek kivétel nélkül van okunk a hálára. Hálásnak kell legyünk azért, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, és minket is személyesen, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát. És ezért erről nem szabad elfelejtkezzünk, hanem bizony meg kell emlékezzünk erre és minden egyes szabadítására, a legapróbbnak tűnő áldásaira is, és jó dolog ezekről megemlékezni. És itt még kiegészíti ezekkel a csodálatos igazságokkal is, hogy áldjad én lelkem az Urat, tehát azt az Istent, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Tehát itt a kettőt is megemlíti, és valóban ez a kettő egy jár, hogy a bűnbocsánatot, aki az Úrtól átveszi, a bűnbocsánattal együtt jön a gyógyulás is. Sok betegség, lelki problémák által jut be embereknek a szervezetébe sajnos, és az a tapasztalat, hogy amikor valaki Istennel rendezi a sorait, amikor valaki őszintén megbánja a bűneit, és bocsánatot kér a bűneiért, és elfogadja a názáreti Jézus Krisztus golgotai engesztelő áldozatát, akkor az ember megtapasztalja a bűnbocsánat örömét, és még meg is gyógyul a betegségeiből is. Tehát én erre bátorítalak benneteket, kedves hallgatók, így az év végén, hogy miképpen az ember így év végén sokan ugye háziasszonyok igyekeznek egy nagy takarítást végezni, hogy az új évben ne menjenek át kozozsan, hanem minél tisztában. Az emberek igyekeznek az év végére a mulasztásaikat pótolni, Én azt mondom nektek az Isten igéje alapján, hogy ha van rendezni való, akkor a Biblia tükrébe keresztények igyekezzetek megvizsgálni magatokat, és hogyha vannak olyan meg nem vallott bűnök az életetekben, amit még nem rendeztetek, akkor azt minél előbb rendezétek az Istennel. Az 1 János levélben nem tudom, hogy mennyi idő van, igazából Armandon nem akarom túlhúzni, felírtam ide sok igét magamnak, de ha nem is olvasom fel, akkor is így utalok rá nektek, hogy az 1 János levélnek az első fejezetében az 1-től 10-ig, és az 1 János levél 3. fejezetében az 1-től 3-ig. Itt egy csodálatos tanítást ad Isten arról, hogyha megbánjuk, megvalljuk a bűneinket az Istennek, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsássa minden bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Halleluja! Csodálatos, amikor valakit Jézus Krisztus szent vére megtisztít, és Jézus vére a világosságban valóban működik Jézus vére, erősebb a ruhamosók lúgjánál. És én ezt mondom nektek az ige alapján, hogy tisztítsuk meg magunkat mindjárt, mert keresztények, hogyha van reménységünk, van kijelentésünk a mi üdvösségünkről, akkor tisztítsuk meg magunkat, és ne menjünk át az új évbe szennyesen, sőt, ne várjuk még a holnapi napot sem, hanem még ma tartsunk bűnbánatot, menjünk a kereszthez, és Isten pedig, hogyha mi őszintén megbánjuk, megvalljuk a bűneinket, akkor megkegyelmez nekünk, megtisztít, leszedi rólunk a bűneinknek a terhét, és felruház bennünket szabadítással, örömmel, a bűnbocsánat örömével, dicsőség az Úrnak. És Dávid, látjátok, ő nem vár senkiről, hogy majd hát, ha valaki megszolgál feléje, hanem ő saját maga felé szolgál, saját magát bátorította, saját lelkének mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. De nagyon csodálatos bölcsember volt, sokat tanulhatunk Dávid király életéből. Legyünk mi is ilyenek, hogy nem várjunk arra, hogy hát, ha majd valaki jön és segít, szolgál felénk, bár ugye vannak dicsőség az Úrnak az egyházban olyan szolgálati ajándékok, pásztorok, tanítók, evangélisták, apostolok, proféták, akiket segíts célból helyre tisztem az egyházba, de mégis, hogyha mi magunkat megerősítsük az Úrban, akkor valóban az Istennek az áldásaiból tudunk hitáltal részesülni. Dicsőség az Úrnak. Ugye erről az évről így ennyit szerettem volna mondani. Hát a jövő évvel kapcsolatosan pedig megint csak van egy nagyon áldott ige, amivel szeretnélek benneteket megáldani. Ez pedig a Jeremiás könyvének a 29. fejezete, a 11-es verstől a 14-esig. Ez pedig így szól, csodálatos ez az ige, nagyon szeretem, legyen nektek nagy áldás. Azt mondja az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül. Amen, dicsőség az Istennek. Úgyhogy ezzel szeretném megkoronázni ezt a szolgálatát az Istennek, hogy látjátok, Isten jó tervezett, jó jövőt tervezett. A 2023-ra Istennek az akarata a mi életünkre, a ti életetekre nézve jó tervezett mindegyikünk élete felől, ezért engedjük meg neki, hogy hadd cselekedjen a mi életünkbe ő, és hozzuk magunkat áldható állapotba, valóban így módon, hogy tisztítsuk meg magunkat minden bűntől, és építsük az életünket az Istennek az igéjére. Igyekezzünk hűséggel követni a jó pásztorunkat, Jézust, az igén keresztül. Keresjük a vele való közösséget, mert látjátok, hogy azt mondja az ige, itten olvastam, hogyha segítségül hívtok, és kitartóan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Csodálatos ígéretek ezek, amelyek Krisztusban megilletnek minket. csak tényleg Krisztusban, testvérek. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy ragaszkodjatok az Úrhoz, mert ő nem hagy el senkit, de mi se hagyjuk előtt, hanem ragaszkodjunk ő hozzá, és engedjük, hogy minden nap hadd vezessen bennünket az ő jó tervébe, mert ő jobbat tervezett nekünk, még annál is, mint amit mi tervezünk magunknak. Dicsőség legyen az Úrnak. Legyetek áldottak Jézus nevében.
4: Amen, és nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap itt voltál velünk, és bizonyságot tettél Istenről.
5: Dicsőség csak az Úr, köszönöm szépen a lehetőséget, szívből kívánok Armandó a te munkádra, a te életedre, családodra, áldás bőségesen Jézus nevében, és minden kedves hallgatónak kívánok nagyon áldott, boldog új évet a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Szent Szellem ereje által. Amen.
4: Amen, köszönjük szépen, és mi is ezt kívánjuk a te drága családodnak és neked. Isten áldjon meg téged. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó! Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk.
1: A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány művészet. A cigány vagy más néven roma művészet a világ egyik leggazdagabb és legsokszínűbb kulturális öröksége. A roma nép évszázadokon keresztül vándorolt különböző országokban, miközben megőrizte saját hagyományait, nyelvét, zenéjét és művészeti értékeit. A cigány művészet nem csak szórakoztatásra szolgál, hanem a közösség történetének, érzéseinek, örömének és fájdalmának kifejezője is. A művészet segítségével a roma emberek megőrizték identitásukat, és átadták hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigány nép eredete Észak-Indiába vezethető vissza. A történészek szerint őseik körülbelül 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé. Vándorlásuk során számos kultúrával találkoztak, amelyek hatással voltak a művészetükre is. Ennek ellenére sikerült megőrizni saját hagyományaikat, amelyek ma is felismerhetők zenében, táncban, kézműves alkotásaikban és képzőművészetükben. A roma művészet legismertebb területe a zene. A cigány zenészek évszázadok óta nagy tiszteletnek örvendenek Európa számos országában. Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a népzene és a magyar nóta előadásában. A cigányzene szenvedélyes, érzelmekkel teli, gyakran improvizatív előadásmódjáról ismert. A hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a gitár a leggyakrabban használt hangszerek közé tartoznak. A roma zenészek kiváló hallásukkal, virtuóz játékukkal és érzelemgazdag előadásukkal világszerte elismerést szereztek. A tánc szintén kiemelkedő része a roma kultúrának. A cigány táncok lendületesek, ritmusosak és sok improvizációt tartalmaznak. A táncosok mozdulatai az örömöt, az erőt és a szabadságot fejezik ki. A nők gyakran színes, hosszú szoknyában táncolnak, amely még látványosabbá teszi a forgásokat és a mozdulatokat. A férfiak tánca erőteljes, ritmikus lépésekkel és tapsokkal egészül ki. A zene és a tánc együtt a roma közösségi élet fontos része, hisz ünnepeken, esküvőkön és családi összejöveteleken is központi szerepet kap.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Di.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezű

0: Nevünk az úgy van, hogy Vast.
1: Vast.
0: És mivel kettő van...
1: Vasta.
0: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
1: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy Vasta.
0: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígy vászlos eszem.
1: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Közlekedési hírek.
3: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Pénteken is sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk 26-32 fokos maximumokkal.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: hangunkon, rólunk neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt a péntek, július 3-a van, 7 óra múlt pár perccel. A Somák és a Kornélok ünneplik nevenapjukat, illetve ma ünneplem a 38. születésnapomat, Tom Cruise pedig a 64-et, ez valahogy mindig összefonódik, már tényleg gyerekkorom óta, hogy ezt így egybe mondom valamiért, de hát igen, amúgy való igaz, 1988. július 3-án a kis Gyuszika meglátta a napvilágot a Péterfi utcai kórházban, és azóta már ugye eltelt 38 esztendő, rengeteg minden történt azóta, de hát nem kezdek egy ilyen teljes önéletrajzi regénybe, úgyhogy ja, ma ünneplem a születésnapomat. Na és ma már, ja, és akarom is mondani, hogy ma már Balatonon fogom ezt tölteni, és majd csak hétfő délután jövök vissza, úgyhogy hétfőn csak Zsuzsit hallhatjátok majd a Süsfen, abban a Vekkerben pedig majd ismétlés lesz, de hát ez még egy picit odébb van, bár nem is annyira, ha belegondolunk, úgyhogy jobb is talán, hogy ezt elmondtam nektek. Na de nézzük, mik történtek még ma. 220 éve született Teleki Blanka grófnő, 172 éve született Leos Janáček, morva zeneszerző, aki a morva népzenére alapozva egyéni stílust alakított ki. Franz Kafka is ma született, ő 143 évvel ezelőtt. Bornyik Sándor festő is ma született, ő 133 éve. Illetve szintén 133 éve Mississippi John Hurt, ő amerikai country blues gitáros volt. Ugye Mississippi egy állam, és tök menő, hogy így fölvettem elé, hogy Mississippi John Hurt. Ez tényleg ilyen amerikai country is nagyon. Ma 129 éve, hogy ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. Na, hát egy érdekesség fért most bele így péntek reggel a történetbe. Jön a zenebona, ugye, a szokásos, és utána pedig friss közlekedési hírek.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dík.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá a közlekedésre. A harmadik kerület Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosítják a 11. kerület Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítése miatt. A 11. kerület Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre kell számítani elektromos közműjavítás miatt. Napközben a 10. kerület Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szita köznél pedig útszűkületre kell készülni elektromos közműépítése miatt, időszakosan lezárásra is kell számítani, így zárójelbe odaírták. Aztán a 11. kerület Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, méghozzá július 12-éig. Hát ezekkel tudtam most nektek frissibe szolgálni, jöjjenek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van, tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje. Finomságok garmadája kerül az asztalra húsvétkor az ország kedvenc roma pékjénél. Galamb Alexnek nem mindig adatott meg, a jólét ezért nagyon hálás, hogy az ő gyermekeinek már nem kell nélkülözniük. Mint arról már többször beszámoltak, Galamb Alex még iskolás korában kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, a mély szegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott melegételt és vízöblítéses mosdót is használhatott. Galamb Alex nem tagadja, hogy honnan jött. Az ország kedvenc roma pékje nem szégyeli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt. Az édesapám 2005-ben már több mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni. Emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem hétköznapokban is, mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert saját ágya és szekrénye lehetett. Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg. Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét, árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsájtott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika, ha anyaként kudarcot is vallott, most már nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex 3 gyermekéért. Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára, mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gyroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a pék képesítés szerezi meg hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos, magyarázta Alex. Galamb Alex húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselő fánkot is ő készítette el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsalivója!
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek! Jelentős változások zajlanak az ATV-nél, amelyek több műsorukat is érintik, miközben egy ismert arc távozik a csatornától. A Híradó, a Fórum és az Aktuál csapata új műsorvezetőkkel bővül, miközben Jegesi András, az ATV egyik meghatározó riportere, az RTL-hez igazol, ahol híradós riporterként folytatja a karrierjét. Az ATV a közleményben sok sikert kívánt neki az új munkájához. Az ATV Híradó júliustól új műsorvezetővel, Toró Nikolettel bővül, aki eddig szerkesztőként és riporterként dolgozott a csatornánál. Toró a Start és az Aktuál című műsorok szerkesztőjeként, valamint a Heti Napló riportereként szerzett tapasztalatot, most pedig kiemelt képernyős szerepet kap. A Fórum című műsorhoz szintén új arc csatlakozik, Nagy Angéla, aki eddig az ATV hírszerkesztőségének riportereként tevékenykedett. Az ő előléptetése is azt mutatja, hogy a csatorna a belső szakmai utánpótlásra épít. Az Aktuál csapatában is változás történik, itt Papréka Kinga érkezik műsorvezetőként, tovább erősítve a műsorképernyős jelenlétét. A Híradó szerkesztősége szintén bővült, Király Kata június óta tagja a csapatnak riporteri pozícióban. Miközben az ATV több műsorában is belső munkatársokat helyez új pozícióba, a csatorna egyik ismert arca, Jegesi András távozik. Jegesi az RTL-nél folytatja pályafutását, ahol híradós riporterként dolgozik majd. A csatorna egy közleményben búcsúzott tőle, sok sikert kíván az új munkájához az ATV, írták. Hát röviden kívántak neki sok sikert, de eléggé változás történik, és nagyon pozitív amúgy alapvetően, hogy elég sok nő, sőt tulajdonképpen, ha belegondoltok, most csak női neveket soroltam, akik az ATV-n új pozícióba képernyős szerepet kapnak. Úgyhogy ez szerintem abszolút szép dolog. Na jó, most pedig zenebona következik, ugye, mint ahogy az ilyenkor szokás, közlekedés, időjárás, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlás eszem.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reálking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.

0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyar-roma alkotó tábor Herényben, a Plein Air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar-roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar-roma alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a Csónakázótó, a Főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar-roma alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállításokon és más művészeti eseményeken is tovább élnek. Szombathely és Vas megye önkormányzata is évek óta támogatja az alkotótábor megszervezését. Szerdán délelőtt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint Horváth Soma és László Győző alpolgármesterek is a helyszínre látogattak. Mindannyian egyetértettek abban, az elmúlt évtizedekben egyre ritkul az ilyen és ehhez hasonló programok sora, így hát mindenkinek érdemes ellátogatni a Herénybe. Nem túlzás azt állítani, a művészet és az alkotás otthonra talált Herényben. A hét zárásaként szombaton kiállítás nyílik a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken is sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Csodaszép napsütéses reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt pár perccel jön a program ajánló. Tőlem egy picit távol eső programra hívom fel most a figyelmet, ugyanis a biciklizésről lesz szó. Ugye, hát aki hallgatja a süsfelnapot, adnak már nem titok, hogy 38 éves leszek ugyan most már ma holnap, de még a biciklizést mindig nem sajátítottam el, hogy így fogalmazzam. Most, hogy tartóssá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánlunk három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is kitölthetünk a hétvégén. Azt mondja, azt javasolják, hogy vegyük az irány Csepel felé, Zsuzsánk felé, ahova jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. És a végcél pedig a Kavicsos tó. Ó, nagyon szépen néz ki így kép alapján, valóban gyönyörű szép, gyönyörű szép. Aztán azt mondja, kalandozás a Lupán. Számtalanszor mondják itt, hogy a kedvenc útvonaluk a Duna partján Szentendérre vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, micsoda szavak, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalán Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. De mi most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem csak egy kisebb részét. Most mindössze Budakalászig és a Lupa-szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig, az ottani Bringa úton le sem kell róla térni. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfervaráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. És a harmadik pedig a Naplástóhoz vezet bennünket. Azt mondják, hogy az egyik legkiválóbb célpont, igazából sehonnan sincs közel, leszámítva, ha arrafelé laksz, és olyan illuzórikus érzése van ott az embernek, mintha tényleg bőven maga mögött hagyta volna a várost, hogy elmerüljön a természet szépségében. Ott a Buja ártéri erdő egy rakás énekes madárral, meg teknőssel, és majdnem körbe sétálható tó, mellette kilátó, értitek, tó, kilátó, ahonnan jól belátható az egész környék. Na, tehát aki kamász biciklizni, annak irány a kerékpár, és vigyetek magatok a folyadékot természetesen, és érezzük jól magunkat a szabadban, élvezzük, hogy csodaszép nyár van. Most pedig élvezzük a zenéket, és jövök vissza nem sokára friss közlekedési hírek.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Nem sokára 8:30 van, jönnek újra a közlekedési hírek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranya utcáig csak célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A 19. kerület Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A 10. kerület Kőér utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7-től délután 3-ig lezárják a fél útpályát a híd karbantartása miatt. Na, ez van, gyerekek. Megyünk tovább, jöjjenek ki a nyelvoktató leckék Ármándóval is Hajnival, de előbb ugye zene.

0: Rádió Dix.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ismételten 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dix-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos lesz a...
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dix. Rádió Dix. Rólunk, neked.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Hello, bello, jó reggelt mindenkinek, nem sokára 9 óra van, és kezdődik a süsfel nap velem és Völgyi Zsuzsival, ám előbb gyorsan egy kis foci hírecske. Mbappé duplázott, Barcola is beköszönt, a rendkívül meggyőző Franciaország esélyt sem hagyott Svédországnak az idei futball világbajnokságon, a legjobb 32 között rendezett egyenes kieséses mérkőzésen. Didier Deschamps együttese Paraguayjal találkozik majd a folytatásban. Franciaország favorithoz méltó pazar játékkal 3-0-ra megverte Svédországot, rugott még 2 kapufát és egy lesgolt is ezen kívül a találkozón. Furán írták ezt egy picit, na mindegy. A legjobb 32 között az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon magyar idő szerint kedd este, így ott van a 8-ad döntőben. Franciaország 4. VB meccsén is folytatta sorozatát, hogy legalább 3 gólt szerez. A 2022-es döntőt beleszámítva sorozatban 5. meccsén lőttek a franciák legalább 3-at, ami új rekord. A duplázó Kylian Mbappé 27 évesen már 18 VB meccsen 18 gólnál jár. Ezzel megelőzte a meccsen a legutóbb utolért Miroslav Klózét, és már csak egyel van Lionel Messi mögött. Mbappé 8 gólban vállal szerepet a VB-n, ami a legtöbb az idei tornán. Michael Olise-nek már 5 gólpassza van, amivel az élen jár a mostani VB-n. Egy világbajnokságon eddig Pelé adta a legtöbb gólpasszt, még 1970-ben ez 6 darab volt. Olise első 4 VB meccsén 5 gólpasszt adott, akár csak Amadeo Biavati 1938-ban, a rekorder Budai László, aki 1954-ben 6 asszisztig jutott. A 8-ad döntő eddig ismert párosításai pedig a következők: Kanada, Marokkó, Franciaország, Paraguay, Brazília, Norvégia, izgalmas, és Mexikó játszik majd, ugye, Angliával. Szóval nagyon-nagyon izgalmas ez a történet eddig. Amit én kifejezetten várok, a francia mérkőzések, illetve a brazil-norvégi szerintem nagyon érdekes tud majd lenni, hogyha mind a két csapat igazán a maximális formáját, top formáját hozza. Na, hát reméljük, hogy mi is a top formánkat fogjuk hozni 9 után Zsuzsival, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: Periodik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangot.

0: a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közötti megállókat, a Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken is sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: testvér, hagy kérjek én neked ma, minket vár az egész éjszaka.
1: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
2: Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, gyuszikám, boldog szülinapot.
3: Igen. Szép jó reggelt mindenkinek, 9 óra múlt, július 3-a van, hát péntek, és még annál fontosabb nap.
2: A gyuszinak van a szülinapja!
3: 38 éves púró cigány lettem, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm Zsuzsáma,
2: köszöntél. Isten éltesen sokáig, és jó reggelt kívánok mindenkinek.
3: Erőt, egészséget, békességet kívánunk mindenkinek. Hát igen, ez a nap is eljött, 38 esztendős lettem én, nem erre mondták, hogy meglepetése költemény, de erre is kijönne.
2: Kijön az, igen.
3: Igen.
2: Na milyen érzés?
3: Figyelj, semmi különös igazából. Semmi? Én majd a 40-et akarom megünnepelni, igaz, ami igaz, én innen már Zamárdiba megyek, nem megyek messzire, csak ide a déli pályaudvarra, már itt jön majd ide
2: bőröngye.
3: Feleségem, így van.
2: Húzta bőröndöt.
3: És ő meg majd ide jön szépen taxival, aztán megyünk le Zamárdiba, ott egy kis ünneplés, holnap a szállodának lesz születésnapja, és ott föl is lépek Zsédával karöltve.
2: Ja, aha, azt hittem, hogy énekelsz vele.
3: Ja, de, hát, nem, én majd csak beszélek.
2: Ő a sztárvendég,
3: Zséda énekelni fog, én meg majd beszélgetek, úgyhogy ott mi ketten leszünk így a szülinapi meglepi a szállodának, és akkor hétfőn viszont én nem leszek itt, ezt előre közlöm nektek, de Zsuzsi itt lesz veletek szóló, szólista üzemmódva.
2: Van membend, és ott fogtok tőlem kapni hétfőn.
3: Igen, mert ma lemegyünk, és úgy leszünk lenne, hogy ma szombat, vasárnap, hétfőn megreggelizünk, és úgy jövünk haza, tehát pont abban az időben érek majd haza ide a déli pályaudvarra, amikor már Zsuzsi is Hetetétországon túl lesz, mert ilyen kettőkor ér be a vonat talán, vagy valahogy így.
2: Megkapta tőlem azt a hétfőt, na,
3: igen,
2: bónusznak.
3: Aranyos, szülinapomra ezt kaptam, hogy jó, van hétfőn, ne gyere akkor be, úgyhogy hétfőn egy plusz szabad napot még beiktatok így magamnak a hétvégére. Úgyhogy igen, a kor dolog érdekes, mert én nem vagyok az a kor parás, vagy nem tudom, hogy így
2: szerintem
3: most jaj.
2: Ezt inkább a nők élik meg rosszabbul, hogy
3: férfit
2: hogy
3: is
2: haladunk.
3: Láttam én már.
2: Hát igen.
3: Férfit is láttam én már, aki...
2: Mondjuk te még nem az életközepi válságban vagy, egyszer volt erről már nekem témám itt a rádióban, hogy élik meg az emberek az életközepi válságot, de te még nem vagy abban a korosztályban szerintem, mert az úgy körülbelül a fél időnél jön el, az a 50-esnél.
3: Aha.
2: Úgy általában mindig azt mondják az 50-re,
3: hogy
2: ott kezdődik a B-oldal.
3: Szerintem nem. Most. Figyelj, nem. Most vagyok 38, az 76.
2: Évszázadokban mérik, úgyhogy a fél évszázadnál szoktak lenni ezek az életközepi válságok, úgyhogy te még attól messze vagy.
3: Én belül azért úgy érzem.
2: Na, de azért nincs kapuzárási pánikod, vagy bármi ilyesmi.
3: Nincs, kicsit sajnálom, hogy nem vittem többre az életbe, és már picit már idősnek számítok, ahol nem vagyok egy 20 éves siheder, aki még a pályája elején van, és övé a világ, és nem tudom. Én már pont az a korosztály vagyok, aki némá úgy, jó van már.
2: Jó lesz
3: még
2: ez
3: fiatal
2: is.
3: Ember,
2: ez
3: de
2: is jó
3: van,
2: lesz.
3: Igen.
2: Megalkuvás időszaka az, ami most jellemző a 40-es korosztályodra.
3: Szerintem inkább igen. De nem akarok itt lehúzni senkit se az életről. Én ezt érzem, én ezt gondolom, inkább így mondom, nem is érzek én semmit, ezt gondolom.
2: Nézd,
3: úgy,
2: én egy
3: nem.
2: Ideig nagyon sokszor beremegtem, hogy úristen, már 40 vagyok, úristen, elmúltam 40, húha, haladunk a korral, aztán egyszer csak az egyik születésnapomon, azt hiszem pont a tavalyin kezdtem el azt érezni, hogy ennek örülni kell. Tehát annak, hogy meg tudtam érni azt a kort, amiben én vagyok, annak örülni kell, mert nagyon sok pályatársam a közelében sem tudott lenni annak a kornak, és akkor most említeném itt Fábián Julit, Tompos Kátyát, hogy azok az emberek, akik ideje korán távoztak az élők sorából,
3: igen.
2: Azoknál milyen szomorú az, hogy nem tudták megérni azt az időt, amiben én már benne vagyok, amit én taposok. És elkezdtem másképp gondolni, mert egy ideig így paráztattam magam, hogy már annyi vagyok, és akkor így ilyen rossz érzéseket keltettem magamba ezzel kapcsolatban, és közben meg aztán utána át kellett kapcsolni az agyamat arra, hogy nem Zsuzsi, ennek rohadtul örülni kell, hogy te ezt az időt meg tudtad érni egészségesen, mindenféle betegségek nélkül, tehát, hogy ennek örülni kell, és igenis össze kell tenni a két kezünket, hogy hogy bizony élünk, és megélünk olyan időszakokat, amit sajnos lehet, hogy más nem.
3: Nézd, ezt én is abszolút így gondolom, ezt abszolút egyetértek ezzel, hogy ez egy... Mindig hálásnak kell lenni ez az életnek, amikor hogy tudsz egy picit elégedett lenni, tudsz boldog lenni, hogy elégedett vagy olyan apróságnak tűnő dolgokkal, ami tényleg másnak még nem adatott meg. Az, hogy egészséges így vagy, van. Az, hogy van családod, az, hogy van lakás, van tető a fejed fölött, igen. Ki tudod fizetni,
2: van
3: tehát nem nyögöd.
2: Van egy szép feleséged,
3: vagy férjed.
2: Akivel utaztok, terveztek, így van.
3: Igen, tényleg ez. Tehát, hogy tényleg az anyagi nyugodtság, vagy nem tudom, tehát bármi, ami tényleg nem tűnik úgy a hétköznapokban nagy dolognak, de igenis hálásnak kell. Én alapvetően ilyen típus vagyok, hogy én tényleg tudok azért is hálás lenni, hogyha tényleg is szépen éldegél az ember, tehát nem kell minden napra valami extra, mert nyilván miért is kéne. De az egy megint másik történet, hogy az ember mind gondolkozik, hogy igen, hogy mit tudom én, a 20 éves énje mit várt attól, hogyha 40 lesz, hogy akkor mit fog addig elérni, és mondjuk, ha nem érte el azt, akkor azért úgy egy pici csalódás, mert nyilván 20 évesen még nagyon akarsz, nagyon mész, nagyon törsz, nagyon sok a terv, nagyon sok a vágy.
2: Ambíció.
3: Köszönöm, igen. És akkor, amikor már úgy közeled vagy a 40-hez, vagy már 40 is vagy, akkor meg már úgy az van benned, ha nem sikerült ezeket a dolgokat elérni, hogy hát azért az úgy csalódás egy picit, azért úgy magadba úgy azért picit csalódsz, nem?
2: Igen, tehát, de ezeket azért félre kell tenni, és nem szabad ezen örlődni, meg nem szabad ezen kattogni, hanem igenis annak kell örülni, ami van, és azzal kell elégedetnek lenni, és abból kell kivenni a legtöbbet, ami a jelen állásban van.
3: Hát igen, ezt kell megtanulni szerintem, ez is egy tanulás, mert nagyon sok, például én a 30-as éveim elején, most már úgy mondhatom, hogy a végét taposom, ugye, a 30-as éveim elején nagyon nem tudtam ezt így gondolni. Most már az elmúlt 1-2-3-4-5 évben, amióta átléptem az ilyen 34-35-ös váltóvonalat, azóta úgy jobban tudom azt mondani, igen, hogy hálás vagyok azért, hogy egészséges vagyok, hálás vagyok azért, tényleg van egy szép feleségem, nyugodt kis életünk, nem élünk luxusba, de nem is kell nélkülöznünk, hála Istennek, ki tudjuk fizetni a lakást, tudunk enni, inni,
2: nyaralni is,
3: étterembe menni, ha úgy van kedvünk, tehát, hogy nem luxus élet, de hogy nem is egy olyan élet, hogy hála jó Istennek, hogy meg kell nézni azt mondjuk, mit tudom én, 20-án, hogy hú, holnap vegyek még egy drágább vajat, vagy már csak mit tudom én, jó van a szárazon az a kenyér, most mondtam én nagyon szélsőséges példát, és ezért hálásnak kell lenni, ez valóban. Ez tény és való, hogy ez így van. Igen.
2: Másképp kell gondolkodni, igen, egy idő után látod, én is a nőiességemben folyamatosan a megfelelési kényszerem volt, hogy húha, 40 leszek, akkor utána majd mi lesz, elindulok majd a lejtőn, hát az lehet, viszont nem erre kell gondolni, hanem inkább arra, hogy annak is örülni kell, hogy igen, ezt megértük, és ezt is, ez is megvan. Tehát, hogy ez az évszám is megvan.
3: De tulajdonképpen igen. Én meg ma örülök annak, hogy lemegyünk Balatonra, jó lesz ott, nyugodtságba, békébe, remélem nem lesznek millióan, és elkávézgatunk, sörözgetünk, beszélgetünk, el vagyunk, jókat eszünk, ugye, ott kapjuk ugye emiatt a fellépés miatt ugye nekem az ajándék, ez a hétvége, vagy nekünk pontosabban, úgyhogy reggeli vacsora benne van az ajándékban, úgyhogy igazából eszünk, iszunk, szépen jól leszünk magunknak.
2: Nagyon szuper.
3: Azt utána majd visszajövök Pestre, az kész.
2: És a másik pedig az, hogy az embernek hálásnak kell azért is lenni, hogy van mellette egy társ. Mert nagyon sok embernek meg nem adatik meg például igen. Az, hogy egy jó kis társa legyen, akivel élményeket tud szerezni, igen, akivel igen. Gyarapszik, akivel több tud lenni, akivel vannak tervek, és úgy látszik, hogy neked akkor ezek szerint most már így a társas kapcsolatodra kell koncentrálni, hogy ott menjetek tovább, és ott a tervek megvalósuljanak.
3: Ez abszolút így gondolom én is, igen. Na,
2: Gyuszikám,
3: szóval,
2: Isten éltessen, nagyon
3: köszönöm,
2: sokáig.
3: Köszönöm, komolyra, de ez egy komoly kor, ezt azért látod, ha 20 éves lennék, akkor itt ilyen fújnánk a lufikat, mert mit? Ez egy komolyan kellett indítani ezt a reggelt.
2: A következőben meg el fogjuk nektek mesélni, hogy mit jelképez a születésnapi torta és a gyertya.
3: Jaj, na jó, legyen így. Kettő zene, ja, ezt elfelejtettem.

0: 103 Rádiódik, süss fel nap, Rögi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak mire litludat, pláne nem a kertek alatt.
1: Ahogy ígértem, kettő zene után vissza is jöttünk hozzátok, és még a szülinap kapcsán Zsuzsi itt hát a tortával, illetve a szülinapi gyertyák jelentésével kapcsolatban akart még mondani valamit, úgyhogy én meg ki vagyok, hogy beléfolytsam a szót, mint szülinapos, bár a tortát vissza én pont nem annyira szeretem.
2: Nem?
1: Nem, sütiket szeretem, mostanában
2: az
1: főleg.
2: Ilyen piskótákat, vagy amiben nincsen úgy krém?
1: Hogy mondjam, maga a torta, mint olyan, amikor van egy egybe torta, az nekem valahogy soha nem. De például elmegyek egy cukrászdába, mindig találok fogamra való édes sütemény. Tehát nem feltétlenül csak sósak, de valamiért a torta még mint olyan, az úgy nem. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes kettőség,
2: tudom. Én ebben
1: tudom.
2: Olyan vagyok, mint a gombóc, Artúr, nekem minden. Bármi, végül is bármi jöhet. Most már ugyan még egy kicsit visszakacsingatok így az elmúlt időszakra, a törökországi, most olyan nagy álmokfutást nem rendeztem a sütők szempontjából.
1: Baj. Nem is baj, most egy pici pihi, nem árt ilyen kis mini diét a dolog, de mondom, hát, ez nagy kettősség bennem valóban, mert elmegyek a kedvenc cukrászdánkba, elmegyünk feleségemmel ott Újpestán, mindig lecsúszik egy brüsszeli krémes, az a kedvencem, és hát nyilván az is édes, de nem úgy, mint mondjuk egy csoki torta. Azt például nem enném meg. Hát valaki hozna csoki tortát ajándékba, ne hozzon,
2: akkor
1: mert nagyon kedves.
2: Nekem.
1: Azt
2: hozzon, csak told át nekem.
1: Igen, meg baklava, amit hoztál is, tehát azt is imádom. Tehát én nagyon szeretem az ilyen süteményeket, de valahogy a torta az nem játszik.
2: Na de nézzük meg, hogy a születésnapi torta meg a gyertyának mik a jelentései, mert mindennek van a világban jelentése. Olyan
1: persze.
2: Nincs, hogy nincs.
1: Az hogy élet, nincs, hogy nincs.
2: Igen, az életciklusunk lezárását jelképezi valójában a torta és a gyertya, az újrakezdést, a fényt és a kívánságok égbe juttatását jelképezi ez általában. Ez a mindennapi rituálé mély történelmi és spirituális gyökerekkel rendelkezik, amely az ókori kultúrából és a középkori hagyományokból tevődik össze. Hát mindig visszanyúlunk. Természetesen minden az ókorból és a középkorból ered. A torta meg a gyertya az egy, tehát a tortának a gyertya az a fő szimbóluma. A gyertya az élet fénye. A gyertya lángja magát, az életet, a melegséget és a pozitív energiát szimbolizálja a sötétséggel szemben. Tehát ezért kell mindig gyertyát, meg hát ugye a kívánság miatt, tehát mindig elfújod a gyertyát, akkor mindig kívánsz
1: egyet, igen.
2: Az ókori görögök kerekmézes süteményeket vittek Artemis istennő templomába. A kerek felálltod, ott is az istennőt az édességgel kenyerezték le.
1: Hát akkor az olyasmi volt, mint te, igen, az kamászta.
2: A kerek forma és az égő gyertyák a hold fényét jelenítették. Az imák közvetítője pedig az ókorban úgy hitték, hogy a gyertya elfújásakor felszálló füst, az közvetlenül az istenekhez viszi az ember titkos kívánságait és imáit. Hát ezért van az, mindig látjuk, és mindig így is van, hogy kívánj valamit, mindig mondják, amikor elfújod a gyertyát, akkor kívánj valamit. Mindig a hantaból jut mostanában eszembe erről a kívánj valamit.
1: Azt kívánom, hogy apukám egy napig ne tudjon hazudni.
2: Igen, az nagyon jó, és bejön a kívánság.
1: Igen.
2: És hát akkor ezek szerint a gyertya füstje, ahogy száll fel az ég felé, az az istenek felé száll az a füst, az akkor oda megy az ima.
1: Más millióbe lett volna ez a Hantaboly film, akkor a kisgyerek ült volna. Azt kívánom, hogy apám nagyon zsanázzon muzsikálni egy napig. Mert most szegény nem tud semmit, de hogy nagyon zsanázzon dűvözni apám. És elfújod a gyertyát.
2: De jó. Na most a középkori Németországban például a gyertyákat égve tartották egész nap.
1: Jaj, milyen gyertya volt ez?
2: Hát a gyertyák azért nagyok, hosszúak. Az a kicsi volt, tudod, hát még akkor nagy volt. A fény megvédte a gyermek lelkét a gonosz szellemektől, és a kritikus évfordulón ilyenkor mindig égve maradtak a gyertyák. Középkor.
1: Hát, a sötét középkor, igen. Ahhoz képest nem,
2: azért
1: melyik
2: vagy. Ott a sötét középkort, azt vajon azért hívták sötét középkornak, mert
1: sötétek voltak az emberek?
2: Mindig elgondolkozom ezen, igen, hogy nem, amúgy akkor voltak a legtöbb kivégzések, és akkor volt a legtöbb haláleset a sötét középkorban, de mindjárt Gyuszi erről
1: AI
2: számot
1: barátomat
2: vett.
1: Fölhívom. Halló, AI!
2: De adjunk neki valami nevet. Na de most a gyertyák, még mielőtt Gyuszi ezt kikeresi és elmondja nektek, a gyertyák száma, nyilván ezt mindenki tudja, az eltelt éveket mutatja, sok helyen egy extra gyertyát is meggyújtanak, amely a jövő év reményét és növekedését jelképezi. Tehát sok helyen van egy extra plusz gyertya a tortán, ami a jövőnek a kívánsága, a jövő év jelképét. Én még soha nem hallottam ilyenről,
1: hát erről
2: de
1: én
2: akkor
1: sem.
2: Ezek szerint biztos van, ahol van ilyen.
1: Erről én sem. Na, sötét hát a sötét, ha már így fölhoztad, igen, ezt a gyertya véget, a sötét középkor kifejezést eredetileg azért alkották meg, mert a reneszánszkor emberei úgy látták, a római birodalom bukása utáni időszakból kevesebb írásos és kulturális emlék maradt ránk, mint az ókorból. Nem a fizikai sötétségre vagy a folyamatos gonoszságra utaltak, hanem a történelmi és kulturális információk hiányára.
2: Ah, ez jó volt megtudni.
1: Nem maradt meg ezáltal sötét középkor, mert sötétbe tapogatózol.
2: Aha, nem tudjuk, érted, hogy mi történt akkor. Érted. Én teljesen arról, látod, hogy az én gondolatom se volt rossz, mert itt rávilágított arra, hogy nem a gonoszságról szólt az
1: nem,
2: a sötét középkor.
1: Nem, az, hogy sötétbe tapogatózol, mert hogy nem tudsz mihez nyúlni, meg kevés írásos
2: fönt. Miért maradt meg? Miért maradt meg az ókorból?
1: A római birodalom
2: minden?
1: Bukása után. Ott akkor elkezdte, lehet, hogy azért, mert ott voltak a rómaiak között voltak, akik úgy inkább leírták a dolgokat. Minden
2: a rómaiak megbukott, egyébként
1: és
2: nagyon.
1: Akkor az úgy elmúlt.
2: A rómaiak nagyon zsanáztak. És akkoriban, nagyon. Tehát az ókori római birodalom az egy tényleg virágzott.
1: Igen, viszont azt írja itt még ott a zárójában az alján, hogy amúgy picit téves ez a megnevezés, mert hogy bár a római birodalom összeomlása utáni évszázadok valóban kaotikusak voltak, a középkor egyáltalán nem volt fejletlen. Mert hogy ekkor jöttek létre az első egyetemek, ekkor találták fel a szélmalmokat, a nehezéket, és ekkor virágzott ki a lenyűgöző gótikus építészet is.
2: Uh-huh.
1: Tehát akkor csak maradt fönt.
2: Hát valami,
1: emlék,
2: igen.
1: Megírásos
2: akkor inkább
1: dolgok.
2: Elkezdtek tanulni az emberek.
1: Igen. Hogy ne legyen sötét középkor, érted?
2: Igen. Na de menjünk vissza egy kicsit a születésnapra és a tortára. A torta felszeletelése és elfogyasztása az összetartozást, a szeretetet és az öröm megosztását szimbolizálja a családdal és a barátokkal. És tényleg így van, ahol van egy torta, mindegy, hogy ez mekkora, mindenkinek tud jutni egy kis szelet. Hm. A tortából. Ha igen. Belegondolsz, nincs olyan kicsi torta, amiből ne jutna.
1: Vágni, ez így van.
2: Amiből ne jutna valakinek egy kis szelet, igen.
1: Főleg, ha én osztom, mert akkor én magamnak nem is adok, tehát az én részem is még el tud oszolni. Úgyhogy jó fej vagyok. Velem érdemes tortázni, gyerekek.
2: Na, hát ez volt a születésnap, és a torta, és a gyertyának az érdekessége.
1: Ezt akartam mondani, hogy szeretem az ilyen érdekességeket igen. Hallani is, meg elmondani is, de ma megfejtettük a sötét középkort is, uh-huh. Illetve a szülinapi gyertyúszokat is
2: igen.
1: Megfejtettük.
2: És milyen jó ez tényleg, hogy van egy kerek torta, és abból mindenki ehet, mindenki kaphat igen, abból igen. A szeletből. Igen, ez nagyon szép.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Na jó, hát a szülinapról most ennyit. Elmegyünk zenélni, csak szülinapi slágerek lesznek, de hogy is.
2: És Halász Judittól tedd be egy szíves.
1: Hogy mi az az egy alma együttes.
2: Ó, ma van a szülinapom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Na jó, hát ez nem lesz, de 10 órakor jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Schiff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia Roma kollégiumának. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-a, 4-i koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására, aki 15 év alatt először lép fel Magyarországon, András. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-ai, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján dönti el, hogy mit játszik, és az alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a fajta szabadságot,

0: és spontaneitást. A művész 1953-ban Budapesten született. A Zeneakadémia zongora szakán Kardosa Pál, Kurták György és Rados Ferenc tanítványaként végzett egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vincenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Capella Andrea Barszának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt és Kossuth díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme, a németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal, Királyi Filharmonikus Társaság aranymedálja és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli doktori címe. A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az osztrák tudományos és művészeti becsület keresztet, valamint egyéb elismeréseket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Pénteken is sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal.
1: Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Tippel nap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, itt a péntek, és ugye hát július 3-a van, ma született Tom Cruise, fúj, és jó magam.
2: Tom Cruise-zal egy napon születtél.
1: Ja, és nem szeretem a filmjeit. Mi? Valamiért
2: na mindegy, ezt mindig megbeszéljük, hogy igen, van, igen. Akit szeretünk, van, akit nem.
1: Hát ez most színészeknél, tudod, ez olyan az alapvetően, hogy szimpátia kérdése, hogy mit tudom én, van, aki például egyszer a Verebes István mondta talán, igen, én a Verebes tisztelem, becsülöm, de ő például egyszer azt mondta, igen, hogy a Jim Carrey szerint egy olyan színész, aki még élő ember nem nevetett. Hát én pedig gyerekkoromtól kezdve imádtam Jim Carreyt, és nekem mai napig én nekem...
2: Humor a szubjektív.
1: A humor is, meg azt mondom, hogy melyik színész szereted, melyik színész nem. Ez is szubjektív, az is, hogy ki kap Jászai Mari díjat, ki kap Kossuth díjat, kint külföldön ki kap Oscar díjat, Golden Globe díjat, Emmy díjat, stb. Tehát ezek szubjektív
2: na,
1: dolgok.
2: Na minden esetre.
1: Én nem szeretem Tom Cruise
2: a filmét. Én nagyon, úgyhogy innen esetre. Happy birthday, dear Tom, Thomas.
1: dear Thomas Cruise.
2: Dear Thomas Cruise.
1: Yeah, Thomas Cruise is a very short guy. Nagyon
2: problem.
1: Alacsony.
2: Szerintem egyáltalán nem probléma, kis ember bot. Van ez a mondás.
1: Van.
2: Vannak ilyen mondások.
1: Ennyibe, ettől függetlenül a Mission Impossible filmeket elismerem, hogy rohadtul akik szeretik, jó, azért szeretik, csinálva. Mert jó, meg így van. Tehát én ezt maximálisan elismerem. Az, hogy én nem szerettem, ez egy teljesen szubjektív történet. Tehát, hogy
2: persze, elfogadjuk.
1: Én abszolút aláírom, hogy biztos vagyok abban. Egyet láttam csak még az elején, még a legelsőt, és nem mondtam, hogy rossz a film maga, de ugyannyira nem nyert el a tetszésemet, de el tudom hinni, hogy miért szeretik. Figyelj, óriási, például a nagy, legnagyobb focistánk Szoboszlai Dominik kedvenc filmjei, a Halálosabb iramba. Szerintem egy tök unalmas, semmit mondó filmek. De látod, rajongók is.
2: Neki meg
1: a kedvenc, ezt ő több interjúban elmondta, hogy ő, amit bármikor végig tud nézni, az a Halálosabb iramba.
2: Szerintem nőként Tom Cruise-t azért az sok nőt megvett, tehát ezért olyan ikonikus filmjei voltak, mint a Cocktail, amiben ragyogott, tündöklött, nagyon szép fiatal srác volt. És ez most 60, nem tudom hány éves, 62, 63,
1: hát,
2: valahogy
1: majd.
2: Úgy. És még most is pacek. Nekem még most is... Én nem szoktam a 60-as korosztályt nézegetni, mert a 60-as korosztály az édesapámnak a korosztálya, szóval nekem, de azért úgy őt megnézem.
1: 64 lett.
2: 64, idősebb, mint édesapám, úgyhogy ezt a korosztályt én nem nézegetem.
1: 34-38, úgyhogy haha.
2: De azért a Tom Cruise-t úgy megnézem nőként.
1: Figyelj,
2: most
1: háromszoros Golden Globe díjas, az egyik legsikeresebb hollywoodi filmsztár, vitán felül állt.
2: Ő kapott Oscart, nem, ugye?
1: Kapott Oscar életműdíjat kapott.
2: Miért kapott Oscart? Melyik filmjéért?
1: Életműdíjat kapott, ez nem ja, az filmre más. Szól, az arra szól,
2: Oscar
1: hogy ő
2: életműdíj.
1: Az egész élet, az egész élet pályájáért kapta.
2: Jó, hát ami nyilván néz, figyelj, igen,
1: abszolút aláírom. Abszolút aláírom.
2: Nagyon régi játékos ő már.
1: Abszolút, és nem is sajnálom tőle, mert ha valaki tényleg ő életműdíj, amúgy még Jackie Chan kapott Oscar életműdíja, tehát hogy ilyen nagy nevekkel, és tényleg Tom Cruise is ott van, tehát mondom, az én unszimpátiám az tényleg annyi, hogy vannak, akik szeretik. Most például, mit tudom én, vannak olyan, csak filmek, nem is kell feltétlenül színész miatt. Van egy film, ami neked mondjuk tetszik, nekem nem, vagy nekem tetszik, neked nem. Hát ezen nem lehet összeveszni, nem. Tehát hogy ez...
2: Valójában ez, igen, tényleg nem.
1: És de jó helyen született Syracuse. Uh-huh. Ilyen jó kimondani, Syracuse,
2: még
1: New
2: a neve
1: York.
2: Is benne van meg.
1: Ez New York államban van, a Syracuse.
2: Benne van a neve.
1: Igen, ez ne... tényleg, de jó. Tom Cruise from Syracuse.
2: Persze.
1: És az egyik felesége volt...
2: Suri, az
1: ja,
2: a lánya.
1: A lánya. Hogy hívták, nem hasonlított? Nem.
2: Nem.
1: Ne hozz
2: kellemetlen szituációba, mert most hirtelen nem tudom,
1: nem,
2: ki volt a felesége.
1: Nem, Katie Holmes volt a felesége, igen. Meg Nicole Kidman, meg Mimi Rogers. De a Mimi
2: igen,
1: Rogers
2: Nicole
1: nagyon
2: Kidman-nel
1: rég.
2: Nagy formák voltak.
1: Nicole Kidman-nek 1990-től 2001-ig nyomták együtt az ipart.
2: Sok időt húztak.
1: Utána
2: le
1: volt egy 5 év pauza a Tom Cruise életében, amikor
2: gondolom, hogy fogadtak is gyereket örökbe. Igen, volt örökbefogadás.
1: Nem tudom, lehet. És utána 2006-tól 2012-ig volt Katie Holmes-szal együtt.
2: Ott meg már saját gyerekük lett.
1: Gyermekek, itt van, azt mondja, Suri Noel, Connor Cruise, Isabella Jane Cruise.
2: Uh-huh.
1: Tehát három kidze van a ma 64 esztendős színésznek. Jól mondom, 64 lett? Igen, azt mondtam először, akkor biztos jól mondtam. Na, szóval igen, 64 lett ma. Jó,
2: na,
1: igen.
2: Én szeretem, csodálom, még remélem, hogy sok Mission Impossible filmet láthatunk a tollából.
1: De most már érdekesség gyanánt megnézem, hogy kik születtek még ma, most már kíváncsi vagyok, hogy kik születtek július 3-án.
2: Milyen hírességek?
1: Lennék, de jó lenne, de nem.
2: Milyen biztos, hírességek? Nem. Na, nézzük.
1: Na, például Franz Kafka, ugye osztrák-magyar író, a világirodalom egyik legjelentősebb alakja, Tom Cruise, hát őt már említettük, és Ernest Hemingway is ma született, képzeljétek elő, pedig egy Nobel-díjas amerikai író, ugye neki köszönhetjük a híres Öreg halász és a tengert például.
2: De úgy, szerettem azt a könyvet. De hogy is sehol semmi.
1: Ránéztem, most nem néztem, mert olvastam a monitoron, a halál komoly hangsúlyjal mondta Zsuzsánk, oda néztem, hogy Dika az az olvasott Zsuzsa.
2: De szerettem azt a könyvet.
1: Aztán várjatok még, azt mondja, a négyszeres Formula 1-es világbajnok Sebastian Vettel is ma született, ő egy évvel idősebb, mint én, tehát akkor ő 39 lett ma, ő 87-es. Aztán magyar hírességek is vannak itt, ám vigyázzatok, Azurák Csaba, Balázs Zoltán, ő színész, rendező, a Maladip Színház alapítója, illetve Bársony Dóra, ő operaénekes. Igen, operaénekes. Aztán Patrick Wilson, Thomas Gibson, ők színészek, akiket csak így tudok mondani, zenészek, azt mondja Roda Scott, ő amerikai jazz orgonista.
2: Mindig mezitláb volt. Mindig
1: mezitláb, igen, mert 38-ban született, valószínűleg már nem él.
2: Mindig mezitláb orgonál, tehát játszotta az orgonán, és sose felejtem el, Hofi megcsinálta Roda Scottot paródiába. És hát több lábas orgona játékot csinált Hofi, imádtam, tehát már gyerekként is nagyon, én tudom, igen.
1: Ő velem egy napon született akkor. És akkor egy kis történelmi utazás is legyen, képzeljétek el, hogy 11. Lajos is Franciaország királya, aki 1423-ban született, és július 3-án született, illetve Samuel de Champlain, ő 1566-ben született, ő francia tengerész volt, felfedező Kübek városának az alapítója, illetve Leos Janáček, ő pedig egy cseh zeneszerző, zeneteoritikus volt, ő pedig 1854-ben született.
2: Na mindenkinek nagyon boldog születésnapot kívánunk, aki ma ünnepli, igen, a születésnapját.
1: Igen, nagyon boldog születésnapot kívánok minden velem együtt ünneplőnek, és hát na jó, tudod mit? Tom Cruise-nak is nagyon boldog szülőnapot kívánok azért. Amúgy lehet, hogy nagy haverom lenne.
2: Amúgy szerintem simán, tök jó fej lehet.
1: Együtt gondold el, itt kerti buliznánk, minden, de mondanám, hogy te állod.
2: Sütögetnék, hoznál sztékeket.
1: Az biztos is drága T-bone steak hozná, és mondnám, hogy te már állod.
2: Őróla valamiért azt nézem ki belőle, hogy vegán, vegán.
1: Ja, hogy vegán.
2: Igen, valamiért, ugye vannak
1: ez
2: emberek.
1: Ez a tan, amit követ, tudod, ez a...
2: Igen.
1: Jaj, nálunk is van a Váci úton van rá. Szientológia, köszi. Az, szientológiai egyháznak a nagy alapító tagjai között szerepel, ugye. Hát nem tudom, hogy ők mit engednek neki, mit nem vagyok elmélyülve ebbe, én a jó Istenbe hiszek, úgyhogy, igen. De mindenkinek a magán dolga.
2: Én sem néztem még utána, hogy a szientológia az, hogyan
1: mit
2: melyik...
1: Mit toglal pontosan, melyik, de...
2: Igen, mik a vallási nézeteik.
1: Igen.
2: De hát igen,
1: de ő... Tom Cruise biztos tudja, mert biztos, hogy van olyan is, amit...
2: Ezik egyébként a szientológiát.
1: Sokan igen. És azért is nem volt nekem sose szimpi, és ugye tényleg Tom Cruise meg Madonna hozták ezt be a divatba, ezt a szientológiát. Addig nem is hallottunk valószínűleg róla, legalábbis én a magam nevébe beszélek.
2: Igen, ez egy divat hullámmal jött valahogy.
1: Akkor. Igen. Jó pár évtizede volt ez a nagy
2: és azt is mondták így Hollywoodba, hogy tehát azt taglalták, hogy ezért is ment szét a, tehát ezért is történt meg a válás Katie Holmes-szal, mert a szientológia éket ütött az ő kapcsolatok közé.
1: Így van,
2: közé.
1: Ezt én is olvastam. Ez így van. Igen. Hát, na mindegy, ettől függetlenül mindenkinek szíve joga, hogy milyen tant követ, de ne nem kell erőltetni másra, mondjuk adott esetben.
2: Ez pontosan tehát, hogy így van. Igen, csak egy házasságon belül, amikor ez egyik fél elkezd gyakorolni valami vallást, akkor nagyon nehéz a másiknak, aki nem veszi föl azt a vallást, vagy nem keresztelkedik be abba, amit mondjuk a férj vagy a feleség magáénak akar tudni.
1: Nekem van egy ilyen ismerősöm, aki fölvett elég komoly vallási szokásokat a férje véget. Uh-huh. Egy nő természetesen. Kemény. Kemény igen. Az ilyen
2: én
1: valóban.
2: Hallottam ilyen vállásról is, hogy azért vált el valaki, hát, mert egyszerűen nem tudta a férj kedvéért felvenni azt azokat a szokásokat, amit az a vallás megkövetelt.
1: Nem egyszerű ez, igen. Tehát főleg mondjuk vegyünk egy akár egy zsidó házaspárt, ahol mondjuk a férfi az ortodox zsidó mondjuk, és bizony föl kell venni akkor a nőnek is azokat a szokásokat, a zsinagógába járás, a szombatok, ugye a szabátok, akkor a karácsony, hogy van az ott, mert nekik is más neve van pedig, ami 7 napig tart, vagy 8 napig
2: Hanuka?
1: Tart. Hanuka, köszi. Igen,
2: a Szex és New Yorkban van egy ilyen rész, amikor Charlotte találkozik a férjével, aki ortodox zsidó vallású, és aztán elkezdi felvenni ezt a vallást, és nagyon jól szemlélteti mindazt, amiről most beszélünk, hogy mennyire nehéz ez.
1: Nézd, én szoktam TikTokon látni, meg is hallgatom, mert amúgy érdekes, és amúgy ha külső szemlélőként nézed ezeket, most maradva például a zsidó vallásnál, van TikTokon egy nagyon-nagyon intelligens és tök jó fej rabbi, akinek van egy TikTok csatornája, és őt így elmond, de sok mindenről. Például most a nyaralásról beszélt legutóbb, hogy a zsidóknál hogy kell nyaralni, meg nem tudom.
2: Ezek nagyon érdekesek.
1: És nagyon érdekesek, és hogyha te nem követed, persze, mert te nem vagy zsidó, nem kell követed, de hallgatni, meg tanulni is esetleg ezeket. Például én most hallottam ebből, hogy olyan helyre kell menni a zsidóknak nyaralni, ahol van a közelben zsinagóga. Uh-huh. Mert ki tudja, hogy mikor kell be, nem eshet bele szabát, ugye a szombat, tehát hogy nagyon-nagyon ilyen érdekes, és én például nagyon szívesen hallgatom ezt a rabbi urat.
2: A zsidók szombatot szoktak tartani, péntek naplementétől szombatnap nyugtáig tartják.
1: És az egyik kedvenc műzikál megedd, és áztetőn amúgy. A legjobb műzikál. És amiről szól? Hát igen.
2: A cigányokról.
1: Cigány műzikál nincsen konkrétan, de a hegedűs áztetőn.
2: Hát a cigánybáró szerintem az, nem?
1: A Straussnak egy operettje amúgy inkább, de hogy hát, ja, meg a Szaffi abból készült, ugye, a cigánybáróból. Hát ja, hát cigányok, persze, hát igen, de őszinte leszek, magát az operettet nem láttam, de a Szaffi az, ja, hát tulajdonképpen...
2: Mert Magyarországon igen. Azért készült musical, nevezhetjük a Szomnakájt is.
1: Így van,
2: egy
1: meg
2: annó
1: volt Szakcsillakatos Bélának a Cigánykaraván.
2: Igen, abból film is
1: Csengeri született. Csengeri Ottilia játszott a női főszereplőt, emlékszem. Hát gyönyörű volt, hát ez egy nagyon nagy, 30 évvel ezelőtti történésről beszélek. Most is szép
2: imádtam,
1: Ottilia.
2: Imádtam, mert sosem felejtem el azt a ruhát rajta, ahogy énekelt, és nagyon jól állt neki ez a szerep.
1: De... Ha úgy nézzük, most ugye a vasárnap voltam megnézni ugye a Notre Dame-i toronyőrt, tehát abban is miről van szó, hogy üldözik a Párizsban a cigányokat, ugye Frollo érsek segítségével. Úgyhogy azért sok musicalben, operettben megjelenik valóban igen a cigányság, de való igaz, amit mondasz, a cigánybáró, ja, hát most igen, ott a főszereplő Barinkai Sándor a cigánybáró tulajdonképpen. És akkor ja,
2: na,
1: nem tudom,
2: látjátok,
1: nem láttam az operettet.
2: Mindenhol ott vagyunk.
1: Igen, de ha meg McClesmer musicalt nézünk, mert ennek ez a hivatalos megfogalmazása, mint például a Hegedűs áztatón, van egy másik nagyon jó.
2: Vagy a Mennyasszonytánc is ilyen volt.
1: Pont ezt akartam mondani, ha már magyart nézünk, azt ugye a Jávori Ferenc Fegya írta, a Mennyasszonytánc, ami annak idején az Operett Színházban volt látható és hallható, és szerintem az egyik legjobb magyar musical volt, amit valaha láttam. Annyira jó zenék voltak benne, és jó szereposztás volt, még akkor Mészáros Árpi fiatalabb volt ugye jóval, és ő volt az egyik főszereplő, mint férfi főszereplő, és Simén Falvi Ágota, meg Kék Kovács Mara játszották Rózsit, a főszereplő hölgyet, akiről szól, akkor a Kocsmáros Herskovics Mikó István volt, tehát fantasztikus szereposztás volt, nagyszerű zenékkel, úgyhogy jó kezek. Na, érdemes magyar műzikeleket fölkutatni néha-néha, ha van,
2: Abból is egyébként egy csomó minden kiderül a vallásokról, meg például a zsidóságról, akár, vagy a cigányságról.
1: Így van. Igen. És ha már magyar musical, akkor egy pici promót engedjetek meg nekem, mert szeptemberben az Operett Színház ismét egy magyar musical-en nyitja az évadot. Azért mondom, hogy ismét, mert volt már ilyenre precedens. Szomor György barátom, mondhatom így, mert dolgoztunk sokszor együtt, aki most Frollót játszotta például a Notre Dame-ban, meg rengeteg mást is. Ő írt egy musicalt Mohács 500 címmel, és a mohácsi csata emlékére íródott ez a musical, és ez lesz az első bemutatója most 2026-27-es évadban a Budapesti Operett Színháznak, úgyhogy már most rá tudtok nézni, hogy miről szól, mi a szereposztás, érdemes szerintem, mert egy Szomor Gyurci nagyszerű zenéket ír, kettő, ez pedig egy magyar történelmi musical, úgyhogy...
2: Azok mindig nagyon érdekesek.
1: István a király, igen. Veled uram, azt is a Szörényiek írták, én azt is nagyon imádtam. Szóval vannak nagyon jó olyan kis darabok, úgyhogy érdemes utána nézni, na, ezt akartam ebből kihozni. Na jó, egy kicsi kezene, és még

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Ahogy ígértem, vissza is jöttünk, egy Olá Gergő és egy Nyári Zsolti dalt hallhattatok az iménti pár percben, és hát egy olyan érdekes dologot fogunk ebben a maradék 5-6 percben még kicsit szemezgetni, hogy ezek a családi viszályok, hogy milyen kellemetlenné tudnak válni, amikor tényleg üzengetés van a médián keresztül.
2: Ú, de ciki.
1: Nádas György humoristáról van szó, és én neki a fiával annak idején Nádas Dáviddal jó barátságban voltam. Azóta nem nagyon tartjuk a kapcsolatot, nem vesztünk össze, meg semmi, csak hogy nem tartjuk a kapcsolatot, de egy időben mi heti rendszerességgel, hát most mondjuk ki, nyugodtan kocsmázgattunk, így közösen.
2: Az nagyon kellemetlen, amikor a szülő-gyerek konfliktust médián keresztül, főleg nagyon. Egy híresség esetében, és Mészáros Árpád Zsoltéknál is ugyanez a szituáció jött előtérbe, hogy ott is az apa-fia konfliktus annyira eluralkodott, hogy már a médián keresztül mennek tényleg ott is a viszály, tehát nem csillapítása, hanem olaj a tűzre tényleg, amikor ilyen üzengetések mennek. Én nem is tudom, mit csinálnék, hogha mondjuk a gyerekem így a médiát
1: 10-15
2: használná.
1: Év múlva üzengetne, hogy a romantik egykori frontasszonya szemét, mert hogy mit tudom én, és ez borzalmasan kellemetlen. Ez úgy jött nekem föl, már azt akartam is mondani, hogy láttam a napokban, hogy a Dávid, ugye a fia, az egyik fia Nádas Györgynek, kiírt a Facebookon, mert ugye ismerősök vagyunk, hogy nem engedett hozzászólás sem, meg semmit a posztjához, csak mondta, hogy így közölhetik le az újságok is, és hogy ő nem akar semmi rosszat az apjának, de hogy ez nagyon csúnya, hogy így a izén keresztül üzenget, és akkor bevédte úgymond saját magát. Ezt le is hozták ugye újságok is, de hogy az alapkonfliktus az volt, hogy Nádas György azt állította, hogy szóba sem állnak vele a fiai, unokáit se látta egy éve, mert az örökségen vesztek össze, hogy állítólag az örökség miatt tagadták ki fiai a családból. Ezt mondta Nádas
2: akkor
1: György.
2: Akkor, hogyha jól értem, akkor gondolom elmond, nem a hagyatékát kérték. Na ezt akartam, igen, hogy egy nagymama.
1: Aha,
2: tehát hogy akkor egy nagyszülő elhalálozás
1: után. És a szomorúság mellett az örökség is rendezése is terítékre került. Ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot.
2: Nézd,
1: mondja ezt Nádas György.
2: Az a szituáció, vagy az a helyzet, hogy az egyenesági öröklés ilyenkor mindig a gyerek. Nem az unokák, hanem mindig a gyerek. Tehát, hogyha elhunyt egy szülő, akkor egyenes ágon az első leszármazott, a gyerekek öröklik, és azokon ők közöttük, hogyha van esetleg testvér, köztük kell elosztani a vagyont. Az unokák meg utána lépnek csak hivatalosan.
1: Hát úgy, mint a angol királyi családnál.
2: Tehát megvan a hierarchiája ennek,
1: igen,
2: így van. Pontosan, hogy ki mikor örököl, és hogyha nincsenek unokák, akkor jönnek a többi családtagok képbe. Tehát akkor jönnek unokatestvérek, vagy nagybácsik, nagynénik, akik még életben vannak.
1: Ez így van, abszolút egyetértek. Hát ezt mondja, vagy ezt mondta Nádas György egy YouTube csatornán, ugye két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan 4 éve, a másik fiam színész, én őt ismerem, ugye a Dávidot. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, 14,5 éves a nagyfiam fia, Olivér, és 3,5 éves lesz Luisa, a kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekeim. Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké, én pedig innentől kezdve kilettem paterolva. Sajnos az a baj, hogy nem egyedüli vagyok, hanem a környezetemből ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk.
2: Ú, nagyon szomorú.
1: Mondta 64 éves Nádas György.
2: Ez nagyon szomorú, hogy egy gyerek az örökség miatt képes egy szülővel.
1: Van, ugye, igen, tehát azért
2: megszakítani a kapcsolatot.
1: Igen, azért a teljesség igényében én most Facebookon rá is keresek Nádas Gábor Dávid, pontosan a neve a régi cimborámnak, aki a fia, a kisebbik fia Nádas Györgynek, Felolvassuk, hogy a teljesség igényével legyen ez is közölve a másik oldal. Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbe sajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá. Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai, ahogy a család többi része is. Nem azért, mert hozományvadászok vagyunk. Egy utolsó jó szándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát, cserébe viszont elvárnám, hogy ne játssza tovább az áldozatot, és ne beszéljen se rólunk, se a családunkról a nyilvánosság előtt. Ezt Nádas Gábor Dávid, Nádas György kisebbik fia írta ki, hogy ez csak teljes egészében változtatás nélkül lehet közölni, úgyhogy én ezt betartottam, úgy gondolom.
2: Ez fontos. Szerintem igen, fontos meghallgatni mindkét felet.
1: Így van.
2: Így van. Mindig azt szoktam mondani egy házasság esetében is, hogy soha nem lehet belelátni.
1: Hallgat, tessék meg a másik fél.
2: Az a másik, hogy nem lehet belelátni abba a fazékba, abba a családi fazékba, ami for és fő. Tehát ott lehet, hogy frotyogtak már az indulatok egészen más dolgokon. Ebben nem lehet döntést hozni, ez csak azt tudja, aki ott volt és megélte. Tehát azok a gyerekek, akik így döntöttek, és az a szülő, aki mondjuk én mondjuk biztos, hogy nem beszélnék családi viszályról a médián keresztül, vagy a médiában.
1: Nem.
2: Tehát ez lenne, ez nekem szülőként ez lenne szerintem a legutolsó, hogy a családi szennyesemet kiteregetem mondjuk a gyerekemmel kapcsolatban. A magánéleti dolgok, azok mindig mások, mert valahogy azokra úgy kíváncsiak az emberek, vagy szakítasz, és akkor kitudódik, kirak oda az oldaladra, vagy lekerülnek a képek. Például nem egyszer látom azt, hogy Hódi Pamela és a férjével mennyit foglalkoznak, hogy most lekerültek a képek, fönn vannak a képek, már meg se szólalnak azok a házastársak a magánéletükkel kapcsolatban, de a média követi, figyeli őket, hogy most rajta van a gyűrű, elváltak, nem váltak el. Nagyon sok esetben úgy kerülsz ki a szerelmi életeddel, hogy nem is akarod, hogy kikerülj.
1: A legtöbbször, maradjunk ennyiből, hogy a legtöbbször így van, igen. Hát igen. A esetedben meg aztán igen. Volt erre precedens
2: hát
1: az elmúlt években.
2: Főleg, hogyha meg akarsz mondjuk osztani magadról, a barátaiddal a napodat, vagy hogy telik az életed, és akkor mondjuk kiraksz az újdonsült pároddal egy fotót, vagy bármit, akkor tuti, hogy van egy olyan ember, aki továbbítja, tovább közli, és eljut egy újságíróhoz, és csak megjelenik, és ez ellen nem tudsz mit csinálni, igen. Tehát, hogy igen. Most azért nem fogsz folyamatosan egy detoxba, egy vákumba élni, internet vákumba, amikor mindenki a dicsekedő oldalra pakolja ki a képeit, hát miért ne tennéd ki az igen. Éppen aktuális
1: persze.
2: Szerelmi életedet. De oda kell figyelni.
1: Oda kell figyelni, meg én tényleg azt gondolom, hogy az ilyenfajta családi dolgoknak semmi hely a médiába. Tehát én maximálisan, és nem azért, mert régi cimborám volt, ugye Nádas György fia, de tényleg egyetértek abba, hogy ennek nem ott van a helye. Ezzel körbe, tényleg most csúnya szóval élve, körbe haknizni a médiát, hogy most a fiaim kitagadtak, mert hozományvadászok.
2: Hú, és volt ilyen a történelemben, nem is egy. Hát ott van a királyi család, hogy
1: fordítva se, mert a másiknál, ugye Mészáros Árpád Zsoltéknál meg a gyerek kezdte. Ott meg a gyerek kezdett el az apjára csúnyákat mondani, újjal mutogatni, stb.
2: Igen.
1: És akkor Árpinak meg úgymond védekezni kellett. Tehát
2: igen,
1: itt
2: de
1: meg,
2: látod,
1: itt
2: hogy
1: volt
2: itt van
1: most.
2: Egy királyi család, akiknek folyamatosan körül van véve moderátorokkal az életük, hogy mi kerülhet ki a nyilvánosságba, és mi nem. És látod, ott is kikerült az, hogy Harry, Vilmos és a Károly király, vagy éppen Kamillával milyen viszályok alakultak. Igen. Tehát ott is egy csomó minden napvilágot látott, tehát ott is egy családi életről, viszályról került ki. Vagy
1: csak
2: nem menjünk még messzire,
1: picit.
2: Isten nyugasztalja Pécsi Ildikót, aki éveken keresztül tartotta a viszálya, akkor a pereskedtek pártos Csillával a volt menyével, uh-huh. Az anyagiakon.
1: Igen, na most a királyi családra egy mondatot azért annyit vissza, hogy az azért teljesen más, azért ott azt mondom, hogy oké, önálluk igenis, kíváncsi vagyok én is, hogy mik történnek, mert azért királyi család, ők ténylegesen olyan közszereplők, akiknek az élete muszáj, hogy a köznyilvánosság uh-huh. előtt zajlódjon. Ott nem lehetnek olyan titkok, így is pedig mennyi lehet, amiről nem tudunk. Hogyne. De ott nem lehet úgymond elvileg olyan titok, mint mondjuk itt nálad, hogy te próbálod titokba tartani a kis magánéleti dolgaidat. Ott igenis a királyi családnál ez mindig is így volt, ott vállalni kell ennek a kockázatát, hogy te királyi családba élsz, akár egy rokon vagy, akár egy beházasodott valaki vagy. Ezt neked vállalnod kell, hogy onnantól kezdve, hogyha kijössz a Buckingham palotából, és pukkantasz egy hangosat, és vízhangos, és hallják, akkor azt mondják, hogy jaj, az új király beszart! Tehát benne vállalni
2: persze,
1: kell.
2: Persze, hát főleg egy közszereplő, aki tényleg az életét az emberek előtt éli, de azért mégiscsak egy ilyen családi balhét nem szívesen
1: igen,
2: árulnám el.
1: Igen. Na mindegy, anyukámmal, hát reméljük, hogy
2: mondjuk anyukámmal hogyan és mi növesztem össze.
1: Én például, vagy anyád iratna egy cikket rólad, hogy te milyen filléreskedő vagy, vagy ilyen, tehát érted? Egy ilyen családi dolognak legyen az bármi, nincs helye szerintem a médiában, és én nagyon drukkolok, hogy ez megoldódjon köztük, bár én tudtam mindig is, hogy ők nincsenek túl jó viszonyba, de ez olyan kellemetlen érzés az ilyenről.
2: Még értesülni is. Tehát még te, mint olvasó, még az is rossz érzés, hogy egy apa-fia közt milyen viszályok.
1: Kellemetlen ez a történet. Na de, egy szónak is száz a vége. Jövünk vissza 11 óra után, és jövünk a péntek és a hét utolsó megszólalásai.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást az üzemeltetésre.

0: tető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr város központ felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca, Mádi utca közötti megállókat. A Puskás-Ferenc stadion felé kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia út és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerület Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 12. kerület Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken is sokfelé marad a szeles idő. Az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb eső, zápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: 95.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, még mindig gyönyörű szép péntek van. Hát miért gyönyörű? Mert július 3-a van. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Isten éltesen még egyszer téged, Gyuszikám, születésnapod G-pop alkalmából.
1: Köszönöm szépen.
2: S az a tervem, hogy mivel neked van születésnapod, ezért most kérdésekkel foglak bombázni.
1: Ja, mielőtt ezt elmondod, azt azért hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért itt zenék alatt kaptam ajándékot is Em Zsuzsitól, mivel tudja, hogy én folyamatosan úgy megyek mindenhova, hogy van nálam egy hátizsák, amiben többek között szerepel egy kulacs is.
2: Meg esernyő, meg...
1: Meg esernyő, amúgy van nálam egy kis szatyor a hátizsákban, persze.
2: Tudom.
1: De hogy van nálam mindig kulacs. Akárhova megyek, mindig van nálam kulacs. És kaptam a Zsuzsitól egy olyan kulacsot, gyerekek, ami hűt és fűt egyszerre. Nem egyszerre, pontosabban épp ez a lényege, hogyha meleg teát töltök bele majd télen, akkor melegen tartja.
2: 8 órán keresztül, ez a legfontosabb.
1: 8 órán keresztül, igen. És most pedig, amikor meg jó idő van, most pedig hideg vasszert töltök bele, és az pedig hidegen tartja nekem, úgyhogy alig várom, hogy használjam, hát mivel most adta át, ezért én ezt már legközelebb csak majd kedden fogom használni, mert hogy hétfőn én ugye nem leszek itt, Zsuzsi fog tartani egy csajos délelőttöt nektek.
2: Így van.
1: Én Zamárdiba fogok üldögélni. Hát hétfőn már nagyon nem üldögélek sokat, mert megreggelizünk, az fölülünk a vonatra, az go home, de hát pont ilyen 2-3 felé ér be a vonat, úgyhogy már addigra Zsuzsi is hetet-hét országon túl lesz innen a rádióból.
2: Nem minden esetre nagyon jövök. Izgalmas, érdekes témákkal fogok veletek foglalkozni, foglak benneteket one man-ben showként szórakoztatni, úgyhogy Gyuszikám még egyszer Isten éltessen sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm. 38 esztendőt meg kellett élni,
2: ez van. És egy kis desszertet is, igaz,
1: ja, desszert, bocsánat,
2: igaz, hogy nem tortát, de azért egy jó nagy csoki befigyelt, úgyhogy egészségedre.
1: És kekszes gyerekek, kekszes, úgyhogy ennek én nekiülök egyszer. Fú, vigyáznom kell ezekkel, mert na mindegy, hagyjuk is.
2: Na,
1: hagyjuk
2: most
1: is.
2: Pedig virtuálisan na. Fölrakjuk a fejedre azt a sisakot, amit a születésnaposok szoktak ilyenkor
1: csákó,
2: viselni.
1: Csákó.
2: Csákó, igen, csákó. Csákó. És volt a nuncsákó, az egészen más.
1: Az teljesen más.
2: Meg az van ez a régi tornaeszköz. Bruce Lee-tól jött, onnan eredt. Nuncsákó. És nuncsákó. Mindig a 80-as években így mondták, mindenki így mondta, nem tudták kimondani nuncsákó.
1: Nuncsákó, igen. Pedig nuncsákó, de igen.
2: Szóval sosem felejtem el, hogy a nagybátyámnak volt, szana szétütötte a fejét állandóan, tudod, koppant a fején ez a fa nuncsákó.
1: Nuncsákó.
2: Meg igen. Volt még ilyen házi tornaeszköz, az expander, igen. És akinek szőrös volt a melkasa, vagy a háta,
1: az becsípte halálosan.
2: De kellemes volt. Volt azt neked ilyened?
1: Nem nekem volt, hát én nagyon kicsi gyerek voltam akkor még, de nagyapámnak volt. És kipróbáltam.
2: Mondom.
1: Persze, csak akkor még nem volt messz...
2: Gumi, vagy rugó volt.
1: Ha, igen, két, akkor még nem
2: aki,
1: volt messz...
2: Aki nagyon erős volt, annak három rugós volt.
1: Aki kevésbé, nem is emlékszem, kettő. Hogy a nagyapámnak milyen volt, de volt neki otthon is. Otthonnal rendelte? A Telesopból.
2: Rendelte? Már akkor lehetett rendelni ilyet?
1: Ó, hát sose fogom elfelejteni, Mátyásföld, az nagyon kim van, családi házas övezet, és nagyanyámékhoz oda jártunk át, ugye az volt a hétvége, ilyenkor nyáron, ott voltunk unokötestvéreimmel, és nagyapám mindig, vagy nagyanyám is nézték a Telesopot, és onnan hallod, rengeteg mindenük volt a Telesopból.
2: Jaj, de jó.
1: Rengeteg mindenük volt onnan. Kávé szedtek, tudod, ezek a kávéfőzőtől és a csészéke, alátét, izé.
2: 90-es évekről beszélünk már.
1: Ja, 90-es
2: már,
1: évek, igen. Persze, persze.
2: 80-as
1: persze,
2: években
1: persze.
2: Még nem lehetett rendelni, még akkor telefonja
1: nem,
2: is.
1: Hát én 88-ban születtem.
2: Így van. Ugye? Tehát a 90-es évek gyermeke vagy. Én a 80-as évek gyerekei vagy, vagy gyermeke vagyok.
1: Te akkor voltál annyi, mint én voltam a 90-es. De nincs köztünk, mennyi van köztünk? 7 év. Tehát, hogy ja, hát pont, igen.
2: Na, mivel te vagy is. A születésnapos ma, ezért úgy gondoltam, hogy ilyen kedves kérdésekkel na. Foglak bombázni. Na, gyerünk, Gyuszikám.
1: Hallgatlak.
2: Csak őszintén.
1: Oké. Okay.
2: Mi az a hazugság, amit gyerekként elhittél?
1: Fú, elhittem, hogy a sokat iszok, béka nő a hasamba.
2: De jó, tényleg, ez de cuki.
1: Elhittem, tehát nem szabadott nagyon sokat innom, mert akkor is szerettem inni, most is szeretek. És, már ma sokszor, most már nem csak
2: vizet. És elhitted, hogy béka nő a hasadba?
1: Igen, igen, maximálisan elhittem. Hittem természetesen a Mikulásba.
2: Hú, de ezek, ez más.
1: De ez jó, ez nem hazugság, igen. Inkább ez cukiság.
2: Ez nem, ez a gyerekeknek való fantázia világuknak az építésein úgy. Gondolom. Ez nem hazugság. Igen, higgyél is, mert hogy a létező személyről
1: amúgy
2: beszélünk.
1: Létezik.
2: Egy létező történelmi személy
1: így
2: volt Miklós, aki egy püspök volt, na, de mindegy, erről igen. Majd decemberben.
1: De ez így van. Igen.
2: Mindig beszélünk erről, úgyhogy...
1: Amúgy igen.
2: Ne, és arról, hogy ha lenyeled a rágót, azt elhitted, hogy összeragad a gyomrod? Ne nyeld le a rágót, nem. Mert összeragad a gyomrod.
1: Nem rágóztam, most se rágózok, én sose rágóztam.
2: Nem ettél Donald rágót,
1: de
2: meg
1: hogy
2: ilyeneket. Huba-bubát,
1: dehogy nem, fú, persze.
2: Abból
1: de
2: lehetett
1: nem...
2: a legjobb lufit fújni.
1: De például nekem most is van a táskámban, a híres táskámban, most is van például dinnye ízű Orbit rágó, és bontatlan csomag. Akkor akarom majd bevenni, nagyon kandi a mulyó, és valakihez közel kell menni, és éppen tud előtte, mert azért azt én nem büszkén, de vállalom, hogy én ugye dohányzó személy vagyok. Néha nyilván, hogyha frissen elszív az ember egy szál cigarettát, akkor azért hát nem túl kellemes a lehellete, és ilyen helyzetekre nekem van a táskámban egy csomagrágó például.
2: De akkor ezek szerint már hurcolod magaddal, jó ideje, nem kellett közel beszélni senkihez.
1: Nem, ezt most vettem, mert a régi elfogyott. Tehát annyira beveszek rágót, hogy egy picit kellemesebb legyen a szám, és utána kiveszem zsebkendőbe bele, és kuka. Tehát, hogy én ennyire
2: nem
1: rágózom.
2: Dobod
1: nem,
2: el, mint Szingapurba.
1: Nem. Szingapurba is tilos, persze.
2: Na figyelj,
1: szóval ezt
2: mi volt a legfurcsább dolog, amit a hűtődben találtál? Jó, nekem hűtőn erre van. Be. Nekem erre van egy nagyon,
1: na,
2: nagyon
1: mondod,
2: szörnyű sztori.
1: Na akkor mondd, addig én meg
2: gondolkozok. Egyszer elment egy bérlőm, és hát ugye az nem az én hűtőm volt akkor, mert hát nem én használtam, az én hűtőm volt, persze. Nyilván, csak nem én használtam, és a bérlő kihúzta a hűtőt, és bent felejtett egy húst, valami húst a mélyhűtő részébe. Hát nyár volt, leengedett a mélyhűtő, és amikor felmentünk a nagybátyámmal, mert mondtam a nagybátyámnak, hogy gyere már föl velem, mert jönnek bérlők, és meg akarom mutatni a lakást, de nem akarok egyedül menni, gyere el velem, kérlek. És akkor fölértünk, a bérlők még megnézték, de ott már láttuk, hogy a hűtőnél ki van folyva valami barna. Hát az vér volt, mert valami húsféle, jaj, ott bennmaradt a fagyasztóba. És amikor elmentek a bérlők, vagy hát azok, akik akarták bérelni, kinyitottam a hűtőt, ne akarjátok tudni, hogy
1: milyen szag volt.
2: Mi volt.
1: Gondolom.
2: És csontik. Potyogtak ki a csontik a hűtőből. De olyan vaskos csontik, olyan, figyelj, nem is tudom, órákig takarítottuk a bátyámmal a hűtőt, órákig, és sose felejtem el, ott öklendeztünk felváltva. És takarítom, és akkor egyszer csak megszólal a bátyám, hogy ilyen matrica volt a hűtő oldalára ragasztva belülre, hogy antibakteriális. Figyelj, mai napig, gyerekek, emlegetjük ezt a sztorit, hogy emlékszel. Ha nem, elfújtam, van ez a spriccelős domestos, ha nem, elfújtam egy egész flakont. Már attól voltam rosszul egyébként, hogy annak a szaga már irritálta a légcsövemet, már torkomat, mindent.
1: Na jó, fúj.
2: Na nekem egyébként
1: ezen.
2: Ez volt a legfurcsább dolog, amit a hűtőben találtam.
1: Én nem találtam, de ha már ilyen bérlő sztori, nekem is volt egy ismerősöm, aki kiadta a lakását, és ő mesélte, hogy ő meg egy bontatlan óvszer találta a hűtőben, és utólag megkérdezte.
2: Miért hűtötték?
1: Ezt akarom mesélni, hogy utólag megkérdezte attól az ex-bérlőjétől, hogy ne haragudj, itt egy bontatlan óvszer. Válasz, hogy azt gondolta, hogy olyan, mint te mondjuk a tej, hogyha tovább tárolod a hűtőbe, akkor nem jár le.
2: Na, nem bírom. Ne, nem bírom.
1: Ezt hagyok erre időt mindenkinek.
2: Nagyon
1: legyünk
2: jó.
1: Tovább.
2: Na, Gyuszikám, mi volt, vagy nem, milyen becenevet kaptál, amit a mai napig nem tudsz levakarni magadról?
1: Az egyik az 18 pluszos, azt nem mondhatom.
2: Oké, értjük.
1: Azt nem mondhatom, viccelek. Becenév.
2: Puska.
1: Hosszú puska. Vagy, tudod, ami a rosszabb, ez jó, revolverecske.
2: Vagy a kis ceruza.
1: Igen. Van különbség a kettő
2: között. De aranyos
1: között,
2: igen, a revolver, igen.
1: Revolverecske. Tudod.
2: Nagyon kedves.
1: Az, amit tudod, az okniba tudsz rejteni, tudod, a rendőrfilmekben van, tudod, az a cseppizet, az okniba berakja a rendőr.
2: Ez
1: tudod.
2: Az icipici.
1: Persze. Becenév, nem baj, hogy nem tudom levetkőzni, amúgy Gyuszi vagyok mindenhol, tehát, hogy a Gyula, most már pedig 38 vagyok, ugye már mától, de ettől függetlenül senki nem szólít, hála jó Istennek Gyulának, az MTV-be úgy szólítottak.
2: Gyula,
1: de
2: hivatalos voltál?
1: Hát tudod, eredeti ízé, nagy köztévé, tudod, na hagyjuk is, de mindenki Gyuszinak hív, és apám felesége, ő pedig, amióta együtt van apámmal, most megy a 20 éve, ő Gyuszkónak szól is.
2: Gyuszkó, például, én Gyuszkó. Nekem így vagy bementve a telefonomba.
1: De sose hívsz úgy.
2: Nem. De így
1: akkor miért úgy
2: írt,
1: hogy én nem úgy ízom, hogy Béla? Hát ne. Most ennyerővel.
2: Először, amikor, de először gyuszkóztalak, először gyuszkoztalak, igen, és így is mentettelek be, és azóta is így vagy a telefonomban.
1: De lehet azért nem emlékszem, mert nem tűnik föl, mert mondom, Andi, apám felesége, amióta ismer gyuszkónak szólít, és ez most mondhatjuk, hogy nem tudom, levetkőzni, de nem is zavar. Nem is zavar, Gyuszi, a cirkuszban meg a Dodi is, illetve Fekete Péter igazgató úr is, mint gyuszikáztak.
2: Mm-hmm. Na, én jövök. Anyám, amikor voltam 10 éves, rám ragasztotta azt a becenevet, hogy Manci. De
1: mint
2: hogy miért?
1: A címban most már vadász Karcsi barátom, Manci.
2: De hogy miért? Ezt ne kérdezzétek. Egyszerűen csak jött neki, hogy Manci. És aztán mondtam, hogy ne csináld. És nem tudott róla leszokni mai napig. Tényleg. Mai napig hív, így hív, Mancikám, Mancuci, Manculi, és ennek vannak becézési formái. Aha. Igen, aztán utána mondtam a lányomnak, hogy jó, elértél ahhoz az időszakodhoz, amikor rád kell ragasszak nekem is valami becenevet, mondom, te innentől kezdve Juli leszel. Julis. Julis.
1: Hát amúgy ez a becenév dolog, ez a cigányzenészeknél ugye nagy divat, erről is beszéltünk már szerintem, mint hogy érintőlegesen, de hát én apámmal szoktam ezzel mindig jó ízűeket nevetni, hogy ő meséli, hogy ki kell jár muzsikálni, és akkor mondja, hogy te tudod, ismered, azt mondja, mit tudom én, a Brácsos, a Toronyóra, meg ilyenek, meg Cápa, Hulladék. Van ilyen. Most pont az jutott eszembe, mert létező beceneve egy cigány muzsikusnak.
2: Honnan jöhetett ez?
1: És ugye?
2: Igen.
1: És olyan elképesztő becenevek, de nem is tudok, most írtán ezek jutottak eszembe, de nagyon agyalhatnék, még lenne itt most időm, össze tudnék gyűjteni még egy 20-at kapásból.
2: Engem a Győző becéz, a Gáspár Győző, évek óta, hát már nem is tudom, de szerintem 26 éve így hív, engem úgy hív, hogy nyugdíj.
1: Nyugdíj.
2: Mert hogy ő szerinte én 20 évesen nagyon öreg voltam, és akkor elnevezett engem nyugdíjintézetnek, így hívott, hogy nyugdíjintézet.
1: És az lerövidült.
2: És én már nyugdíj vagyok, 26 éve neki.
1: Na, ugyanígy jött a cigányoknak, és ugyanígy ilyen nevek vannak, igen, nyugdíj, bérlap, meg mit tudom én, ilyen hülyeség, és ugyanezért, mert mit tudom én, ebből jött, ilyen sztorikból jönnek, és
2: akkor
1: rengeteg
2: a másik,
1: olyan
2: igen, még
1: cigányzenész
2: persze.
1: Van így.
2: A másik még a Katá, az pedig a Katinkához köthető, ha már így a csapaton belül is vannak beceneveink. Mi a Katával úgy hívjuk egymást, hogy Jolán és Irén. Én vagyok az Irén, ő a Jolán, és ez meg úgy jött, hogy oda jöttek a 2000-es években hozzánk szórólappal, és akkor nyarag úgy aláírnád, és akkor tüget hogy hívnak? És akkor így ránéztem, mondtam, hogy én Irén vagyok, és őt ott hívják, ő meg Jolán, és akkor aláírod, és így írtuk hogy Irén és Jolán. És annyira nevettünk ezen, hogy még így is írtuk alá, hogy
1: lehetne annak, amúgy Vilma és Irma is
2: jó.
1: Amúgy, tehát
2: hogy
1: az is
2: annak,
1: jó,
2: annak az embernek még mindig így van aláírva az a szórólap, hogy
1: Jolán.
2: Irén és Jolán.
1: Nagyon jó.
2: Na, figyelj, Gyuszi, jön a következő kérdés. Mi az a dolog, amire mindig költesz?
1: Hát,
2: ami teljesen értelmetlen.
1: Ja, értelmetlen. Hát a dohányzás.
2: Teljesen értelmetlen.
1: Például.
2: Az egy értelmetlen
1: hát az,
2: dolog?
1: Hát nem az. Hát egészségtelen is. Úgyhogy ne cigizzetek. Okay. Szóval egészségtelen is, igen, arra hát mindig. Uh-huh. Hát aki dohányzó ember, annak sajnos azért legalább, hogyha mondjuk én mondjuk kartonnal veszem, és akkor az legalább egy 10-12 napig elég, de utána megint. Tehát egy hónapban legalább kétszer.
2: Ez egy tényleg egy értelmetlen
1: kell.
2: Dolog. És
1: abszolút.
2: Olyan jó, hogy bevallod, hogy végül is.
1: Be.
2: Mert valaki úgy van vele, hogy jó van, 20. Én nagyon szeretek, és ez egy jó. Nekem igenis van értelme, de te legalább
1: értelme,
2: azt mondod,
1: de hogy is, az ég adta világos. Hát konkrétan azt a pénzt elfüstölöd.
2: Igen.
1: És már azért nem olcsók a cigaretta. Nem fogok árat mondani nyilván, és mivel ma vagyok 38, ezért mondhatom, hogy konkrétan 20 éve, 18-20 éve cigarettázok.
2: Hú, az rengeteg.
1: Rengeteg.
2: Az nagyon
1: sok. Már
2: nem
1: is fogok valószínűleg leszokni. Na mindegy, de ti ne szokjatok rá.
2: Én ezt tudom, hogy ez, hogy nálad mi az a házi munka, amit...
1: Mosás. Meg se hallgatom a kérdést. Mosás.
2: Oké. Mi az, amit nem tennél meg semmilyen szín alatt? Mert hogy a mosás megtennéd. Aha, mi az a házi munka, amit...
1: Hát ha lenne kertem, nem kertészkednék szívesen.
2: Nem?
1: Nem.
2: Tehát, hogy
1: nem
2: ültetnél fát, nem lenne gyümölcsösöd, meg ilyen beteményesed, nem farmerkednél.
1: Nem nyírnék füvel, igen, nem farmerkednél, nem nyírni a nem nyírnám a füvet, nem ültetnék gyümölcsöt, vagy zöldséget, mm-hmm. nem öntözném a földet, nem kapargatnám, nem, az nem.
2: Nem kapargatnám.
1: Nem. Hát ott vannak ezek az ások, amivel lehet kapargatni. Nem. Nekem nem is kell kertes.
2: Mik vannak ások, hát amivel lehet kapargatni? Igen, se tudja.
1: Nem, fogalmam sincs. Tehát, okay. hogy én nem lennék jó kertész.
2: Legény. Milyen felnőtt dolgot vártál gyerekként, amiben aztán csalódtál? Mi volt az, amit nagyon vártál gyerekként, és aztán utána felnőttként
1: csalódtál? Most majdnem azt mondtam, hogy a szex, de nem. Néha volt az is, hogy abba is csalódott az ember. Ami? Hát például ez az a maga a felnőtt élet, ez, hogy te dolgozzál, egyedül tartod fönn magad, arra költesz, amire akarsz. Hát ebbe csalódtam, mert...
2: Nekem is ez volt a csalódásom, ugye? A munka.
1: A munka része az, hogy neked be kell osztanod azt a pénzt, amit kapsz, uh-huh. és abból kell magadat fönntartani.
2: Nekem
1: hát, hogy maga az
2: volt?
1: Egész gyerekként elképzeltél egy felnőtt életet, hogy úgy, de raj leszel,
2: majd pénzt.
1: És igazából nem lettél.
2: Nem. Nekem sose felejtem el, 15 éves voltam, 14, amikor 8-ból, ezt már elmeséltem sokszor, mikor elballaktam, akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor én elmegyek nyári munkára dolgozni, és elmentem a szalámi gyárba, és reggel fél ötkor keltem, persze én se tudom, hogy miért tettem, de azt gondoltam, hogy majd akkor én keresek egy kis pénzt, és akkor azt magamra költöm. Hát jól le is vonták, bemalmoztak, mert hogy diáktól nem is vonhattak volna le pénzt, na mindegy, és tehát, hogy azt akkor én nagyon rosszul éltem meg gyerekként, hogy igen, én azt vártam, mert megkapom a fizumat, és akkor tök kevés fizut kaptam, és hát az a munkarész is inkább arra ösztönzött, de ez is jó volt valamire, arra ösztönzött, hogy mégis csak érdemes tovább tanulni. Na, figyelj csak, van még egy pár. Mi volt a legviccesebb félrehallásod egy dalszövegben?
1: Rengeteg
2: nekem
1: volt.
2: Nekem még most is van.
1: Az a baj, hogy ezt nem tudom, nem is tudom elmondani nektek, mert annyien fél, főleg az angol szövegekbe hallok félre.
2: Ó, én a magyarba is.
1: Magyarba is?
2: Hát nekem például nem olyan régen a Volmárnak van az Úristen című szám, amikor igen. ott elkezdi, hogy hasonmását, és akkor csak azt hallottam ki, hogy sonmását. Mondom, mi az a sonmása?
1: Nekem mi ilyen volt akkor, mert ez nem dalszöveg, amikor először bontogattam szárnyaim ugye fürdőzzé hatására így a Street Kitchen által ilyen otthoni főzőcskézésekre, és oda volt írva, hogy pácsó, és én azt pácsónak olvastam.
2: Nagyon sokan.
1: És mondom, úristen, mondom, hol kaphatok én pácsót,
2: nagyon
1: és mi az
2: jó,
1: vajon?
2: De jó.
1: De hogy az pácsó, ugye? Igen. És azt megkaphatsz bárhol. És na, én akkor kiégtem egy picit, mikor ez kiderült, hogy az pácsó. És akkor még nem volt AI, meg ChatGPT, hogy én megkérdezzem, hogy figyelj már, mi ez a pácsó, hogy
2: de várjál, dalszövegről beszélünk.
1: Tudom,
2: mi a dalszöveg?
1: Fú, de az... Miért hát a pile? Én is ilyen bikicsonáj voltam, pile. Tehát a pile, ha persze.
2: Pile.
1: Tehát, hogy én is ilyen bikicsonáj-szerűségben hallok azért angol, amerikai dalszövegeket, és amikor látom leírva, akkor meg így rácsodálkozok, hogy ja, én ezt értem, mert hogy tudok angolul, de hogy igen, hallás de alapján meg nem.
2: Figyelj,
1: magyar
2: annyira durva.
1: Nem. Meghallom annyi, a magyar dalszövegeket.
2: De a lányom, az én nem tudom, hogy hogy van így a külföldi nyelvekkel, az idegen nyelvekkel berendezve, de egy ilyen UFO szerintem, mert képzeld el, hogy mondja nekem, hogy anya, én értem, hogy mit ének például Jacksonnak a Beat It. A Bidit című nótája. És anya, én értem, hogy mit énekel, és mondom, mondd akkor el. És szóról-szóra elmondta az angol szöveget, de úgy, de hogy én felnőttnek sem tudtam feltétlenül, hogy most ott milyen sorban és mit énekel, és utána néztem, és azt mondja, hallom. És mondom, oké, mondd el. És elmondta, és lefagytam. Lefagytam szó szerint, hogy ő ezt kihallja.
1: Ez
2: de hát nekem a Volmárnál a hasonmását. És akkor mondom, mi az a sommása? Mi az a sommása? Nekem és akkor valakitől meg is kérdeztem, hogy
1: magyar,
2: mi az a sommása? Mit énekelt ez a gyerek?
1: Biztos volt nekem is fiatalon, mit tudom én, miket hallgattam zenékbe, hogy nem egészen hallottam ki, de ezekre nem emelékszek, mert most már meg felnőttként hallom meg. Meg én például nagyon könnyen jegyzek is így ezért. És például mit tudom, musicalekbe is, hogyha hallok egy dalt, ami tetszik ráadásul, vagy ismerem is azt az adott musicalt, rögtön kihallom szó szerint a dalszöveget. Még ha olyan énekes is énekel, olyan musical színész, aki picit operettesebben énekel, és tudod, ők nagyon lekerekítenek minden, mit tudom én, most egy operettet például a feleségem mesélte, hogy ő azért nem néz azóta se operettet, de mondta, hogy majd elmegyünk majd egyszer, hogy hát ha pozitívan csalódik. Ő egyszer látta a Csárdás királynőt annó, és nem értett belőle egy szót se. Tehát ott azért picit kicsit ilyen ugye kerekítve énekelnek az operettisták, és ott a tényleg nehezebb hallani a dalszöveget. Vágyom ne után vágyomra.
2: Igen, de ezeket és lehet érteni.
1: Picit nehezebben hallott ki, mint egy musicalnél, mikor énekelnek nagyon jó artikulálása. Na, mindegy is. Tehát, igen, nagyon jó
2: de például a mostani zenékben látod, tehát vannak olyan rappes rapperek, meg ja, olyan zenék, amiket aztán tényleg fogalmat sincsen, hogy ott mit énekelhet.
1: Ja, hát én egy Azaria dal mai napig nem tudom, mit énekel, csak tetszik. Tehát a hangulata bevonz, nagyon jó a húzás a dalainak, de hogy én egy Azaria dalt nem tudnék szó szerint visszaszavalni, az olyan biztos, mint hogy most itt ülök. Tehát, hogy semmit.
2: Igen, nem lehet érteni.
1: Se Azaria, sem Dess számokat. Ugye ők nagyon sokszor fele angol, fele magyarra nyomják, de úgy, hogy egy mondaton belül váltanak.
2: Én nagyon sokáig nem is tudtam, hogy ő magyar. És akkor egyszer, itt ültünk a rádióba, és akkor egyszer csak így rád néztem, hogy mondom, most ez magyarul énekel, ugye? Mert hogy egy-egy
1: szó fosztán
2: kiallottam.
1: Hát nem azzal robbant be ő, de hogy az is nagyon híres, mai mi is játsszuk nagy ritkán, ugye ezt az Azaria Four Moods című dalt, amiben van ez a része. Why guess about them and the music?
2: Azaz.
1: Mond magyarul is valami. Pakolom az utcám, pakolom a vére.
2: Pont ez volt az a dal, amikor így egyszer csak így rád néztem, hogy most ez mi van? Mondom, hogy magyarul? Most ez egy magyar csávó? Sokáig nem is tudtam, hogy ő magyar vagy külföldi.
1: Függetlenül imádom, szeretem Azariát és Dest is, mert iszonyat jó húzása van a srácoknak, de hogy én egy dalszövegüket nem tudok, az is biztos. Az
2: na
1: is biztos.
2: És végül még egy utolsó kérdés, és ez legyen az utolsó. Mi volt az, amit szerinted minden anya elmond a gyerekének, mikor gyerek?
1: Amikor gyerek?
2: Aha.
1: Ilyenekre gondolsz, hogy pakoljál magad után? Vagy mire gondolsz? Nem.
2: Mondok egyet,
1: jó? Mondj egy példát, jó.
2: Nekem az így bennem van, hogy én ezt hallottam gyerekként is, és mondom most is. Ha elesel, még meg is verlek.
1: Ja, hogy ne! Persze, hát ez rengeteg.
2: Olyan pofont kapsz, hogy a faladja a másikat.
1: Igen, igen. Ilyen, persze, persze. Na, ha eltöröd, akkor még izé is lesz, persze. Tedd beljebb azt a poharat, de jó volt. Jó van, eltöröd, én szóltam.
2: Igen.
1: És tudom, hogy a legnagyobb vicc. Hogy én amúgy ebbe sajnos egy-két ilyen dolgomba, hogy én féltem az ilyen tárgyakat, erre biztos, hogy anyámtól jött bennem, mert feleségem is olyan még vagy olyan sok esetben sajnos, hogy asztal szélére rak le valamit, de véletlenül, de tudom, hogy utána elrakja, meg nem tört össze eddig még semmit, de bennem rögtön bennem van, de mivel nem a gyerekem, hanem a feleségem, ezért nyilván nem úgy szólok neki, csak mondom, hogy kincs, nem akarod azt mondom beljebb rakni? Szóval mindjárt elrakom, ne féljél már, mondom, jó, és tudod is, elfordulok, de azért periférikusan nézem, leveri el.
2: Bennem meg olyan szinten jött elő ez a fajta anyai féltés, hogy leveri a poharat, meg minden, hogy én, hogyha a barátaimmal ülök, és beszélgetünk, és ott valamelyik barátom mondjuk így hadonászik, automatikusan már odébb is raktam a poharát. Persze, igen, hogy leverje, ki ne borítsa, tehát, hogy így annyira berögzült mozdulatom ez, hogy a gyerek ugye ki tud borítani, föl tudja lökni, minden. Már a barátaimnál is elpakolom a poharat.
1: Ez nekem is nagyon belém égett, ez a nagyon vigyázzunk rá, és akkor, de persze volt már ilyen, hogy lejtettünk, és akkor nyilván semmi baj, összetakarítsuk, csak valahogy úgy beleég az emberbe ez gyerekként, hogy félsz ettől, hogy jaj, anyu szólt, de én nem tettem odébb, és utána összetöröm, na most mi lesz?
2: De kategória. A legjobb az, ha elesel, még meg is verlek.
1: Ez, aki a 80-as, 90-es években született, ezt szerintem ezerszer hallottuk.
2: A mostani gyerekek is hallják.
1: És talán a mostaniak is, de mi, abban, ez egy örök
2: Gloria
1: klasszikus.
2: Gloria ezen röhög, amúgy.
1: Ez egy örök klasszikus. Mert ez elesel, még meg is verlek.
2: Persze. És tudod, hogy nevet a lányom ezen? Nagyon szakad.
1: Nagy, azon nagyon. Na, hát ennyi volt a mai szülinapi külön kiadás. Én várom is feleségemet, ugyanis taxival már érkezik mindjárt ide a délibe, ülünk föl a vonatra, és irány Zamárdi.
2: Nagyon jó szórakozást, jó munkát kívánok neked, jó ünneplést, Gyuszikám.
1: Köszönöm szépen.
2: Hétfőn akkor még maxolt ki ezt a napot, én itt leszek veletek, Gyuszi viszont nem lesz
1: így
2: itt.
1: Így van, én kedden jövök hozzátok legközelebb, nagyon felfrissülve, nagy elánnal.
2: Barnuljál megint egy kicsit, hogyha lesz ott napsütés.
1: Ha remélem, lesz elvileg, lesz hétvégén, persze.
2: Akkor
1: persze,
2: légy szíves, most már kezd kikopni a görög színed.
1: Kicsit kezd, igen.
2: Most már szeretném újra látni ezt a jó kis romás barna színedet.
1: Na, szép hétvégét nektek is, vigyázzatok magatokra, és velem kedden Zsuzsival hétfőn találkoztok.
2: A viszont hallás.

0: megfogjuk adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Kimon Junior és Bit idei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos lesz a...
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyar-roma alkotó tábor Herényben a Plein Air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar-roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar-roma alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a csónakázótó, a főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar-roma alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállításokon és más művészeti eseményeken is tovább élnek. Szombathely és Vas megye önkormányzata is évek óta támogatja az alkotótábor megszervezését. Szerdán délelőtt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint Horváth Soma és László Győző alpolgármesterek is a helyszínre látogattak. Mindannyian egyetértettek abban, az elmúlt évtizedekben egyre ritkul az ilyen és ehhez hasonló programok sora, így hát mindenkinek érdemes ellátogatni a Herénybe. Nem túlzás azt állítani, a művészet és az alkotás otthonra talált Herényben. A hét zárás

0: Aként. Szombaton kiállítás nyílik a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt.
1: Időjárás.
2: Nyárias meleg idő jön a kellemesebb fajtából. Egy hideg front alakítja most az időjárást, amit esetleg csak a frontra érzékenyek érezhetnek meg. Ugyanis a nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délidőt kívánok mindenkinek, aki ezen a délutánon a Rádió Dikkel tart. Baranyi Tamás vagyok. Július 3-a van. A kornélok és a somák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A Soma régi magyar keresztnév, amely a Sámuel becéző alakjából önállósult. Jelentése így a Sámuel nevével azonos, vagyis akit Isten meghallgatott. A Kornél egy latin eredetű név, jelentése pedig erős, szilárd. Így az erő gondolatából kiindulva hozok egy gondolatot Mahatma Gandhitól, India függetlenségi mozgalmának legismertebb alakjától. Azt mondja Gandhi, hogy az erő nem a fizikai képességből fakad, a legyőzhetetlen akaratból születik. És bizony, hogyha magam életére nézek, akkor nálam is így indult el valami változás, akkor, amikor a lelkesedés mellé úgy lőttem be az elérni kíván dolgot, hogy a magam mellett való hűségre is elköteleződtem. Mert hogy az erő nem mindig attól igazi, hogy hangos, hanem ha hosszú távon is hat. Most pedig nézzük a közlekedési információkat, és azt követően pedig az időjárás előrejelzést vasárnapig. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az Öt-Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb 30 Celsius lesz, és az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. S most visszatérünk a zenékhez, mindenkinek jó rádiózás.

0: Rádiódik.
1: Szeretettel üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, és kellemes készülődést kívánok a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Ma július 3-án a Kornélok és a Somák ünneplik névnapjukat. A Kornél név egyik jelentését az erős, szilárd emberrel hozzák kapcsolatba, ezért hoztam most egy gondolatot Friedrich Nietzsétől, a 19. század egyik legismertebb gondolkodójától. Az idézet így szól: aki tudja, miért él, az könnyebben viseli az érte való út nehézségeit. Rengeteg változással találkozunk egy ember élet során. Mondhatnánk úgy is, hogy szinte csak a változás az, ami biztosan szegélyezi az utunkat. De jó, ha vannak olyan fontos dolgok, értékek, célok, amelyekhez mindig vissza tudunk térni. Ebben a változó világunkban talán ez adhat egy viszonylag belső stabilitást a nehezebb napokon is. Például folyamatosan változik az időjárás. Ami viszont itt egy állandó dolog lehet bennünk, belső stabilitás, hogy alkalmazkodunk hozzá. Az időjárás változik, az alkalmazkodásunk hozzá viszont stabil marad. Talán valahogy így őrizhetjük meg az állandósult folyamatosságot az életünk más területein is. S ha már az időjárás, akkor következzen az ez irányú előrejelzés vasárnapig. Előtte pedig mondom, hogy mi újság a budapesti utakon. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb 30 Celsius lesz, és az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. És most visszatérünk a zenékhez, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintossával szemben. A várakozások szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Lezárják a Bartók Béla utat a Tétényi útnál pénteken 20 órakor hétfőn hajnali 4-ig, ezért a 19-es és 49-es villamosok rövidített útvonalon közlekednek, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pedig pótlóbusz jár majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a 19-es villamos rövidített útvonalon a Bécsi út, Vörösvári út és a Móricz Zsigmond tér között, a 49-es villamos a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni

0: dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szöuli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt.
1: Időjárás.
2: Nyárias meleg idő jön a kellemesebb fajtából. Egy hideg front alakítja most az időjárást, amit esetleg csak a frontra érzékenyek érezhetnek meg. Ugyanis a nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szeretettel üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, és kellemes készülődést kívánok a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Július 3-án a Kornélok és a Somák ünneplik névnapjukat. Minden lehetséges jót kívánok nekik és a születésnaposoknak, no meg mindazoknak, akik velünk tartanak ezen a délutánon. A Soma név jelentése Isten meghallgatta, vagyis kérése, meghallgatásra talált. Ugyanakkor ez nem egy passzivitást jelenthet, hanem ugyanúgy mellé kell tennünk, gondolom megtapasztalom is, a magunk elvégzendő részét. Ezért jön egy gondolat most Eleanor Rooseveltől, aki hosszú éveken át dolgozott az emberi jogok védelméért. A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében, és közben felgyűrik az ingujukat. Vagyis minden megvalósult álom egykor csak egy bátor gondolat volt, aztán következtek a tettek. Én meg most azt teszem, hogy ismertetem a Budapest útjaira vonatkozó közlekedési infókat, azt követően pedig az időjárás előrejelzést. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbót utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Békerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap 2. felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb 30 Celsius lesz. És az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. S már is folytatjuk a zenéket, mindenkinek további szép délután kívánva.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Köszöntöm ismét a Rádiódik hallgatóit, a mikrofonnál Baranyi Tamás. Július 3-án a Kornélok és a Somák névnapját ünnepeljük. A mai következő kulcsszavunk a kitartás. Konfúciusztól következik egy gondolat, akinek tanításai több mint 2000 éve inspirálják az embereket. Így szól mondata: addig nincs baj, amíg lassan mész, akkor hibázol csupán, amikor leállsz. A kitartás nem mindig látványos. Sokszor éppen azok a kis mindennapi lépések vezetnek a legnagyobb eredményhez, amelyeket mások talán észre sem vesznek. Ezek az úgynevezett láthatatlan lépések ugyanúgy az út fontos részei. Mert az út nem attól az én utam, hogy kifelé látványosan haladok rajta, hanem ha pont azt teszem, amit én döntöttem el. Most pedig következzenek a közlekedési információk és az időjárás előrejelzés. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz, és holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb 30 Celsius lesz. És az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. Végezetül megismételném Konfúciusz gondolatát: addig nincs baj, amíg lassan mész, akkor hibázol csupán, amikor leállsz. Vagyis a célhoz legtöbbször nem a gyorsaság, hanem a kitartás vezet.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jobb lesz, ha elmegyek, így tovább nem mehet.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia!

0: otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy basta.
1: Igen, igen, és jó, jól esik, hogy én tudtam. Szígyú aszlasasza.
0: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Schiff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia Roma kollégiumának. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-a, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma Szakkollégium alapításának támogatására, aki 15 év alatt először lép fel Magyarországon, András. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-ai, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján dönti el, hogy mit játszik, és az alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a fajta szabadságot és spontaneitást. A művész 1953-ban Budapesten született. A Zeneakadémia zongora szakán Kardosa Pál, Kurták György és Rados Ferenc tanítványaként végzett egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vincenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Capella Andrea Barszának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt és Kossuth díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme, a németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal, Királyi Filharmonikus Társaság aranymedálja és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli doktori címe. A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az osztrák tudományos és művészeti becsület keresztet, valamint egyéb elismeréseket.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Csatorna javítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt.
2: Időjárás.
6: Nyárias meleg idő jön a kellemesebb fajtából. Egy hideg front alakítja most az időjárást, amit esetleg csak a frontra érzékenyek érezhetnek meg. Ugyanis a nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék

0: ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz. És holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép péntek délután kívánok mindenkinek, aki minket hallgat. Június 3-án továbbra is a kornéloknak és a somáknak kívánhatunk boldog névnapot. A következő fogalmunk a következetesség. Egyetlen cselekedet még halott önmagában. Csak az kelti életre, ha tegnap is így tettem, és holnap is ugyanígy fogok. Mondta Henry Wadsworth, 19. századi amerikai író. A következetesség azt jelenti, hogy újra és újra igyekszünk ahhoz tartani magunkat, amit helyesnek gondolunk. Elbizonytalanodni persze szabad, meg elfáradni is. Ám egyik esetben sem az a helyes, ha letérünk a kijelölt útról, hanem ha megkeressük eredeti motivációnkat, akár azt a feszültséget magunkban, ami annak idején cselekvésre ösztönzött. Most pedig nézzük a közlekedési infókat, majd az időjárás előrejelzést. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbak-Sebestyén utcát megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, rendezvény miatt ma délután 2 órától este 10 óráig. Útszűkület okoz lassulást a 2. kerületben a Labanc úton, a Kuruc-Lesi út után elektromos közmű felújítás miatt. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál, a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és szintén egy lezárás építkezés miatt, amely az 5 Pacsirta utcát érinti. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Szintén a 9. kerületben lezárták a Pékerdő utcát a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően majd ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap 2. felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz, és holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb, 30 Celsius lesz. És az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. Visszatérve az idézethez, amit Henry Westfordtől vettünk, mégpedig az, hogy egyetlen cselekedet még halott önmagában. Csak az kelt életre, ha tegnap is így tettem, és holnap is ugyanígy fogom. Vagyis nem egyetlen tettel érünk célba, hanem ha minden nap elköteleződünk a döntéseink mellett. De te arra...

0: 98.3 Rádió Dix.
1: Zsali vója!
2: Szép péntek délutánt és kellemes készülődést kívánok július 3-án, a nyár második hónapjának első hétvégéjére. Baranyi Tamás vagyok. Ma Kornélis Soma névnapja van, még egyszer szeretettel köszöntöm az ünnepelteket, és ha már ünnep, akkor sok jót és örömöt kívánok a születésnapjukat ünneplőknek is. Mai utolsó megszólalásomban maradnék még a következetesség és a kitartás fogalmaknál, és hozok egy Arisztotelésznek, az ókori görög filozófia egyik legnagyobb alakjának tulajdonított mondatot. A siker végső soron nem más, mint hogy napról napra ismételjük a helyes szokásainkat. Szerintem ehhez a mondathoz nincs mit hozzátenni, következzék az időjárás jelentés, előtte pedig a budapesti útinform. Csatornajavítás miatt a 18. kerületben a Lakatos úton lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. A 10. kerületben a Kőír utcában, a Vasúti hídnál naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartása miatt. A 19. kerület Katona József utcájában, a Vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Szintén egy felújítás, amely az 5. kerületben a Balaton utcát érinti, melyben lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Egyirányosítják a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton, lefelé az Angyalka utcánál útszűkületre számíthattok elektromos közműjavítás miatt. S most nézzük az időjárást ma délutántól egészen vasárnapig. A nap második felében is a napsütésé lesz a főszerep, amit időnként, ahogyan már láthatjuk, kisebb-nagyobb gomoly felhők zavarhatnak meg a térségben, de jelentős csapadék ezekből nem valószínű. A szél kellemesen élénk, néhol erős lesz, és délutára 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint 8 órakor 26, 10 órakor 22, éjfélkor pedig 20 fok lesz, és holnap hajnalban egy frissítő 17 Celsiusra ébredhet a főváros és környéke. A szombat kellemesen friss reggellel 17 Celsiusszal indul, amit majd több órás napsütés követ, melyet időnként fátyol és gomoly felhők szüneteltethetnek, de ezekből eső nem várható. A 29 fokos meleg nyárias időben jól fog esni az élénk szélmozgás. Bár ilyen napokból állna mindig a nyár. Vasárnap is frissítő 17 Celsiusról indul majd a nap Budapesten, és a szombatihoz hasonlóan alakul az időjárás. Marad az élénk szél is, a különbség az 1 fokkal magasabb 30 Celsius lesz, és az, hogy a délután és este folyamán már kisebb futózáporok, néhol pedig zivatarok is kialakulhatnak. Én a magam részéről elköszönök mára, és a hétre is. Hamarosan kezdhetitek 3 órán keresztül tiszerkeszteni a zenét itt a Rádió Dixben, hiszen következik a Kívánság műsor az ifjabb Bódi Csabival egészen este 6 óráig. Mindenkinek kellemes, laza folytatását kívánom a pénteki napnak, és jó kikapcsolódást a hétvégére. Szeretettel és üdvözlettel, Baranyi Tamás.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon, nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony, Tony, ez az a rockstar Tony, még hogy rap háború, gangster, mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Vak-Batyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell áthajtani a Forgács utcában, a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenlő

0: Egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként a gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható, az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szó nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, miért szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy én olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Ricardótól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Ricardo vagyok, és a kollégámnak, Martinnak szeretnék küldeni egy Bobó zenét. Hát akkor Bigli Bobó fog most énekelni. Nagyon sok szeretettel Ricardo kérésére, aki a drága kollégájának, Martinnak szeretne kedveskedni, hadd szóljon a Színésznő című slágere Bobónak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig itt a 100.3 Rádió Dikken élőben a kívánságoké és a kéréseké a főszerep, szóval megírhatjátok nekem akár SMS-ben is, de fel is hívhattok, és úgy is el lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni. Igazából itt azt is lehet írni, hogy sok szeretettel, vagy mondjuk azért, mert mondjuk nagyon hiányzik. Szóval rengeteg SMS-t láttam már, nem tudtok nekem újat mutatni, úgyhogy aki szégyelős, az ezért ne szégyelősködjön. Viszont én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is akkor gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szanditól. Így szól: szia, László Szintiának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretjük és várjuk haza a munkából, édesanyja és testvére. Szandi, Nikolász, Budi Gusztitól szeretlek, de nagyon. Hát akkor szeretlek, de nagyon fog szólni Budi Gusztitól, László Szintiának, édesanyukája Szandi és testvére Nikolász kérésére, úgyhogy hadd szóljon a meg.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a

0: Közlekedési hírek.
1: A Vak-Battyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell áthajtani a Forgács utcában, a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként a gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható, az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
1: A nap belsejében folyamatos mozgás zajlik, de ennek intenzitása ciklusosan változik. A 11 éves ciklusonként egy aktívabb időszakot egy kevésbé aktív követ, ám az utóbbi kettő ciklus során valami elkezdett megváltozni, ez pedig hatással van az űr időjárásra és a bolygónkra is. A nap belsejében zajló folyamatok újabb meglepetést tartogatnak a kutatók számára. Egy több évtizedes megfigyeléseken alapuló tanulmány szerint ugyanis változási jelei mutatkoznak a csillag belső rezgéseiben, amelyeket a tudósok gyakran a nap szívveréseként emlegetnek. Bár a jelenség közvetlenül nem érzékelhető a Földről, következményei hosszabb távon bolygónk környezetére és az úgynevezett űr időjárásra is hatással lehetnek. A nap messze nem egy nyugodt égitest. Belsejében folyamatos mozgások és rezgések zajlanak, amelyek hanghullámok formájában terjednek. Ezeket a hanghullámokat vizsgálják a kutatók a heliószeizmológia segítségével. Hát én olyan szavakat mondok nektek, hogy szerintem az ész megáll. Hát ilyen kifejezéseket, hogy milyen rádióban lehet még hallgatni. A módszer amúgy lehetővé teszi, hogy a tudósok olyan folyamatokba is betekintést nyerjenek, amelyek a felszín alatt zajlanak, és más módon sajnabajna nem figyelhetőek meg. A kutatók a Birmingham Solar Oscillation Network, vagyis a BISON adatait elemezték. A rendszer 1987 óta gyűjti a nap rezgéseivel kapcsolatos információkat, így tekintélyes adatmennyiség alapján tudják összehasonlítani a különböző napciklusokat, melyek valamiért 11 éves ciklusokban változnak, tehát 11 évenként változás történik a napban. Vannak időszakok, amikor több napfolt, napkitörés és mágneses esemény figyelhető meg, majd ezek száma ismét visszaesik. Az új elemzés azonban arra utal, hogy az elmúlt 2 évtizedben valami sajnos megváltozott. A nap belső rezgései már nem ugyanúgy követik a felszínen látható aktivitást, mint korábban. A szakemberek szerint ennek hátterében a nap mágneses szerkezetének átalakulása állhat. A mérések azt mutatják, hogy a mágneses aktivitás egyre inkább a fotoszféra közvetlen közelében helyeződik át. Más szóval azok a folyamatok, amelyek a nap aktivitási ciklusait irányítják, egyre sekélyebb rétegekben zajlanak. Ez azért fontos, mert a nap mágneses működése közvetlenül befolyásolja az űridőjárást. Az erősebb aktivitási időszakok során nagyobb valószínűséggel alakulnak ki geomágneses viharok, amelyek hatással lehetnek a műholdakra, a navigációs rendszerekre, a rádiókommunikációra, és bizonyos esetekben még akár az elektromos hálózatra is. Szóval akkor most folytatódjon a Bódik Kívánság Show.

0: Saksi, gyere! Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont én nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam nemrég egy tök jó kis kívánságot Bill-től, olvasom is. Sziasztok, Bill vagyok Csongrádról. Szeretnék kérni egy dalt fizetésnap alkalmából a kereszt testvéremnek, Viktóriának, Erikéknek, és nem utolsó sorban Nikónak. Köszönöm szépen, a nap süssön rátok. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a nagyvonalú áldást, ti rátok is süssön a nap nagyon sok szeretettel, és most viccet félretéve, akkor szóljon Csongrádból Bill kérésére Viktóriának, Eriknek és Nikónak egy jó kis dal fizetésnap alkalmából, legyen Rolandtól a Million, és ezzel a dallal reménykedek abban a tényben, hogy Bill és kedves csapata Csongrádról egy 7 számjegyű fizetést fognak ma kapni, úgyhogy áldja meg őket a jó Ist.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy basta.
1: Igen, igen, és jó, jól esik, hogy én tudtam. Szígyú vászlósasszal.
0: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyar-roma alkotó tábor Herényben, a Plein Air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar-roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar-roma alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a Csónakázótó, a főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar-roma alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállításokon és más művészeti eseményeken is tovább élnek. Szombathely és Vas megye önkormányzata is évek óta támogatja az alkotótábor megszervezését. Szerdán délelőtt Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint Horváth Soma és László Győző alpolgármesterek is a helyszínre látogattak. Mindannyian egyetértettek abban, az elmúlt évtizedekben egyre ritkul az ilyen és ehhez hasonló programok sora, így hát mindenkinek érdemes ellátogatni a Herénybe. Nem túlzás azt állítani, a művészet és az alkotás otthonra talált Herényben. A hét zárásaként szombaton kiállítás nyílik a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Vak-Batyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell áthajtani a Forgács utcában a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, vár

0: várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható. Az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is, tök mindegy, a lényeg, hogy kövessétek Melinda példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól: Szia Csabika, én Melinda vagyok, és Zoltánnak, életem szerelmének választottjának szeretnék kedveskedni egy szerelmes dallal. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod az SMS-t. Hát ne köszönt, kedves Melinda, sok szeretettel akkor életed szerelmének, Zoltánnak fog szólni egy szerelmes dal, ami most legyen inkább már szinte egy duett, Leila és Jamie duettje, Kamimo Sass.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: Čau, Bartalitamin!
2: Nevadim!
3: Soj, Pirci, kážas!
1: A ich schystali, máte žapy balanga, nevadim!
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A vyspí balanga!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, mivel minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát hogy attól még, hogy most a naptárban pirossal van írva egy szám igazából meg hozzá, hogy milyen nap, attól függetlenül rám ugyanúgy számíthattok, sosem hagylak titeket cserben, ahogy most sem, szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Sziasztok! Ákosnak szeretnék küldeni egy dalt Rézműves Márkótól, kitartás neki az utolsó napjaiban a munkához. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítok egy jó kis Rézműves Márkó, valamint a Mário duettet, Mennyit vártam rád címmel.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Vak-Bottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell áthajtani a Forgács utcában, a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható, az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Azokat a készülékeket, amelyek kikapcsolt állapotban is fogyasztanak energiát, célszerű teljesen kikapcsolni. Ez alól a nagy háztartási gépek jelentenek kivételt, mivel azokat folyamatos áramellátásra tervezték. A nyaralást mindig izgalmas készülődés előzi meg. Az indulás előtti utolsó órákban ellenőrizzük, hogy nem maradt-e romlandó élelmiszer a hűtőben, kiürítettük-e a szemetest, bezártuk-e az ablakokat. Arra azonban sokan nem gondolnak, hogy utazás előtt bizonyos elektromos készülékeket valamiért érdemes kihúzni a konnektorból, hiszen ezek nem csak feleslegesen fogyaszthatnak áramot, hanem a távollétünk alatt akár veszélyforrást is jelenthetnek igazából ránk, a házra, illetve a környezetünkben élő szomszédokra is, akár hogyha egy nagyobb tűz elterjed, vagy ilyesmi. Egyes a háztartási eszközökkel nem csak az a baj, hogy feleslegesen fogyasztják az energiát, hanem igazából a meghibásodása esetén problémát is jelenthetnek ezek a gépek. Különösen figyeljünk azokra a készülékekre, amelyek hőt termelnek, digitális kijelzővel rendelkeznek, vagy készenléti állapotban is áramot vesznek fel. A konyhában ilyen eszközökkel bőven találkozhatunk, például mikrohullámos sütő, kávéfőző vagy forró levegős sütő. Ezek mind olyan berendezések, amelyeket célszerű kihúzni a konnektorból, ha hosszabb időre elhagyjuk az otthonunkat. Hát én szeretek utazni és bejárni igazából a világot, többször is hagytam már a házat magára, és hát az az igazság, hogy én nekem a mikrohullámú sütő is beépített, a sima sütő is beépített, a kávéfőző is beépített, igazából én ezeket nem tudtam volna sose kihúzni a konnektorból, de ennyi év alatt igazából nálam se okozott ez problémát. Apáméknál is hasonló a helyzet, illetve anyáméknál is, és mi nálunk így generációkon keresztül nem volt még probléma, de ha és amennyiben a szakértők ezt javasolják, én nekem kötelességem ezt nektek azt az információt tovább szolgáltatni, hogy ti is tudjátok meg, hogy mi a helyes eljárási módszer. Ezek a készülékek ugyanis gyakran akkor is fogyasztanak energiát, amikor éppen nem használjuk azokat, és mivel állandóan van egy működő részlet bennük, annak az esélye is nagyobb, hogy meghibásodás esetén kigyulladnak. Tehát itt jelenleg nem az a probléma, hogyha mondjuk bedugva marad a mikró, a tévé, a nem tudom micsoda, tehát ha minden eszközt bedugunk egyszerre kikapcsolt állapotba, akkor mondjuk egy hónap alatt mondjuk 3 forinttal több lesz a fizetnivaló. Tehát itt nem is az energia felhasználása probléma inkább, hanem hogyha tényleg mondjuk meghibásodik valamiért. Akár egy hangya belemászik mondjuk, és a processzorát valahogy, nem tudom, lángra kap, vagy valami, csak mondtam most valamit, tényleg nem tudom, hogy tud magától tönkre menni valami úgy, hogy kigyulladjon, de ha 1% esély van rá, akkor mindenféleképpen orvosolni kell ezt a problémát. Ugyanez igaz egyes nappaliban vagy hálószobában található készülékekre is amúgy, például a tévék többségére, a konzolokra, a digitális órákra és sok más kütyüre is, illetve természetesen ezzel együtt vannak olyan készülékek, amelyek ugyan rendelkeznek kisebb kijelzővel, órával, sőt hallhatóan működnek is, amikor nem vagyunk ott, na azokat is érdemes kihúzni, és akkor szinte 100% majdnem, hogy nem lesz probléma. Ha nem húzzuk ki, akkor csak 99,5% hogy nem lesz probléma.

tengerparton át. Átúszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ez az a telefonszám, amit tárcsázni kell abban az esetben, hogyha valamelyik hétköznap délután 3-tól 6-ig idősávban szeretne valaki egy zenét kérni, illetve szeretné, hogy játsszak ne neki egy dalt, és esetleg akár adjak is át egy üzenetet, ugye annak, akinek ugye küldi a dalt, hiszen nem biztos, hogy csak valaki úgy kér egy zenét, hogy sok szeretettel küldöm, hanem nagyon sok alkalom van, amikor még egy pár mondatot még azért fel is kell olvassak a címzetnek, és akkor így kell átadjak egy üzenetet. Ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy egy jó SMS például úgy néz ki, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét kértek, és hogy mit üzentek neki, vagy hogy legalább annyit mondjatok meg, hogy milyen alkalomból szóljon akkor a dal. Viszont azért ez hívásban egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor én azért bele tudok kérdezgetni, hogy na, és megérdemli a dalt? Vagy miért? Mi az az alkalom, amit te most küldöd neki a dalt? Hát igen, nagyon megérdemlik a fiúk, mert nagyon jól dolgoztunk ma. Na és akkor már tudjuk, hogy mit üzenünk. Tehát már is van oda szúrva nekik egy mondat, és csak szívhez szólóbb, de most őszintén. Úgyhogy nyugodtan várom az ilyen jellegű kívánságokat, ezzel csak motiválok titeket arra, hogy akár meg lehet lepni a közeli rokonokat, haverokat, családtagokat, munkatársakat, a szívünkhöz közel álló embereket, mint ahogy a drága, kedves Robi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nemrég. Szia Csabika, páromnak küldenék Rebekának Ceglédre egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem Farkas Pistitől egy szerelmes zenét. Robi voltam, köszi. Na, ilyen egy jó SMS. Tehát tudjuk, hogy Robi küldi Ceglédre Rebekának nagyon sok szeretettel Farkas Pistit, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy áldja meg a jóisten kedves Robit és Rebekát. Fogadják sok szeretettel Farkas Pisti és Bódi Csabi duettjét. Köszönöm.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet

0: millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a nemzeti mobil fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információ kérhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Vak-Batyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell áthajtani a Forgács utcában a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható. Az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A

0: késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, küldeni, vagy igazából bármit is kértek, én azt végbe fogom vinni, amennyiben az NMHH előírásainak az megfelel. Szóval rengeteg olyan SMS-t kaptam, ami a hétköznapi életbe természetesen belefér, hiszen a romák között vannak furcsa becenevek, vagy például vicces megjegyzések, vagy ilyenek, de az az előírásnak az sajnos nem felel meg, és nem tudom beolvasni, tehát hogyha én ezeket direkt így átugrom, vagy nem mondom be, akkor ne haragudjon meg senki, csak szimplán nem szeretnénk büntetést kapni, főleg, hogy végre van egy saját rádiónk, a Rádió Dik, ami romákról szól, de nem csak romáknak, mi erre nagyon vigyázunk, féltjük és óvjuk, úgyhogy a szabályoknak megfelelően olvasom be az SMS-eket. Most viszont egy kellemes üzenetet kaptam SMS formájában Rebekától, olvasom is. Szia Csabi, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek Ádámnak szeretnék küldeni egy dalt. Síromig szeretlek én Nótár Méritől. Szeretem nagyon, puszilom, és várom haza a munkából. Szép napot nektek, és egy ilyen angyali, mosolygós emoji. Szóval akkor a lényeg, Rebeka életeszerelmének Ádámnak fog most énekelni nagyon sok szeretettel Nótár Méri, méghozzá a Síromig szeretlek én című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

szerintem a létező legjobb megoldás az, hogyha most előveszitek a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és akár megmondjátok nekem úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Lehet dalt küldeni nagyon sok szeretettel, lehet dalt kérni nagyon sok utálattal is, tehát én már tényleg mindent láttam, nagyon sok mindenen keresztül mentem ezen a rögös úton, itt a 100.3 Rádiódikben, úgyhogy nem tudtok nekem újat mutatni, nyugodtan írjátok meg a kívánságaitokat, különleges igényeiteket, én olvasom is gyorsan addig Misi SMS-ét, nem húzom tovább az időt, hiszen csak napi 3 órányi bruttó műsoridő jut számunkra minden hétköznap, úgyhogy jöjjön a kívánság. Szia, zenét szeretnék kérni Abonyba a Flameris fiúknak, Jimmy-től a Haza kell menni című zenét. Misi küldi az egész cégnek. Hát akkor kivétel nélkül az összes munkatársnak, Jimmy-től a Haza kell menni című slágere fog szólni Misi kérésére. Sok szeretettel!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dippen.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Vak-Batyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a félútpálya a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, illetve útszűkületen kell láthajtani a Forgács utcában, a Teve utca előtt. Az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítással. Le van zárva az Óhegy utca a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy-egy sávban haladhat, illetve jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosítva lett befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Amúgy egyirányosítva lett a Budafoki út a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig is, és hát az igazság közé tartozik az is, hogy a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak és kizárólag a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén le van zárva a belső sáv. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, illetve még sorolhatnám azt is, hogy itt ez van lezárva, ott meg mondjuk az, úgyis mindenki navigációval közlekedik, és az pedig úgyis úgy vezet minket igazából, hogy elkerüljük a dugót, illetve a lezárásokat, úgyhogy kedves engedelmetekkel mondanám is gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére. Addig pedig természetesen, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napsütést időnként a gomoly felhők zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk és erős az északnyugati szél, a délután pedig 30 fok körül várható, szóval most poénból az a neve, hogy hidegfront, amúgy ugyanúgy meleg lesz igazából, annyi, hogy nem lesz ilyen kellemetlenül meleg, teljes mértékben vállalható szerintem ez a 30 fokos maximum, viszont a holnapi napra több órás napsütés mellett időnként fátyol és a gomoly felhők megjelenhetnek, viszont csapadék szintén nem várható, az ország nagy részén élénk lehet a szél és északi-észak-nyugatias irányú lesz, napközben pedig ugyanúgy 25 és 30 fok között várható a csúcs hőmérséklet, szóval fölösleges rizsa nélkül a lényeg, szinte gyakorlatilag ugyanolyan idő lesz holnap, mint ma. Vasárnap viszont mindenhol hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A késő délutáni, kora esti órákban a vasárnap folyamán helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Lényegében igazából majd esni fog az eső vasárnap este fele. A nyugati, északnyugati szelet pedig sokfelé majd élénk és erős széllökések kísérik. Amúgy vasárnap is 30-31 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag kijelenthetem azt, hogy amilyen idő lesz ma, szinte pontosan ugyanolyan idő lesz egész hétvégén.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egyre többen és gyakrabban vásárolunk online. A kényelmes módszernek azonban jócskán vannak hátulütői is. A GVH most egy csalás formára hívta fel a figyelmet. Hála Istennek a pénzcentrum megírta, hogy sokan az online értékelések alapján igyekeznek megbizonyosodni arról, hogy megfelelő helyről rendelnek-e. Azonban egyes webshopok megtévesztő módon hamis értékeléssel igyekeznek hitelesebbnek tűnni. A fogyasztói, vásárlói vélemények és az értékelések optimális esetben olyan visszajelzések, amik által a későbbi vásárlók is tájékozódhatnak, még a rendelés előtt, hogy vajon valóban azt kapják-e a pénzükért, amit rendelni szeretnének. A gazdasági versenyhivatal közleményében figyelmeztetett egy újfajta átverésre, mely sajnos ezzel a témával kapcsolatos. Többféleképpen értékelhetjük a webáruházakat online formában. Például írásos véleményekkel, vagy pontozva a skálán 1-től 10-ig, sőt grafikus formában hangulatjelek és akár csillagok által is, tehát mindenféle formával, hogy minél modernebb, trendibb és fancybb legyen. A hamis véleményekre azonban nem árt figyelni a hivatal szerint, ugyanis nem csak fontos információkkal szolgálhatnak az online vásárlások során, hanem a megtévesztés eszközévé is válhat az értékelés. Előfordulhat, hogy a véleményt nem valódi vásárló, hanem például maga az eladó vagy olyan személy írta, akinek nincs tényleges tapasztalata az értékelt termék megvásárlásával. Tehát én simán csinálhatnék egy webshopot, csinálnék egy Lakatos Jancsika nevű profilt, és odaírnám, hogy halljak meg, ez nagyon komoly ez a webshop. Ugyanakkor egyre gyakrabban találkozhatunk a mesterséges intelligencia által generált véleményekkel is. Hát igen, ez tipikus ilyen NPC droid jellegű vélemények, érződik rajtuk, hogy ezt tényleg nem ember írta, mert túl, hát, ahogy is fogalmazzam, túl intelligens az írás. Előfordul olyan is, hogy a negatív fogyasztói véleményeket elrejtik, vagy eltávolítják az oldalról. Hát azért ez sem egy szép dolog szerintem. Mindazonáltal lehet olyan is, hogy a vélemény írója anyagi juttatásban vagy előnyben részesült annak megfogalmazásáért, vagy ingyen, vagy kedvezményesen kapta meg a terméket a visszajelzésért cserébe, de ezt nem tüntette fel. Arra is figyelmeztettek még, hogy a jóváhagyott vagy ellenőrzött címkével ellátott vélemények sem feltétlenül validak, hiszen hát azért a közösségi médiában is van mondjuk egy Kovács Alejandro nevű felhasználó, és akkor fizet mondjuk havonta, nem tudom, 400 forint, vagy nem tudom mennyi, és akkor kap egy kék pipát oda a neve mellé, és akkor így komolyabbnak tűnik az oldala, de hát ezek teljes mértékben nem mérvadóak. Maximum 2016-ban volt az még nagy szám, manapság már sajnos nem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Robi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

Kedves hölgyeim és uraim, 100.3 Rádió Dikket hallgató emberek, egy fontos információval kell szolgáljak számotokra. Hatalmas hír, tragédia. Eddig tartott a héten a Bódik kívánságsó. Leghamarabb csak jövő hét hétfőn délután 3-kor találkozunk. Addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést és minden jót. Ez magába foglalja azt is, hogy szép délutánt, holnapra jó reggelt, stb. Stb. Aki dolgozik, őnek kellemes munkát, aki eszik neki jó étvágyat, aki pihen, annak meg jó pihenést. Tehát mindenkinek minden jót. Búcsúzásul itt hagyom nektek Enrikót, Leót és Kispadikát. Mindenkitől meghallgatunk egy-egy slágert. Ezzel búcsúzom tőletek. Hatalmas puszit és ölelést küldök minden egyes hallgatónak és minden egyes embernek, aki írt nekem SMS-t, vagy pedig hívott engem ezen a héten. Egy csodálatos hetet zárhatunk le. Sajnos mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, ezért mondom mindig azt, hogy én másnap, vagy ebben az esetben éppen jövő hét hétfőn újult erővel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Démlisszár, sziasztok!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok.

0: 98.3 Rádiódik. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Schiff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia Roma kollégiumának. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3.-4. koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma szakkollégium alapításának támogatására, aki 15 év alatt először lép fel Magyarországon, András. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3.-4. koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján dönti el, hogy mit játszik, és az alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a fajta szabadságot és spontaneitást. A művész 1953-ban Budapesten született. A Zeneakadémia zongora szakán Kardosa Pál, Kurták György és Rados Ferenc tanítványaként végzett egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vincenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Capella Andrea Barszának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt és Kossuth díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme, a németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal, Királyi Filharmonikus Társaság aranymedálja és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli doktori címe. A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az osztrák tudományos és művészeti becsület keresztet, valamint egyéb elismeréseket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Puszilek benneteket, remélem, hogy mindenki jól van. Most pedig szeretnélek benneteket jó kedvre deríteni, hogyha esetleg szomorúak vagytok. Tartsatok velem 6-tól 8-ig, mert hogy addig van időnk a legjobb zenék meghallgatására és az üzenetétek felolvasására. Itt a lehetőség, várok rátok.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Azt írja nekünk Rodi Csikodi. Szia, Szabina, szeretnék kérni Szombathelyre Rolandnak egy jó kis zenét. Én vagyok az egyetlen húga, és a család nagyon-nagyon szereti. Átadtam az üzit, és akkor hadd szóljon hát a zene, húzzátok fel maxra a hangerőt.

0: zenéink változatosan rádiódik.
1: Mihályné Molnár szeretne kedveskedni gyerekeinek, Ernőkének, Melisszának, Armandónak, Leilának, Misikének, Emiliának és férjének Molnár Mihálynak. Köszönöm szépen, és Körmendre fogjuk üzenni a következő dalt. Körmendre jön üzenek, máma haza nem megyek, dale. Na jó, csak viccelek, szóval valami jó kis dalt fogunk nektek ide behúzni, tartsatok velünk!

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autó behozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. A várakozások szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig

0: Zsigmond körtér között pedig pótlóbusz jár majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a 19-es villamos rövidített útvonalon a Bécsi út, Vörösvári út és a Móricz Zsigmond tér között, a 49-es villamos a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között jár. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Szia Szabina, bátyámnak Antóniónak szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy hívjon föl, ezt írja nekünk Sugi. Átadtam az üzenetet, és remélem, hogy megkapja azt, mert gondolom, hogy akkor fontos mondani valód van számára, úgyhogy akkor csorizzatok egymásra. Menjünk át tovább a jó zenéléssel.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rólunk, neked. Rádió D.
1: Azt mondja nekünk Szimi Keszi, a Szabina Magyarultra szeretnék kérni a családnak egy jó kis zenét, szeretem őket, köszönöm szépen. Átadtam az üzenetet, és akkor hadd szóljon Pest megyére is a következő zene, mert hogy akkor Magyaródon is feltámad a szél.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szia, Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét a kislányomnak, Lilian Gabriellának és a páromnak is. Nagyon szeretem őket, mindennél jobban. Köszönöm szépen. Kárpát aljáról hallgatunk. Köszönöm, hogy velem vagytok ott is, és sok-sok puszi nektek.

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, lejárt sajnos a műsoridő, de maradjatok itt velünk, mert én utánam is lesznek jó kis műsorok, és hát természetesen minden, ami jó, az itt található a Dick Rádión. Puszi mindenkinek, csomi daftumát!

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyar-roma alkotó tábor Herényben a plein air festészet jegyében születnek az idei művek. Idén már 12. alkalommal ad otthont a Herényiek háza a Magyar-roma alkotó tábornak, amely egy héten át hozza össze az ország különböző pontjairól érkező roma és nem roma művészeket. A június 27-e és július 4-e között zajló program célja továbbra is a közös alkotás, a párbeszéd erősítése és a kulturális kapcsolatok mélyítése. A Magyar-roma alkotótábor idei tematikája a plein air festészet, vagyis a szabadban, természetes környezetben történő alkotás, amely a résztvevőket Szombathely és környékének több helyszínére is elviszi. Az első napokban a Kámoni Arborétumban dolgoztak az alkotók. Tegnap Gyöngyösfalunál a Halastónál töltöttünk egy egész napot, ma pedig, mivel hogy sajtónap van, bent alkottunk, egy virágcsendéletet festünk, mondta el Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője. A művészek a hét folyamán a csónakázótó, a főtér és más szombathelyi helyszínek inspirációit is feldolgozzák, miközben minden nap új élmények és benyomások formálják az elkészült alkotásokat. A tábor nem csak szakmai műhely, hanem erős közösségi tér is. Az évek során kialakult alkotói körhöz új művészek is csatlakoznak. Ferkovics József szerint a Magyar-roma alkotótábor egyik legfontosabb hozadéka a személyes kapcsolatok erősödése. A résztvevők nem csak együtt alkotnak, hanem hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat is ápolnak, amelyek kiállítás

0: a Herényiek házában az elkészült alkotásokból, így hát a közönség is megismerheti a tábor egyhetes munkájának eredményét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Kedves hallgatók, ha még azon gondolkodtok, hogy ma este otthon maradjatok egy pokróc alatt ebben a nyári melegben, akkor ezt a tervet most gyorsan felejtsétek el. Sokkal jobb programom van számotokra. Gyertek, bulizzatok velem, vár a jó zene, a nevetés, a tánc, és egy este, amikor garantáltan feltöltöttök. Hívjátok a barátokat, szóljatok a családnak, és tartsatok velem most a digbulival. Egy biztos, aki ma velem lesz, holnap mosolyogva meséli azt, hogy milyen jó buli volt. Na, indítsuk be a rakétákat!

Ha ma este csak egy dolgot írsz be a naptárba, akkor az legyen a digbuli. Én hozom nektek a jó zenéket, nektek meg csak az a dolgotok, hogy úgy táncoljatok, minthogyha holnap nem csörögne az ébresztő. Márpedig nem csörög, mert holnap szombat van, és holnap este ugyanígy digbulizhattok.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

azonban belevetnénk magunkat a következő órába és bulizásba. Nézzük meg, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban, már is érkeznek a legfontosabb hírek, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel és a jó hangulattal itt a Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség.

0: mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban, egy reggel is szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: kívánok mindenkinek, kedves rádiódik hallgatók, képzeljétek el, felcsendül az egyik kedvenc dalotok, és egyre többen táncolnak mindenhol mosolygós arcok, és egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy már ti is együtt énekeltek mindenkivel, otthon vagy akár az autóban. Na pontosan ilyen estére készülök, és invitállak benneteket, mert ma este nincs helye a rossz kedvnek, csak a jó zenéknek, a felszabadult hangulatnak, és a fergeteges bulinak. Én már nagyon várom, hogy veletek együtt bulizzak, úgyhogy ne maradjatok le. Itt akkor a Rádió Dikken induljon egy következő Dikbulis óra.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Figyelem, táncos lábak és jókedv rajongók! Ma este nincs kifogás, mert irány a buli. Gyere és bizonyítsuk be együtt, hogy a legjobb történetek mindig a táncparketten kezdődnek. Úgyhogy folytassuk tovább a legjobb zenékkel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Schiff András két koncert teljes honoráriumát felajánlotta a Zeneakadémia Roma kollégiumának. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-a, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. Teljes honoráriumát felajánlja a Zeneakadémia Rácz Aladár Roma szakkollégium alapításának támogatására, aki 15 év alatt először lép fel Magyarországon, András. A Zeneakadémia nagytermében tartandó szeptember 3-ai, 4-ei koncertre fél óra alatt fogytak el a jegyek. A két hangverseny műsora meglepetés lesz. A művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján dönti el, hogy mit játszik, és az alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a fajta szabadságot és spontaneitást. A művész 1953-ban Budapesten született. A Zeneakadémia zongora szakán Kardosa Pál, Kurták György és Rados Ferenc tanítványaként végzett egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vincenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Capella Andrea Barszának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt és Kossuth díj mellett a nemzetközi Mozarteum alapítvány aranyérme, a németországi nagy érdemkereszt csillaggal, Királyi Filharmonikus Társaság aranymedálja és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola tiszteletbeli doktori címe. A brit uralkodó 2014-ben lovagi címet és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az osztrák tudományos és művészeti becsület keresztet, valamint egyéb elismeréseket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: Csend legyen a rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Digo Berci! Ciao Bartalita, men!
2: Delo de!
3: Soy Berci, kajas!
1: A ich schistali mate žapi balanga, men!
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A vispi balanga! Kirva!

rólunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

A mai esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam. Thank you.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várokozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin, június 30-a, kedd van, és 20 óra múlt a következő 2 órában, remek zenékkel, és 2 csodálatos fiatallal várom

0: Úgy döntöttem, már nem ismét. És te szívem?
1: Hát, nekünk úgy volt, hogy mi évelejétől kaptunk egy ilyen naplót, amiben más-más címeket írunk, és akkor az utolsó nap elkezdtünk egy nyári naplót, nyári fejezeteket, és a nyáron is majd ugye ezekbe kell írni.
0: Ó. Oh.
1: Valamint egyébként nem tanultunk ugye semmit, szóval igen, meg egész nap kb. Azt csinálhattunk, amit akarunk. Szóval
0: Lazanap volt, igaz?
1: Lazanap.
0: És amiért itt van velem a két fiatal, az az, hogy nagyon fontos kérdések kimaradtak a múltkori adásból, és nem csak most lesztek velem, de két hét múlva is, igaz?
1: Igen.
0: Egy műsorban. Úgyhogy a mai témánk egyébként a gyermek szemmel a felnőttek. Most arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy ti milyennek látjátok a felnőtteket, és természetesen foglak kérdésekkel segíteni titeket ebben. Számotokra ez izgalmas téma-e?
2: Hát nekem izgalmas bármilyen téma.
1: Hát úgyszint.
0: Úgyszint? Jó, akkor fussunk neki az első kérdésnek. Szerintetek mi a legfurcsább dolog a felnőttekben?
1: Hát
0: ilyen kérdéseket tesznek fel.
1: A legfurcsább dolog a felnőttekben szerintem ugye a felnőttek is mások, mint a gyerekek, meg nagyobb a felelősség már, meg ilyesmi.
0: Tehát a felelősségük szerinted a legfurcsább?
1: Hát igen, meg igen, ez.
0: Dorina?
2: Hát nem tudom, szerintem az, hogy minden túlreagálnak, hogy például kéred, hogy csinálják meg a messengered rögtön, és minden héten meg fogom nézni, hogy meg ilyenek. Hát,
0: aha, hogyha valamit kérsz tőlük, akkor így furcsán reagálnak, úgy érzed?
2: Hát nem tudom.
0: Hát furcsán reagálnak ezek a felnőttek, tényleg bizonyos dolgokba, és ez is a második kérdésem, hogy mi az, amit a felnőttek túl komolyan vesznek szerintetek?
2: Hát szerintem a TikTokozást, a messengerezést, meg a lány vagy, akkor fiúkkal beszélgetni, vagy fiúként lányokkal beszélgetni.
0: Na várjad, ezt hogy érted, hogy komolyan veszik a TikTokozást? Nem értem, hogy hát, hogyha te TikTokozol, azt veszik túl komolyan, vagy hogy ők maguk, a maguk hát készül?
2: Azt, hogyha mi TikTokozunk, nem tudom, valamiért nekem se engedik, pedig amúgy nincs is rá szükségem a TikTokra.
0: Domi, te mit szólsz ehhez?
1: Egyébként nekem van egy TikTok fiókom, és egyébként megengedik, hogy rakjak fel videókat, de csak ritkán, és szerintem, és én ezzel rendben is vagyok. Mert egyébként most már amúgy nem nagyon szoktam felrakni videókat, de amúgy régebben raktam fel TikTokomra.
0: Oké, okay, és ez megengedik, tehát hogy megengedik, hogy használd, legyen fiókod. Igen. Kicsit beszélgessünk akkor a TikTokról. Miért fontos, mit nyújt nektek ez az oldal? Vagy mi az, amit leginkább szerettek benne, mikor használjátok? Így ezek a témák érdekelnének.
2: Hát én most nem tudok mit mondani, mert nekem most, mert nekem nincs TikTokom, szóval...
0: Most te le vagy tiltva?
2: Nem az, hogy le vagyok tiltva.
0: De
2: hanem...
0: hogy a szülők miatt?
2: Nem, csak nem akarják, hogy nem
0: na mondjad.
2: Nem akarják, hogy TikTokozzak, és ezért, ha nem akarják, akkor úgy van.
0: Igen, és te ilyen szófogadó vagy.
2: Hát, mondhatjuk.
0: De ahogy milyennek látod ezt az oldalt? Szerinted mi az érdekes ebben az oldalban?
2: Hát, én nem tudom. Nem tudom, hogy mi ebben az érdekes. A vicces videókon kívül én nem tudom.
0: Nem, csak a viccek.
2: A vicces videókat, azt meg elfogadom.
0: És mit szólsz ahhoz, ha már a viccnél tartunk, hogy bizonyos tartalomgyártókat, vagy lehet, hogy mindent, elég csúnyán szokták kritizálni, akik odaírnak ilyen kommenteket. Te mit gondolsz erről, Dorina? Az ilyen kommentekről?
2: Nem tudom. Ha valami rossz benyomásod van másról, akkor kerüld el. És ne is beszélj vele. Hát, vagy mondd meg neki, hogy bocsi, most nem tetszik benned ez meg ez, most nem szeretnék veled barátkozni, és kész, vége, meg van oldva.
0: És szerinted fontos nyilvánosan mondani azt, ha valami nem tetszik?

0: Hát nem tudom, szerintem ez jobb úgy, mint hogyha elmondod nyilvánosan, hogy bocsi, most nem akarom, hogy barátok legyünk, mert ez meg az van. És ha mondjuk így messengeren küldöd el, ez nem annyira, hát...
1: Igen, és privátban. Mm-hmm. Szóval ez érthetetlen számatokra a felnőttekben, hogy miért, illetve Dorina számára, hogy miért nyilvánosan negatív véleményt küldenek egymásnak, ugye?
0: Hát nem az, hogy nem nyilvánosan, hanem hogy messengeren.
1: Tehát, hogy messengeren kellene ezt, igen, és nem nyilvánosan. Te mit gondolsz erről, Domi? Húzd egy picit lejjebb a mikrofonodat, nyugodtan. Jó, hogy halljalak.
2: Kb. Ugyanaz, csak hogy én is egyetértek ebben a Dorinában, hogy nem igazán nyilvánosan kellene bántalmazni a másikat, hanem de egyébként nem is kellene bántalmazni, csak ha muszáj neki, úgy csinálod, hogy el kell neki mondanod, akkor inkább ilyen privát üzenetben.
1: Igen, és szerintetek, ha valakinek valami nem tetszik, akkor ezt miért akarja nyilvánosan elmondani?
0: Nem tudom.
2: Hát vannak ilyen bunkóbb emberek, szóval...
1: Tehát úgy gondolod, ez egy nemeletlen dolog. Aha.
2: Hát igen.
1: Szóval nem tartjátok ezt jó dolognak. Egyébként ti az iskolában tapasztaltok olyat, hogy valami nem tetszik valamelyik társadnak a másikban, vagy akár rajtad, és hogy ezt kellemetlenül mondja el, vagy jelzi?
0: Nekem kb. Nem volt még ilyen.
1: Aha, ez hogy jó.
0: Hát, ilyen még a lányokkal nem volt, de fiúkkal sem nagyon.
1: Szóval nem jellemző az, hogy így az iskola udvarán, vagy bárhol a suliba beszólogattok egymásnak. Van ilyen?
2: Igen, van.
1: Domi az nagyon bólogat.
2: Hát télen, ugye elég nagy hó esett most télen, és akkor volt olyan, mert nekünk úgy van, hogy van az ebédlő, és az ebédlő kirasza, ugye terasza, ugye kimegy az udvarra, vagy erkélye, és ugye levezet hozzá egy lépcső, és a lépcső alatt van egy kis zug, és oda néha beszoktak menni a lányok így dumálni, pletykázni, és akkor amikor tiszta jég volt mindenhol a föld, akkor néhány fiú megfogott jégdarabot, és a lányokat megdobálták.
1: És megdobálták
2: vele.
1: Őket.
2: Igen.
1: Na, de hát ez azért balesetveszélyes is,
0: hát,
1: nem?
0: Ez nagyon.
1: Te mit szólsz ehhez, Dorina?
0: Hát szerintem nem kellene semmivel dobálózni, mert bármilyen baj is lehet belőle. És amikor megtudjátok, hogy valami baj van, akkor meg elkezditek, hogy...
1: Aha, elkezdek mentegetőzni, azt mondod? Na hát menjünk tovább a felnőttekkel. Van-e olyan mondat, amit a felnőttektől sokat hallotok, és viccesnek találjátok?
0: Hát én nagyon nem.
2: Én sem.
1: Nem találjátok viccesnek a felnőtteket?
0: Hát a szavaikat nem, de valamikor azért viccesek.
2: Hát igen, csak nekem meg nincs olyan, hogy nagyon sokszor mondanak egy konkrét mondatot.
0: Hát velem se.
1: Na, akkor szerencsések vagytok, ha nincs ilyen mondat. És szerintetek könnyű vagy nehéz felnőttnek lenni?
0: Szerintem ez nehéz, mert a felelősségvállalás és az ilyenek, mert bármi van, neked a felelősséged, ha van egy gyereked, neked a felelősséged etetni, iskolába vinni, és ha bármi baja van, az neked a felelősséged, szóval szerintem nehéz.
1: Nehéz dolog.
2: Szerintem attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Mert ha például az, amit a Dorina mondott, akkor tényleg nehéz. De mondjuk azért könnyen, mert már nem vagy olyan kisgyerek, és egyedül mehetsz el, ha például nagyon-nagyon szükséged van valamire, akkor egyedül már elmehetsz valahova, és akkor nem kell megvárnod, még hazaér anyukád vagy apukád, és akkor hát igen.
1: Aha, hát ez szabadabb.
2: Gyorsabban el tudod intézni.
1: A felnőttek, és ez tetszik nektek ebben a dologban. Van olyan dolog szerintetek, amit a felnőttek jobban csinálhatnának a gyerekekkel? Szóval, amit máshogy kellene, hogy csináljanak? Van-e néha olyan érzésed, hogy, hogy ebben a helyzetben ezt valahogy máshogy kellene megoldani? Én látom, hogy a gyerekek nagyon gondolkodnak, tehát valószínűleg ők nagyon elégedettek azzal, ahogy a felnőttek bánnak velük. Jól mondom?
0: Hát nagyon nincs bajom a felnőttekkel.
2: Nekem sincs.
1: Na, hát ez tök jó. Ez nagyon tetszik nekem. Ha ti lennétek a szüleitek, egy napra változtatnátok-e valamit azon a napon?
0: Hát, attól függ, hogy milyen napon. Hétfő, kelet, szerdés, időlök, péntek, vagy szombat, vasárnap.
1: Na, miért?
0: Hát, mert ha hétköznap, akkor 4 óra után, vagy ha van valami, 4 óra után valami jó kis programokat csinálnák, meg nem úgy, hogy csak hazamegyünk, és ez szerintem jó lenne, ha bárhol mindig elmennénk, és fagyizgatnánk, meg télen hógolyóznánk, ha lenne hó.
1: Tehát úgy érzed, hogy a felnőttek, azok ugye az egész napos munka után hazahoznak a suliból, és hogy nem nagyon tudnak már veled elmenni ide-oda.
0: Mert már nagyon fáradtak a munka miatt. De ha a hétvégén és a szüleink is otthon vagynak, na akkor egy jó bulit csapnánk. Elmennénk fagyizni, játszótérre, nem tudom, mindenhova.
1: Szerintetek egyébként melyik a legjobb program, ami suli után egyébként kikapcsol titeket?
0: Hát nekem a játszótér. Ha van, ott vannak a barátaim, meg a tesóim, és velük egy jót tudnak játszani.
1: Vannak jó játszóterek egyébként?
0: Hát igen, van a házunk közelébe. Az egyiken nem annyira szeretek lenni, mert ott van egy nagy csúszda, amin én nem tudok felmászni rajta, de lecsúszni már nagyon-nagyon szeretnék. Egyszer sikerült, de azután már nem, mert van ott egy hatalmas nagy lyuk, ahol át kell mászni, és ott könnyen le tudunk esni. És a másik játszótér, ami közelebb van hozzánk, na ott azért ott van trambulin, hinta, olyan csúszda, amin fel lehet mászni. Van még focipálya is, meg tudunk mindenhova, de tudom, minden megvan ott, ami nekem kell.
1: Tehát azért a játszótereken már ki tudjátok magatokat jól játszani, és azért vannak Budapesten nagyon jó játszóterek. És az a fontos, hogy tudjál mozogni, igaz? Uh-huh. Jól ki tud magad mozogni a egész napos iskolapadban ülés után, ugye?
0: Hát, nálunk az iskolapadban ülés után fogócska.
1: A szereted fogócskázni?
0: Igen.
1: Domi, mondja, te mit gondolsz?
2: Nekem egyébként ugye erről a témáról, hogy legjobb program suli után, mert egyébként sokszor volt ilyen, és egyébként már nagyon sok program volt. Volt ilyen, hogy játszóházba mentünk, volt ilyen, hogy elmentünk fagyizni, volt ilyen, hogy játszótérre. Volt ilyen, hogy például most is csütörtökön az volt, hogy a sulim közelében van egy játszótér, mi is oda mentünk egy búcsópartihoz.
1: Milyen búcsóparti?
2: Tehát, hogy olyan, hogy mivel ugye vége van az évnek, és néhányan átmennek ötödikbe már másik suliba, és akkor ilyen búcsúbuli.
1: Ahol, tehát nálatok a felső tagozat, az másik épületben van.
2: Nem.
1: Nem, hanem?
2: Hanem, hogy ugye ötödiktől a másik suliba mennek át.
1: Ja igen, hát én ezt nem tudom, mert én egy iskolában jártam végig, de akkor most úgy van, hogy van az alsó tagozat, az egy iskola, és onnantól a gimi végéig egy másik suliba jártok? Akkor nem értem.
2: Nem. Tehát 8 osztályos gimnázium, és akkor ugye Budapesten nagyon sok iskola van, és akkor ugye most például tőlünk ketten mennek el, és mi 29-en vagyunk, 27-en maradunk abban az iskolában, amiben most vagyunk.
1: Értem.
2: És ketten meg átmennek egy másik iskolába.
1: Ah, értem. És az lesz a 8 osztályos gimi.
2: Igen, ők mennek 8 osztályosba, meg az osztály fele 6 osztályosba, másik meg 4 osztályos gimibe.
1: Ó, értem. Hát ezeket én nem tudom, hogy ilyeneket lehet választani. Egyébként mi alapján választja ki szerinted ezt egy gyerek?
2: Hát...
1: Vagy a tanulmányi eredmények alapján nem. Látom a szemeden, hogy nem.
2: Hát ugye kell írni felvételit, de egyébként majdnem az egész osztályom csak azért ért felvételit, hogy megnézze, hogy hol tart, de már a szóbalire ugye nem ment be. Csak ketten mennek el, és szóval felvételizni kell egy suliból. Tehát, hogy igen.
1: Oké, okay, értem. Tehát ez egy önálló döntés, plusz még felvételit is kell hozzáírni.
2: Igen.
1: Hogy ki melyik suliba megy. Én tudom, hogy mindketten nagyon jó tanulók vagytok. Mind a ketten.
2: Igen.
1: Bólogassatok. Dorian, te is nyugodtan bólogass, tudom, hogy te is jó tanuló vagy. És ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy mi motivált titeket abban, hogy jó tanulók legyetek? Egyszerűen csak így sikerül, értitek, amit mondanak, hozzátanultok, vagy van bennetek egy törekvés, és azért vagytok jó tanulók?
0: Hát...
1: Tehát nektek célotok-e az, hogy jobb jegyeitek legyenek, vagy úgy érzitek, hogy elég ügyesen megjegyzitek, ami az órán elhangzik?
0: Hát én sok szemből, hát ritkán van olyan, hogy nem tudok figyelni, de azért tudok figyelni, meg is jegyzem, amit mondanak a tanárok, és hát így nem tudom, így talán olyan 4-esre vagyok.
1: Hát az nagyon jó jegy a 4-es. Nagyon sokan szeretnék, ugye? Nagyon sokan szeretnék azt a 4-est. Szóval úgy vagy vele, hogy meg is jegyzed, meg tanulsz is hozzá otthon.
0: Hát otthon nem nagyon szoktam tanulni, de azért...
1: De valamikor muszáj.
0: Valamikor muszáj.
1: Melyik tantárgy az, amit szerinted muszáj otthon tanulni?
0: Hát olyan nincs olyan tantárgy, amit muszáj. Inkább olyan tantárgy van, amit nem kell otthon tanulni.
1: Például?
0: Hát például az úszás.
1: Hát persze, tudom, nem tudsz.
0: Hát a kádba amúgy én tudnák tanulni, de amúgy én az iskolába is tanulok úszni. És erre csak most jöttem rá. Hogy amikor megyünk felfelé mondjuk az ebédből, vagy a reggeliből, akkor én mindig
1: korlát.
0: A korlátnál így mindig így
1: ilyen úszó mozdulatokkal ott.
0: Nem, hanem úgy értve, hogy a karkörzést csinálok, és ez is kell az úszásba, hogy kartempót csinálok. És így erre csak most jöttem rá.
1: Egyébként nehéz úszni, Dorina?
0: Nem, egyáltalán nem nehéz úszni. Vannak nehéz pillanatok. Egyszer volt már olyan, hogy majdnem a kisvízbe végeztem, mert belement a szemembe valami, és nem tudtam azért kinyitni, és a tanár meg azt hitte, hogy direkt csukom be. Oh. Ezután elmagyaráztam neki, kicsit átküldött a kisvízbe, de azután visszamentem, és gyakoroltam, megjátszottam is.
1: Értem. De ez jó, hogyha valamit másként gondolsz, ahogy beszéltünk is itt a felnőttekkel való kommunikációval, hogy te el tudod neki mondani, azért ez nagyon jó. Domi, van valami hozzáfűzni valód az elhangzottakhoz? Most? Te tanulsz úszni?
2: Tanul, hát igen. Egyébként tudok úszni.
1: Na, hát akkor tudsz úszni is.
2: Igen.
1: Milyen úszásban ez a mellúszás, gyorsúszás?
2: Mindenhogy
1: tud úszni a Baranyi Dominik, ezt megtudtuk. Akkor megtanítasz majd engem?
2: Persze.
1: Ha már az úszásnál tartunk, egy kicsit a felnőttes témát felfüggesztjük, és akkor meséljetek nekem a nyári hogy mi az, amit terveztek a nyárra. Ugye azt tudom, a Dominik azt mondta a múltkor, neki lenne egy szabad napja vagy hete, az biztos, hogy a mamánál töltené vidéken.
2: Nem.
1: Már nem?
2: De, hanem nem csak hét, hanem nyári szünet 3/4.
1: Na. De hogy?
2: Egyébként én mindig ott töltöm, mert nagyon sok unokatesóm ott lakik, és hát igen, meg hogy meg ott ez egyébként egy falu, úgy hívják, hogy Ecseg, és ott már 5 éves koromig ott laktam, csak ugye elköltöztünk, és hát még az unokatestvérem még mindig ott laknak, és akkor mindig biciklizünk, meg járunk fagyizni, amikor ott vagyok.
1: Igen, mert Budapest nem annyira szórakoztató nyáron egyrészt, meg hát úgy látom, hogy szereted a testvéreidet, meg a nagymamádat, azért is jó neked, meg sajnos a felnőtteknek nincs nyári szünet, tehát a felnőttek ugyanúgy dolgoznak, és akkor te egyke vagy, nincs testvéred, és akkor egyedül lennél otthon, ugye, amíg anyu meg apu dolgozik, és akkor ugye mamával, meg a rokonaiddal tudsz lenni, és egy nagyon jó környezetben, a természetben, és nem egy budapesti épületben. Ez tényleg nagyon fontos. Dorina, ti hogy oldjátok meg a nyarat?
0: Hát mi a nyarat úgy oldnánk meg, hogy még nem pontosan tudom, de szerintem, mert egy téli műsornál a tanodának a vezetője, Ági néni, mondta, hogy el fogunk menni megint a Balatonra. És ott fogunk tölteni 2,5 napot, vagyis hát egyet, mert az út fél nap.
1: És akkor ezt várod?
0: Igen, nagyon-nagyon várom. Egyszerűen még azt is csinálom, hogy megmondom Ágnének, hogy most szervezzék meg.
1: Most azonnal.
0: Igen, most azonnal. Mert már annyira, de annyira várom, hogy konkrétan nem tudom, bármit megtennék, hogy most legyen.
1: Egyébként elmennél olyan balatoni táborba, ami akár egy hétig is tart?
0: Na, persze.
1: Na, hát megpróbálom neked megkérdezni, hogy van-e még hely ilyen táborban, hogyha érdekel, de egy picit előbb szólhattál volna egyébként, mert képzeld el, hogy tavasztól már egyébként minden évben lehet figyelni a táborokat, például a Romano Care nevű intézmény az szokott intézni gyerekeknek ingyenes táborokat, vagy olyan táborokat, amik tényleg nem túl drágák, tényleg megfizethető, nagyon, nagyon olcsó táborok, és ott pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, vannak nagyon jó programok, és ezek a táborok általában vízparton vannak, sőt, én emlékszem, hogy volt egy konkrétan, ami Balatonon volt, úgyhogy jövőre semmiképpen nem felejtjük el. Most meg megpróbálom megkérdezni neked, hogyha érdekes, akkor anyuval egyeztessetek. Hát, találtok olyat, ami érdekel téged.
0: Nem tudom, szerintem nem fognak engem elengedni, mert nem tudom miért, mert nem vannak ott, és nem tudják, hogy hol vagyunk. Jó lenne, ha olyan tábor lenne, ahol az első napon a szülők bejöhetnének, és megnézhetnénk, hogy jó-e a hely, és környezetbarát-e, meg hogy nem tudom,
1: hogy biztonságban vagy
0: jól.
1: Nagyon jó dolgot mondtál, Dorina, ez nagyon tetszik nekem. Én sem szívesen engedtem kirándulni meg táborba a gyerekeimet, nyilván azért, mert ha nincs ott a szülő, akkor nem érzi olyan nagy biztonságában a gyerekét, de az, hogy azt mondod, hogy első nap legyen ott a szülő, nézzen végig egy napot, hogy azon a helyszínen, abban a szituációban neked mi tud esetleg kellemetlen lenni, vagy mi az, amire ők esetleg nem gondoltak, és megnézik a körülményeket. Nagyon okos kislány vagy, Dorina, hogy ez így eszedbe jutott, és akkor itt rádión keresztül tolmácsoljuk akkor azoknak, akik táborokat szerveznek gyerekeknek, hogy bizony egy szülőnek nagyon jól esne, ha első nap részt tudna egy picit venni a tábori életben, hogy tudja a gyereke, milyen körülmények között van, és vannak speciális igények is, amit esetleg nem tudhat a táborvezető, de az anyuka meg tudja. Nagyon sok ilyen dolog van. Mondok egyet, például mondjuk én nem szeretek olyan ágyneműbe aludni, ami műszálas, mert akkor nem tudok aludni, mert kézed mindenhol csak birizgálja a bőrömet, és akkor nem szeretem. És ezt, ha oda jön anyukám, akkor látja, és akkor ki tudja cserélni, vagy tud szólni. És ezzel nem mindenki van így, ugye? De ezt nem tudhatja csak az embernek a saját édesanyukája, igaz?
0: Vagy ő maga.
1: Vagy ő maga, ha mer szólni. De tudjátok, sokszor az van, anyukák azért szólnak a gyerekek helyett, mert van, hogy a gyerek nem meri elmondani, vagy nem is méri fel. Majd este 9-kor lefekszik, és akkor érzi, hogy neki valami kellemetlen. Vagy ha valamilyen ételallergiája van, ugye? Uh-huh. Például az is. Szóval nagyon sok minden felmerülhet, ami tényleg csak az ember anyukája tudhat. Ugye?
0: Uh-huh. Hát nekem nincs ételallergiám, mert én mindenem vagyok.
1: Na és mik a kedvenc nyári kaják, ha már a nyaralásnál, táborozásnál tartunk, akkor menjünk rá egy kicsit az ételekre. Mi az, amit nyáron leginkább szerettek, és amit a nyárhoz?
2: Hát én a legjobban szeretem a dinnyét, és a csöves kukoricát. Igen.
1: A görög dinnya a legjobb igen. nyári étel, igen. ugye? Egyet igen. értesz, Dorina?
0: Na.
1: 100%-ban. Én igen. is. Ahogy kijön a nyár, és ha semmi más nem lehet enni, csak dinnyét, én akkor ellennék rajta.
2: Igen, meg néha nyaranként szokott olyan lenni, hogy a dédmamám még főznek gulyást, és akkor oda megy mindenki.
1: A szereted?
2: Igen.
1: Ilyen kis családi gulyásleves parti?
2: Igen.
1: És a melegbe tudsz egyébként ilyeneket enni? Megy? Igen. Simán? Dorina?
0: Hát, igen.
1: Megy a kaja? Jaj, de jó. Igen. És neked egyébként van még olyan nyári kedvenc ételed, amit esetleg nem mondtál el?
0: Hát, nekem első és legjobb dinnye, fagyi, és hát az ilyen nyári hűtős kaják, ami hát ilyen nem meleg, de a meleg kajákat is szeretem. Azt is szeretem, és szeretem a hideg kaját főképp nyáron, mert akkor nagyon jól le tudja hűteni a testedet, és nem kapsz napszúrást.
1: Hát ez igaz, igaz. Egyébként sok folyadékot isztok ti, ugye?
2: Igen.
0: Igen.
1: Azt tudom valami, amit nem mondunk ki többet márkanév, tudod, jó? Nem mondunk márkaneveket, de hogy milyen ízű italokat szerettek ilyenkor, vagy esetleg a vizet?
0: Én a gyümölcsöt és a csapvizet iszom.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: De hogy gyümölcslevet?
0: Gyümölcslevet. Van otthon turmix gépünk is, és azzal valamikor csinálunk turmixot.
1: Hú, de jó.
0: Banános turmixot.
1: De teljen együtt?
0: Igen.
1: Ez nagyon kellemes tud lenni.
0: Uh-huh.
1: De az, hogy iszod a vizet, ez piros pont.
2: Én egyébként nem ilyen italokat, hanem még hozzátenném, hogy a ilyen adott ízű fagyi, például a sárkánygyümölcs, azt én nagyon szeretem.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Olyan érdekes, én ettem már sárkánygyümölcsöt, de úgy különösebben nem éreztem az ízét. Ha körülírnád, milyen a sárkánygyümölcs íze?
0: Én még nem kóstoltam sárkánygyümölcsöt, és ezért én még nem tudom.
1: Na majd legközelebb hozzunk neked olyan.
2: Nekem az a legkedvencebb fagyi ízem. Nem tudom egyébként nagyon semmihez hasonlítani, de nagyon extra finom. És talán kicsit az eperhez, vagy nem tudom.
1: Kicsit az eperhez.
2: Nagyon kicsit.
1: Még a kivihez is szokták egyébként.
2: Igen, ahhoz is.
1: Ugye hasonlítani? Én mindig porul jártam a sárkánygyümölcsön, mert elég drága a piacon, hogy lehet kapni, és van, hogy olyan drága, hogy csak egy felet árulnak. Tudod, lehet venni egy felet is, és akkor megkóstoltuk, és nem, hogy véletlen, még az első kanállal le is ejtettem, képzétek el.
0: Hanem ez kellemetlen.
1: Hogy éretlent vettem, és nem igazán volt. Nem igazán volt neki íze. Hát igen, a görög dinnyével nem lehet nagyon mellélőni. Te ettetek már sárga, citromsárga belül görög dinnyét?
0: Én már olyan dinnyét ettem, nem sárga dinnyét. Azt nem nagyon szeretem.
2: Én is azt utálom.
0: Olyat ettem, hogy a kívülje olyan, mint a piros dinnyének, a sima dinnyének, de a belseje citromsárga.
1: Hát erre gondoltam pont.
0: Egyszerűen olyan íze volt, mint eper, citrom, mangó, és nem, olyan volt, mintha kicsit olyan más élmény lenne, mintha nem ugyanaz a gyümölcs lenne.
1: Igen, sokkal cukrosabb egyébként.
0: Hát cukrosabb
1: is. Sárga belül dinnye.
0: És mások az ízek, egy más élmény ez.
1: Teljesen más, igen. Te is ettél már?
2: Nem, szerintem még nem.
1: Na, most már tudom, majd legközelebb mivel kell titeket meglepni, akkor a Dominak sárga belül dinnye, neked pedig
0: sárkánygyümölcs,
1: jó? És amit még akartam tőletek kérdezni, ha már nyár van, vagy a nyárról a témánk, láttatok egy citromsárga cseresznyét?
0: Én még olyat nem láttam.
2: Én szerintem igen.
1: Na, ha még finomat ettetek, nagyon nagy, kemény, roppanós, hatalmas, és nagyon édes a citromsárga cseresznye.
0: Én nagyon szeretem a cseresznyét. A Georg, a testvéremnek, az volt a jele az oviba.
1: Tényleg cseresznye, igen. De aranyos. Te gondolsz rá, hogy talán ettél már, ugye, Domi?
2: Én még nem ettem, csak láttam.
1: Van egy ötletem. Elmegyünk egy hatalmasat muzsikálni most. Visszajövünk 21 órakor a rádióhallgatókhoz. Addig egy kicsit felfrissültök, eztek, isztok egy picit, és tiétek a mikrofon utána, mert a múltkor is nagyon jó volt ez a csere. És akkor beszélünk egy kicsit, ha már a görögdinnyét szeretitek, különböző gyümölcsökről, hogy milyen extra gyümölcsök, melyik a világ legnagyobb dinnyéje, melyik volt, amiért lemértek, és mindenféle ilyen legekről fogunk beszélgetni, és a hallgatóknak pedig kérem, hogy tartsanak velünk, mert érkezek vissza Domival és Dorinával.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmanostoron, Budakeszén, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. És sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki hallgatja ezt a történetet. Az én életem történetéhez menjünk vissza a születésem utáni időre. 1976-ban születtem, és vidéken, Kelet-Pest megyében, Sűjsápon nevelkedtem fel, egy nagyon szép kertes házas környezetben, egy erdő alatti dombvidéken, és egy nagy családban, ahol konkrétan a nagyszüleim főleg a katolikus vallást képviselték, szüleim pedig materialisták és hitetlenek voltak, ők nem keresték ilyen módon az Istent, de a nagyszüleim erősen vallásosak voltak, és próbáltak hatást gyakorolni az életemre, és egy vallásos neveltetésben részesíteni. Anyukám és apukám azok postahivatalnak a területén dolgoztak, éjszakai műszakokban jártak dolgozni, ezért az otthoni tartózkodásuk ideje az csak jobbára a hétvége volt.

nagyon megérintett engemet személy szerint, hogy azt mondta, gyerekek, ha ti jók akartok lenni, akkor Istenhez kell, hogy tartozatok, mert az Isten az egyedüli jó, és az ördög a rossz. És ha Istent akarjátok választani, akkor csak Jézus Krisztuson keresztül tudtok csatlakozni hozzá az Atyához, és Jézus Krisztus miatt szeret bennünket az Atya, és elfogad bennünket Isten gyermekeivé, de ha rosszak akarunk lenni, akkor nem kell semmit csinálni ehhez, mert ez a világ pedig a gonosznak az uralma alatt van, az ördögnek az uralma alatt, és az ördög a rossz, az Isten pedig jó. És ha nem csinálunk semmit, automatikusan az ördöghöz fogunk tartozni, és rossz életünk lesz. Hát ez engem annyira megérintett, hogy mikor hazamentem az iskolából, és az ebéd után ledobtam a táskámat a kis gyerekkori szobámba, nem a leckéhez fogtam, hanem az volt az első, hogy menjek ki a kert végére az erdő alá, és imádkozzak. És az akkori tudásom szerint a mi atyánk, híres mi atyánk imáját imádkoztam el, ami a Máté evangéliumában 6. fejezetben található most is a Bibliában. Ezt az imád gyakoroltuk aktívan a katolikus életünkbe is, és én ezt a betanult imát az akkori, gyerekkori szívemmel teljes hittel elmondtam Jézus Krisztusnak, és egy pár mondatban őt magát is megszólítottam. És annyit mondtam neki. Jézus, ha te tényleg vagy, és szeretsz engemet, akkor kérlek, gyere az életembe. Bocsásd meg a bűneimet, mert én nem akarok rossz lenni, és tényleg, ha te élsz, és jó vagy, én hozzád akarok tartozni, és jó gyerekként akarok felnőni. Nem akarok gonosz lenni. És kérlek, hogy segíts ebbe engemet. Ezt így elmondtam a saját szavaimmal, és emlékszem, hogy amikor lejöttem onnan, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretetet és békességet éreztem a szívembe. Egy elmondhatatlan élményt. És ez az élmény utána nagyon sokáig, több éven keresztül ott volt az életembe. Ezt megtapasztaltam olyankor, amikor csak úgy a hintába ültem, és lobogtatta a szél az arcomat, és megláttam, hogy milyen szép a világ, milyen gyönyörűek a fák, a virágok, a növények, a madarak csicsergése, milyen gyönyörű a kék ég, és hogy milyen szépen süt a nap, és milyen szép ez a világ, ez a természet, és ezt mondom, biztos, hogy az Isten hozta létre. És a teremtett világban megláttam már az Isten szeretetét, az Isten jóságát, és ezt valamit ebből megértettem. És ez egy ilyen boldoggá tette a szívemet. És emlékszem, hogy ez a boldogság vezetett arra, hogy utána kötelezően jártam a nagypapámmal a templomba, de közben vizsgáltam az egész folyamatot, mert sajnos a nagypapám nem mindig volt a szeretet állapotába. Többször ilyen kettős dolgot tapasztaltam meg részéről, hogy beszélt a szeretetről, mikor józan pillanatai voltak, de volt, amikor szerette a borocskát is, meg elmenni a kis társaságával a kocsmába, és beívott, akkor már sajnos nem a szeretetet képviselte. Eléggé haragos ember volt, és olyankor átvette a családi fő és a főnök szerepet, és onnantól kezdve parancsolgatni kezdett, mindenkit rendre utasított, mindegy, hogy hány évesek voltunk, kik voltunk, engem is kisgyerekként rendszeresen rendre utasított, stb. Ebből voltak tapasztalataim, hogy a lelkemben ezt néha kicsit nehezen dolgoztam föl. De az Isten szeretete valahogy mindig egy kicsit ezt felülírta. Aztán, amikor első áldozó voltam, akkor elkezdtem gondolkozni ezen a 5. osztályos koromban, hogy ez az ország, ez tényleg Isten országa? Tényleg itt van Isten jelenléte ebbe a templomba? Itt van Jézus Krisztus? Vagy nincs itt? És úgy mentem el, emlékszem az első áldozózási misémre, hogy most mindent figyelni fogok. Eldöntöttem. És azt tapasztaltam, hogy csak én vagyok ott fiatal, meg néhányan, akik ugyanígy rá vannak kényszerítve, hogy első áldozók legyenek. Felkészített bennünket a pap egy ilyen kis tanfolyamszerű órák által erre az egészre, és akkor megtörtént a mise, áldoztunk, gyontunk előtte, ilyen dolgokat tettünk, és akkor készültünk az első áldozásra, és utána közben, hogy figyeltem a misén, ugyanazok a ceremóniák, ugyanaz a megnyilvánulás, ugyanazok a vallásos énekek, ugyanazok a mondatok hangzottak el a pap szájából, mint előtte máskor is. Semmi újat nem tapasztaltam, semmi pozitívat, körülnéztem,

0: feszületek mindenhol, dohos szag, szomorú arcok, idős emberek, mindenki feketében, eléggé ilyen visszataszító volt. És akkor gondolkoztam, hogy ilyen lenne Jézus Krisztus? Ilyen lenne az a Jézus, aki ezért imádkoztam? Nem ezt tapasztaltam. Ő egy ilyen életre való. Ő egy ilyen csodálatos, fantasztikus személy. Nem egy ilyen sötét, haragos Isten, amit én itt tapasztalok a templomba. Tehát nagyon nagy különbséget tapasztaltam ott az élő valóság és a szívem között. És akkor gondolkoztam ezen, végigváltam a misét, és kijöttem, és hát mit láttam? Az idős asszonyok azonnal elkezdtek susmusolni ott a templom előtt, pletykálkodni, összeverődni, kibeszélni a falunak a népét. Hú, ez már nagyon nem tetszett, hogy pletykálkodnak, susárolnak, mindenféle dolgokat beszélnek. A férfiak mit csináltak? Azok meg vették a kalapjukat, ráültek a kis bicikliükre, és mentek a kocsma felé. És utána ment az alkoholizálás. Hát mondom, ez egy óriási képmutatás. Ennek semmi köze Istenhez. Semmi köze az Isten országához. Nekem erre semmi szükségem nincs. És onnantól kezdve hoztam egy döntést, és elindult bennem egy lázadás, hogy nekem ez nem kell. Ha ilyen az Isten és az ő országa, akkor ez nem az én világom. Én itt nem tudok megváltozni. Én itt nem tudok jó lenni. Ez nem az az igazság, amiről beszélt a hittanórán a pap bácsi. Hogy leszek én így jó ember? Így biztos nem. Úgyhogy onnantól kezdve el is fordultam Istentől is, elfordultam ettől az egésztől, és elindult egy lázadási korszak az életembe. 6. osztályos koromban járunk már. Abban az időben nagyon erős rockslágerek voltak a rádióban, a Europe zenekarnak tetszett ez a végső visszaszámlálás dala, a Feigl-Kandál, meg ezek így nagyon megérintették a szívemet, és azt mondtam, hogy hú, ezeknél van erő, ezeknél van valami dinamizmus, ezek őszinte emberek. Mert ahogy figyeltem ezeket a rockstárokat, őszintén énekeltek, nem volt bennük képmutatás, és ez nekem jobban tetszett, ez a világ. Na végre mondom, ez a világ jobb. Itt van valami más. Itt valami őszinteség van. Itt van erő. Van energia. Van egy ilyen kifejeződés. Férfiasság. Erő. Demonstráció. Hát mondom, ez jobban tetszik. És elkezdtem a rockzene világa felé nyitni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, hogy Zsolt elkezdett a rock világa felé nyitni. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Ne menjetek sehova, tartsatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Telér Zsolt ez én vendégem. Köszöntelek téged.
0: Én is köszönöm a hallgatókat, és onnan folytatnám, hogy 6. osztályos koromba bekerültem ebbe a rocker világba, és elkezdett nagyon erősen vonzani ez a fajta zenei világ, ennek a szövegvilága. Abban az időben elkezdtem ilyen magyar rockzenekarokat is hallgatni, hogy még jobban értsem, hogy miről énekelnek, mi az életcéljuk ezeknek a rockereknek, és akkor igazából elkezdtem ilyen Ossian dalokat hallgatni, Pokolgép, az akkori híres metal zenekarokat, Tankcsapda és ehhez hasonló zenekarokat, és elkezdett ez a szövegvilág megfogni engemet. Elkezdtem velük teljesen azonosulni, mert igazából ők próbáltak erről a világról igazságokat énekelni a maguk módján, de nyilván csak ilyen átfedéssel való igazságokat. De valahogy megpróbált engemet megragadni, mert az akkori világnak a valóságát próbálták ők tükrözni ezekkel a dalokkal. Ilyenek voltak a Beatrice dalok, ilyenek voltak, hogy megszólították az akkori politikai vonalt is, és arról is énekeltek, hogy nem jó ez a politikai vonal, nem jó az, amit ők képviselnek, Nagy Feró és a többiek képviselték ezt, de a többi rockzenekar is képviselte azt, hogy templomkocsma egymás mellett áll, mind a kettő megváltást kínál, de más megváltó úgyse jön el ide, olyanok maradunk, amilyenek voltunk. És ilyen szövegvilágokat hallgattam, és ezekkel én így azonosultam, meg rockzenében volt egy elkötelezettség, és az is tetszett, hogy soha nem adjuk fel, örökké rockerek maradunk, mind ameddig a földkerek, mindig lesznek rockerek, meg stb. És akkor ezek így vonzottak egy ilyen világnézet felé, és középiskolára már kialakult konkrétan egy világnézetünk ez a rockzene által, és már abban az időben mindenkinek megvolt a kis saját baráti köre, amit kialakított. Nyilván én a rockerekhez csatlakoztam, de abban az időben voltak ilyenek, hogy skinheadek, voltak a rapperek, voltak a diszkósok, és mindenkinek megvolt a saját kis világa. És érdekes, én nagyon-nagyon ellentétes irányba kerültem abba az időbe a, úgymond a roma világgal, mert a rockzene meg a roma világ az ütközött egymással. Pont azért, mert ők inkább a mulatósabb zenét szerették, a diszkózenét szerették, diszkós vonalt képviselték, mi meg a kemény rockerek voltunk, a kemény srácok voltuk, mi az utcán is hajlandóak voltak aludni éjszaka egy koncert után, nem féltünk senkitől, napokig eljártunk fesztiválokra, abba a fesztiváli körbe nem mertek bejönni a romák, mert nem érezték jól magukat, más világot képviseltek, tehát így nagyon ez egy ilyen távol volt ez a fajta, nem voltak roma barátaim abba az időbe, sőt, inkább arról voltunk híresek, hogy konfrontáltunk az ilyenfajta emberekkel, mi lenéztük őket, mi inkább csicskáztatni akartuk őket, meg beléjük kötöttünk, meg ha ők belénk kötöttek, akkor alig vártuk, hogy lehetőséget kapjunk, hogy csapatostul megverjük őket, meg a Fradi Duckerekkel voltunk együtt, a Fradi Duckerekkel hamarabb összetudtunk barátkozni, mint a romákkal, és akkor jó összefogtunk, mindenféle ilyen balhékba benne voltunk, és tulajdonképpen ilyen 15 éves koromtól ez volt jellemző az életünkre. Ahogy elvégeztem a középiskolát, alig vártunk, hogy belekerüljünk a nagy rocker éjszakai életbe, a koncertek világába, az alkoholizmus irányába, mert hát az vezérlő elvünk volt, tehát kellett valami spiritus ahhoz, hogy meg tudjuk élni az akkori hatalmunkat, meg tudjuk élni az akkori banda háborúkat, és hát ezen, mi is az alkohollal energizáltuk, meg hát rockkocsmákba jártunk, adta is magát, hogy a kocsma és a rockzene az olyan, mintha összepasszolna egymással. És abban az időben közben történt egy változás a családomba, mert édesanyám 1996-ban befogadta Jézus Krisztust a szívébe, a hit gyülekezetébe, a Budapest sportcsarnokba, úgy, hogy egy kolléganője vitte el egy ilyen istentiszteletre. És nagyon megdöbbentem anyukámon, mert nagyon megváltozott az élete. Nagyon-nagyon átformálta az evangélium az ő életét, és egy mást anyukát tapasztaltam meg, egy kedvest, egy mosolygóst, egy szeretetteljest, egy jó indulatút. Gyerekkorunkban nem volt olyan kedves a kapcsolatunk, mert eléggé távol voltunk egymástól, inkább a nagyszülők neveltek, mert ők sokat jártak dolgozni, és ezért elég távol volt a szívünk egymástól anyukámmal, de itt elkezdett megváltozni a kapcsolatunk. De elsősorban az ő részéről. Én távolságtartó voltam továbbra is vele, meg hát ő elég sokat próbált utána inspirálni engemet arra, hogy változtassam meg az életemet, ne éljek ilyen polgárpukkasztó életet, ne menjek bele ebbe az éjszakai életbe, tönkre fog menni az életem, alkoholista leszek, olyan leszek, mint a nagyapám, gonosz dolgok fognak jönni az életembe, sőt, még ilyeneket is mondott, hogy a rockzene segíteni fog engemet, hogy betöltekezzek gonosz szellemekkel, mert abból a világból a gonosz árad, az ilyesmi. És ezt én nem fogadtam el, ellenálltam ennek az egésznek, és anyukámat úgymond mindig lepattintottam, és akkor az történt, hogy ő elkezdett menni az imádkozni a szobájába, és bekapcsolta a dicséreteket, de én nem bírtam azokat hallgatni, és elmenekültem mindig otthonról, én meg menekültem a kocsmába. Aztán fordítva volt, amikor én egy magnó kazettás magnónk volt, egy ilyen kis hifi tornyunk, amikor én kapcsoltam be a metalzenét, akkor meg anyukám ment el otthonról, és ment el imádkozni valahova. Tehát ment ez a harc közöttünk. Körülbelül ez ilyen két éves periódus volt, 96 és 98 között. De hozzátartozik még az akkor életemhez, hogy akkor kerültem bele a bűnöknek a mélységébe is. Tehát nagyon erős éjszakai életet éltünk, szigetfesztiválokra jártunk, többnapos ilyen nagy fesztiválokra, sátrakba aludtunk, elittuk a fizetésünknek a nagy részét, és hozzátartozva már fizetésről beszélek, egy olyan munkáját is direkt választottam, ami ehhez a rockzenéhez és a polgárpukkasztó élethez tartozik, mert ahogy elvégeztem a középiskolát, kárpitos szakmába, nem akartam a szakmámban dolgozni, hanem elcsábított az egyik haverom, akinek az apukája villanyszerelőként dolgozott a fővárosi temetkezési RT-nél, ő is oda ment villanyszerelőnek, de mondta poénból, hogy figyelj már Zsolti, van egy jó poénos állás, az tartozik a rockzenei életedhez, passzol. Azt mondja, mondom, micsoda? Azt mondja, nem akarsz eljönni hozzánk a krematóriumba halott hamvasztónak? Hű, mondom is, az micsoda? Mit kell ott csinálni? És akkor elmesélte, hogy 15 perc munkát kell végezni, pár darab elhunytat egy ilyen beöltözött ruhákban, védőfelszerelésbe be kell vinni a kemencébe, és segíteni kell a hamvasztást. És utána 15 perc után van 2 óra hossza, amikor nem kell dolgozni. Jó, mondom, ez egy rész laza munkahely, meg ráadásul polgárpukkasztó is. Mondom, ezt tetszik nekem, kipróbálom. Meg abban az időben elég jó veszélyességi pótlékot adtak ott, úgyhogy még fizetésbe is az átlag fölött volt, mert azért ez egy veszélyes munkakör, és hát elég jól megfizették. De viszont nem kellett minden nap dolgozni, úgyhogy tudtam bőségesen, mert 12 órás műszakok voltak, hol éjszaka, hol nappal, és közötte mindig ilyen 2-3 nap szabadok voltak, és akkor lehetett menni bulizni meg koncertre. Mondom, ez nekem való. És el is mentem oda dolgozni, csak nem tudtam, beszippantott a halálnak a szelleme, hogy a halált kezdtem el ezáltal szolgálni. És most itt pont ez a műsorunk is arról szól, hogy az élet micsoda, mekkora különbség van a halál és az élet között. És abban az időben a rockzene is, ez a polgárpukkasztó élet, meg a halott hamvasztás is teljesen afelé vitt engemet, hogy a halált kezdtem el szolgálni ezáltal. Sőt, olyan fajta szövegeket is hallgattunk a rocker világban, hogy a halál az úr mindenek fölött, a halál legyőzi az embereket, az ellen nincs menekvés, stb. És azonosultunk ezekkel a szövegekkel, még hirdettük is, meg ki is álltunk ezek mellett, és akkor ilyen világban éltünk. És ez még jobban szippantott be a bűnök fölé. Mert a halál és a bűn az kéz a kézben jár. Mert sőt, így is mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát igazából ahhoz, hogy a halál felé meneteljünk, egyre több bűnt kell elkövetni. És én is e felé meneteltem. Már nagyon keveset tartózkodtam otthon, nagyon-nagyon részeges életet éltem, mert koncertről koncertre jártunk, éjszakáról éjszakára, fesztiválról fesztiválra, mindenhol jó berúgtunk, stb. Csajoztunk, és keményen beleértük az életet, prostitúcióba is belementünk, mindenféle ilyen kemény dolgokba benne voltunk keményen. És hát nagyon messze volt, nagyon távol voltam ebbe a pillanatban már az Istentől, de ahogy anyukám beszélt az evangéliumról, volt egy pillanat, amikor nagyon erőteljesen beszólt nekem, hogy Tellér Zsolti, meddig akarsz így élni? Pokol felé vezető úton jársz. És akkor mondtam, anyám, nem baj, én ezt az életet választottam, és én ezt akarom, és így dacoltam vele, és akkor mondta, hogy nem lesz neked ott jó, mert ott az örök szenvedés fog járni. És akkor még így ellenálltam, hogy ne magyarázz nekem, majd én tudom, hogy mit csinálok, nekem senki nem mondja meg, stb. Így dacoltam édesanyámmal, és volt egy ilyen feszültség közöttünk, és már annyira erős volt a feszültség, hogy oda akartam menni saját édesanyám, ő mondta tovább az evangéliumot, és hogy majd én leállítom őt, és megpofozom őt. És ahogy mentem volna feléje, egy ilyen düruham által, Isten beavatkozott abba a pillanatba, természet fölötti módon. És jött az ő erejével, jött az ő jelenlétével, és egyszer éreztem, hogy rám teszi a kezét, a természet fölötti módon, és megállított, és egy hangot hallottam, egy erős férfias hangot. Állj meg, Tellér Zsolti! Mit csinálsz? Hogy beszélsz te a saját édesanyáddal? Nem tudtad azt, az Istennek az igéjéből, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön, és az Úr a te Istened akkor fog tégedet megáldani? Ezt hallottam a szívembe, és abban a pillanatban tudtam, hogy Jézus Krisztus szól hozzám. Tudtam, hogy ez az Istennek a hangja. És abban a pillanatban nagyon elszégyeltem magamat, és bűnbánatra jutottam, és elkezdtek folyni a könnyeim Isten szeretetétől, mert ebben a beszédben jött az Isten szeretete is rám. És abban a pillanatban megálltam édesanyám előtt, és bocsátot kértem tőle, letérdeltem ott előtte, és mondtam, anyukám, ne haragudj rám, nem tudom, mi történt velem, elborult az agyam, bocsáss meg nekem, nem akartalak bántani, nagyon szégyellem magam, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem, hogy meg akartalak ütni, neked van igazad, és Jézus Krisztusnak van igaza. És abban a pillanatban, hogy ezt így megbeszéltük, bevitt a szobába, és egész este olvasott nekem a Bibliából, az evangéliumokból, és az Istenről beszélgettünk, meg Jézus Krisztusról.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Tellés Zsolt lesz a vendégem. Tartsatok velem!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellés Zsolt az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy eljutottunk a megtérésnek a kezdetéhez, a kezdeti pontjához. Nos, anyukád bevitt a szobába, egész éjszaka olvasta neked a Bibliát, és mi történt ezután?
0: Hát egy nagyon izgalmas dolog történt, mert ahogy beszélgettünk az evangéliumokról, megelevenedett filmként az a pillanat, amit gyerekkoromként átéltem, a 8 éves koromban, az a bizonyos erdő alatti kertvégi ima. Sőt, még szólt is, utólag úgy érzem, hogy Jézus Krisztus szólt a szívemhez, és egy ilyen filmszerűen, mintha láttam volna magamat, levetítette filmként, hogy emlékszel még? Emlékszel rám, hogy szerettél engemet? Emlékszel, hogy hozzám imádkoztál? Én már ott meghallgattalak tégedet. És ahogy beszéltünk az imákról, az imádkozásról, anyukám olvasta fel a Bibliából, hogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy itt a földön is, stb. És ahogy mondta ezeket a dolgokat a mi atyánkról és a többi imafajtáról, ahogy Jézus Krisztus tanította a tanítványokat, megelevenedett bennem ez az ima. És mint egy filmszerűen is újra elkezdtem sírni. És akkor eljutottam egy olyan pontra, hogy megtört az én szívem ripityára. És bűnbánatra jutottam, és mondtam édesanyámnak, hogy segítsen, hogy valahogy meg tudjak térni. Azt mondta, hogy ez a legjobb pillanat. Ugyanis ez egy csütörtök este volt, ez a ominózus helyzet, ez a természet fölötti helyzet, meg ez a szobában lévő beszélgetés, meg az az ima meghallgatás, meg ez a film, mintha egy filmszerűen levetítette volna az Isten a gyerekkori imámat, és válaszolt is a szívemhez, hogy ő meghallgatott. Ez okozta bennem ezt a törést, hogy meg tudjak térni. Mert újra átéltem az Isten szeretetét. Újra átéltem, hogy tök milyen bocskos figura vagyok. Mennyire sok bűnt követtem el. Mennyi sok gonoszságot tettem. És mennyire azonosultam a gonosz szellemvilággal, démonokkal, rockervilággal, halállal, és a halált szolgáltam. Az Úr ki akar ebből szabadítani, ebből az egész nagy csomagból. Meg akarja bocsájtani a bűneimet. Ki akar hozni, csak térjek meg hozzá. És akkor anyukámat kérdeztem, hogy tudok megtérni? És mondta, hogy semmi gond. A lehető legjobb pillanatban vagy. 3 nap múlva lesz evangelizáció Úriban, egy művelődési házban, amit a hídgyülekezete fog tartani. Gyere, elviszlek oda. És nagyon várakozással mentem el erre az evangelizációra, emlékszem, és ott a gyömrői hídgyülekezetének a pásztora Kulifai Gyula és Mónika, ők fogadtak, ők szervezték az evangelizációt. Volt egy nagy dicséretes zenekara a gyülekezetnek, nagyon tetszett, hogy élőbe énekelnek az emberek Istennek. Azért tetszett, mert én a rocker világból jövök, és én mindig az élő zenét szerettem. Mindig az élő zene vonzott. És hogy megláttam, hogy ők élő zenével dicsőítik az Istent, és szívükből, ahogy a rockerek szívükből énekelnek, csak ők a gonosznak, ezek az emberek meg a szívükből az élő Istennek, a názáreti Jézus Krisztusnak, Istennek a jelenlétének énekelnek. Hát mondom, ez csodálatos. Itt nincs képmutatás. Ez óriási. Tetszett, hogy gitár, dob, ének, minden élőbe van. És emlékszem, hogy leültem egy helyre, nagyon kedvesen fogadtak az emberek, megfogták a kezemet, áldjon az Úr, örülünk, hogy jöttél, nagyon kedves vendégszeretetet tapasztaltam, leültettek egy asztalhoz, még emlékszem, hátul volt ilyen kis süteményes pult, üdítők, megkínáltak süteménnyel, üdítővel, mondták, hogy érezzem otthon magam, foglalja a hely. Én azért a polgárpukkasztást nem tudtam levetkőzni, mert direkt ilyen szegecses bőrcsekibe mentem, meg egy ilyen rocker pólóba, hogy azért megmutassam, hogy én ki vagyok, és hogy én kit képviselek, de úgy mentem oda, hogy a szívem már össze volt törve ripityára, meg azt, úgy mentem oda, hogy Jézus Krisztusra találkozni akarok, de azért nem fogom levetkőzni egyik pillanatról a másikra, hogy ki vagyok én, tehát azért megmutatom, hogy nem vagyok képmutató ember, én egy rocker ember vagyok. És emlékszem, ilyen rocker öltözetben mentem el, de nagyon, nem, senki nem botránkozott meg rajta, senki nem akadt ki. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és leültem ott hátul, és azt mondtam, hogy Jézus, ha itt vagy, akkor én találkozni akarok veled. De semmit nem fogok addig csinálni, amíg te nem érintesz meg. Amíg a te jelenlétedet nem tapasztalom meg igazán. És emlékszem, hogy leültem ott hátul, és ment a dicsőítés, tetszett, hogy szívből énekelnek az emberek, már az úgy elkezdett megfogni, megragadni, inspirálni, és a dicsőítés után, amiről most is szó van, kiálltak emberek bizonyságot tenni, tanúságot tenni az életükről, hogy hogy találkoztak Jézus Krisztussal. És emlékszem, hogy kiállt egy olyan srác, aki nagyon mélyen benne volt bűnökbe, kábítószerezett is, ő is sokat verekedett, sok gonosz dolgot tett, de beszélt arról, hogy Jézus Krisztus megszabadította, megváltotta az életét, kihozta ebből a gonoszságból, kiszabadította őt a gonosz gondolatokból, indulatokból, ebből az agresszivitásból, megszabadította őt a drogfüggőségtől, és minden más függőségektől, pornográfiától, mindenféle ilyen dolgoktól, és néztem a srácra, hogy milyen szép tiszta ennek az embernek az arca. Sugárzott. Látszott a tisztaság, látszott a szentség, látszott, hogy Isten jelenlétéből jött ez az ember, és tényleg megváltozott. Utána kiállt egy olyan bácsi, akinek full fekélyes volt a lába. Mutatott még fényképet is, amit az orvosok csináltak, hogy mennyire sebes, folyt belőle a genny, minden nagyon csúnya volt, és hogy őt Jézus Krisztus meggyógyított, amikor imádkoztak érte kézrátevéssel, és teljesen eltűnt a fekély a lábáról, gyönyörű szép bőr, semmi nem látszott abból, hogy ő neki valaha is fekélyes volt a lába, felhúzta a nadrágját, mutatta, hogy ez volt az én lábom. Ezt gyógyította meg Isten, és nézzétek meg, semmi seb nincs rajta, semmilyen bőrbetegség nincs rajta. Látványos volt, óriási volt, tetszett, és ilyen dolgok, és ebben a pillanatban egyszer csak megjelent Isten jelenléte ezen az összejövetelen. És elkezdett olyan, mint amikor elkezd fújni a szél, tudjátok, így hirtelen Balatonon vagy, és elkezdi főkapni a vitorládat, a hajódat, és elkezd bejebb vinni. És jött az Isten jelenléte, mint egy szélfúvás, mint ahogy az Abcselben olvassuk is, nem olyan sebesen zúgó szél, de egy ilyen szélmozgással. És elkezdtek az emberek sírni, nevetni, betöltekezni az ő jelenlétével, és óriási természet fölötti folyamatot láttam ott, hogy az embereket megérinti, de először furcsa volt, de tudtam belülről, hogy ez Isten. Tudtam, hogy ezt Jézus Krisztus csinálja. És hogy láttam, hogy ott az emberek sírnak, nevetnek, betöltekeznek, volt, aki le is esett a székről, de ez engem nem zavart meg. Én azt mondtam magamba, és a pásztor kiállt, hogy ez az a, ne ijedjünk meg, mert ez az, amit Joel próféta ígért, hogy az ő szellemét az utolsó időkben kitölti minden testre. És most ennek a korszakában élünk, és ez van az egyházba. És mi, akik először vagyunk itt, ne ijedjünk meg ettől. Ez Isten jelenléte. És ez egy jó szellem, jó dolog, és jó dolgot fog csinálni az életünkbe. És én nem ijedtem meg, mert én a természet fölötti világnak a másik oldalát is ismertem, ezért engem ez nem zavart meg különösebben, csak ott ültem magamba hátul. És emlékszem, így előre voltam hajolva a kis szögecses rocker csekimbe, és így mondtam magamba. Jézus, ha te vagy itt, és ezt te csinálod, kérlek, jöjj az életembe, és érints meg a te erőddel. És nem telt bele pár másodperc, elkezdtem figyelni, és jött Istennek az ereje az életembe, de olyan rendkívüli módon, egy olyan valóságos módon, az volt egyébként az evangelizáción, ki volt írva a falra egy ige, egy ilyen nagy táblára, hogy az Isten valóságos dolgot akar adni, valóságos jó dolgot akar neked adni, és az erszényeidet megtöltse. Azért jött. ez az ige volt kint ezen az evangelizáción. És akkor azt mondtam, Jézus, ezt a valóságot szeretném átélni, ami te vagy. És jött az Isten ereje, és úgy betöltött belülről, olyan, mint a szívemben egy nagy robbanás történt volna. Természet fölötti robbanás történt. Az a ripityára tört szívembe, azt érzem, hogy az Isten szeretete átjárja. Nem tudtam mire vélni, de egyszer egy elektromosságot is átéltem, mint egy elektromos áram megrázott volna, de nem olyan módon, hogy meghalljak tőle, hanem egy óriási szeretetet is éreztem párhuzamosan. Isten szeretetét és Isten életét egy természet fölötti erő által. És ott ültem magamba, és annyira erős volt ez a jelenlét, hogy emlékszem, nem voltam még keresztény, de felborultam így székestől. És nem tudtam visszatartani magamat az ő jelenlétéből. És éreztem, hogy Isten ott megbocsássa minden bűnömet, és azt mondja nekem egy hang, hogy Tellér Zsolti, teljesen mindegy, hogy egy milyen mocskos fráter lettél, hogy elfordultál tőlem, amikor gyerekkoromban szóltál hozzám, de én megbocsájtom most a bűnödet. Gyere hozzá, gyere vissza hozzám, szeretlek téged, és megváltoztatom az életedet gyökeresen. Megszabadítalak tégedet a halálból, megszabadítalak tégedet a halál kötelékeiből, és gyere hozzám az életre. És hát utána könnyek között mentem ki már megtérni, oda a pásztorhoz, több magammal együtt, mert másokat is hívtak előre a megtérésre.
1: És ott innen fogjuk folytatni, hogy ez mit is jelent pontosan, hogy előre hívnak, megtérés, mi is ez a dolog. Úgyhogy kedves hallgatóink, a következő órában is Tellér Zsolt lesz a vendégem. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és a következő órában is várunk titeket szeretettel. Tartsatok velünk!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csassz!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Én is köszönöm a hallgatókat, hogy itt lehetek.
4: És ott hagytuk abba, hogy hát felvázoltad, hogy milyen volt az új életed az előző órában, elmesélted azt, hogy milyen folyamat vezetett oda, mire megtértél egy alkalmon, és hát innen folytasd a történetet, kérlek, hogy ott voltál a gyülekezetbe, és akkor elindultál többed magaddal a megtérésre.
5: Igen.
4: Ez hogy nézett ki?
5: Igen, hát ugye a pásztor ott, ahogy az Istennek az ereje dolgozott, és megérintett bennünket, mondta, hogy keljünk föl, vagy akinek föl, hát nekem föl kellett kelni, mert a földre is estem az Isten jelenlététől, és nagyon átjárt, és fölkeltem, és mondta, hogy gyertek oda előre, demonstráljuk, mert az ige azt mondja, hogy aki megvall engemet az emberek előtt, az Jézus Krisztus is meg fogja vallani a mennyei atya előtt. És ha ezt szeretnénk, akkor menjünk előre. És nagyon-nagyon buzgón és bátran, könnyek között a szemembe mentem előre, nem csak én, hanem többen mások is, legalább egy ilyen 15-20-an voltunk, akik így előre mentünk, mindenféle háttérből, és ott elmondtuk együtt a pásztorral az úgymond megtérés imáját, és befogadtuk Jézust a szívünkbe, és igazából teljesen átéltük azt, hogy Isten valóságosan bejött az életünkbe, valóságosan elfogadta a mi bűnbánatunkat, és valóságosan megbocsájtotta a bűnünket. Mert igazából ott már nem volt nehéz ezt megtenni,

hogy nagyon sok rossz bűnös dolgot tettem, éreztem, hogy egy nagyon rossz úton járok, és nekem egy új életet kell kezdeni. És azt is éreztem, hogy a halálszolgálatában vagyok, tehát nyilván nem mindenki van így, hogy krematóriumban dolgozik, meg ilyen helyen van, de én még ráadásul ezt fizikálisan képviseltem is, és éreztem, hogy tényleg a halálszolgája vagyok, éreztem, hogy a gonosz útján vagyok, de jött Istennek a jelenléte, jöttek ezek a katarzisok, és ez engemet bűnbánatra tudott vezetni. És valóságosan éreztem, hogy Isten meghallgatta a bűnbánó imámat, megtértem valóságosan, valóságos megtérés történt. Az egy valóságos fordulatot jelent egyébként, hogy az ember hoz egy akarati döntést. Hogy eddig jártam azon az úton, azon a bűnös úton, amit eddig jártam, de most megfordulok. Elfordulok a bűntől, elfordulok a sátántól, elfordulok a gonosztól, és átfordulok az Istennek az útjára. Tudod, mondja a Biblia azt is, hogy azt mondja Jézus magáról, én vagyok az út, az igazság, a valóság és az élet. És ezért ő az életnek a fejedelme, mert ő az életnek a valósága. Ő hozza be az igaz életet. Senki más nem jött vissza a halálból, csak Jézus egyedül. Ezért lett ő az élet királya és az élet fejedelme. És ezért tud az ember az életnek az útjára lépni igazán. Egy valóságos, romolhatatlan életre. Mert utána ezt Isten, ahogy megtérünk, rögtön Isten ajándékból, kegyelemből ezt oda is adja. Ez a válasz a megtérésre. Ez a válasz az igazi bűnbánatra, hogy Isten utána az ő szentségét, az ő valóságát, az ő romolhatatlan életét odaadja neked. Mert azt is mondja egy helyen a Biblia, hogyha elveszítitek a régi életeteket, én értem, és az evangéliumért, akkor megtaláljátok azt. Tehát úgy lehet megtalálni Istent, hogyha hozok egy döntést, egy akarati döntést a megtérés által, hogy én el akarom hagyni a régi életemet. Ki akarok ebből a nagy bűnös csomagból jönni? Ki akarok ebből az útból jönni, a halálnak az útjából, és át akarok lépni az életre? Én számomra ezt jelentette a megtérés. Ezt jelentette ez az ima. Ezt jelentette az, amikor oda előre kimentem, és odaálltam, és a pásztorral elmondtam az imát. Tehát igazából ez a bizonyíték arra, hogy ott nem csak egy imát mondtam el, hanem egy valóságos akarati döntést. Egy 180 fokos fordulatot hoztam, hogy nem a halál útján akarok járni többet, hanem az életnek az útján. És aki esetleg olyan személyek vagytok, akik hallgatjátok ezt, és tudjátok, ti is, hogy a halálnak az útján jártok, tudjátok azt, hogy semmi és senki nem tudja az életetekbe a halált legyőzni, és levágni az életetekről, van egy jó hírem. A názáreti Jézus Krisztus legyőzte a halált, legyőzte a pokolt, legyőzte a sátánnak az erősségeit, mert ő az egyetlen, akibe semmilyen bűn nem volt. Mert a halálnak a zsoldja az a bűn, de ő benne nem volt bűn, ezért le tudta győzni a halált. Óriási dolgot tett názáreti Jézus Krisztus éltünk, és ő letette az életét értünk. Azért, hogy mi, nekünk ne kelljen többet meghalni, ne kelljen a halál uralmában lenni, hanem ki tudjunk jönni valóságosan a halálból az életre. A romlandóságból a romolhatatlanságba. És ezt elvégezte názáreti Jézus Krisztus az ő kereszt halálával az életünkért. Ő azért halt meg a kereszten, és azért vitte föl a keresztfára a mi bűneinket és vétkeinket, vele együtt a halált is, hogy mindezekből kiszabadítson bennünket. Sőt, nem csak ezeket, fővitte a függőségeidet, fővitte a betegségeket, fővitte az átkokat is, a nyomorúságot, minden gonosz dolgot, amit tett a gonosz az életedbe, azt názáreti Jézus Krisztus felvitte magára, a testébe, a keresztfára, és elvégzett. Azért mondja, az utolsó pillanata ez volt, elvégeztetett. Ő ezt kimondta, és meg is történt. És utána ő meghalt valóságosan, betették egy sírba, egy valóságos sírba Jeruzsálem szélén, ott tartózkodott 3 napig, és a 3. napon az atya feltámasztotta őt a halálból, és él azóta is. Úgyhogy ő vele ilyen módon lehet találkozni, és akik valóságosan bűnbánatra tudnak jutni, valóságosan

0: érzik, hogy nem jó úton járnak, és szeretnének lelépni erről a gonosz útról, azokat bátorítom innen a rádión keresztül is, hogy gyertek Jézushoz, gyertek az ő útjára, gyertek az életnek az útjára. Ő az élet fejedelme, ő az élet királya, és tártkarokkal vár benneteket. Tudod miért? Mert szeret benneteket. Annyira szeretett benneteket, hogy kész volt feláldozni saját magát, értetek. Vállalta, értetek, a kínhalált. Pedig ő se akart meghalni, mert képzeljétek el, amikor Getsemáné kertbe volt, akkor átélte a szívébe, hogy ő mire vállalkozott. Ő is emberből volt, és tudta, hogy mennyire fájni fog ez neki. És mondta is, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. De aztán gondolt egyet, és rád gondolt, meg én rám gondolt, meg az emberekre. És akkor azt mondta, hogy uram, tudod mit? Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. És így bevállalta ezt az egészet. És így legyőzte a halált. Óriási dolgot tett a názáreti Jézus Krisztus értünk. És ő az élet királya. És ő nem csak egy olyan király, aki most királyként ott ül a mennybe, és senki nem látja. Ő látható módon vissza fog jönni. Vissza fog jönni a földre, és az az óriási, hogy lesz ítélet. Lesz igazságszolgáltatás. Sok ember kérdezi, hogy miért van ennyi sok gonoszság a földön? Miért van ennyi sok bűn? Miért van sok agresszivitás? Miért ölik egymást az emberek? Miért vannak háborúk? Azért, mert van e világnak az istene, a gonosz. Ahogy gyerekkoromban mondta az a pap bácsi, hogy nem kell ahhoz semmit tennünk, hogy a gonoszhoz tartozzunk. Automatikusan ez a világ gonoszságba vesztegel. De jó hír az, hogy van az élet királya, van az élet fejedelme, a názáreti Jézus Krisztus. Ő legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és legyőzte a gonoszt, és el feltámadott. És nem csak a mennyekben ül most királyi trónszékbe, hanem ő onnan vissza fog jönni. Királyok királyaként, uraknak az uraként, életfejedelmeként, és le fogja teljesen söpörni a halál uralmát ennek a földnek az asztaláról, le fogja söpörni a gonoszt, oda fogja helyezni, ahol örökké valóságban való. Be fogja őt helyezni a pokolba, és a pokolból pedig be fog kerülni a gehennába. Ott lesz az ő sorsa. És ezt mind saját szemeiddel láthatod, ha a názáreti Jézus Krisztust választod. Ha ő hozzá akarsz tartozni, akkor meg fogsz menekülni. A haláltól, a pokoltól és az ítélet alól. Meg fogsz mindezekből a szellemi valóságoknak a hátteréből szabadulni. És fel fogsz támadni az igazak feltámadásával, sőt, ha úgy jön vissza Jézus, hogy még itt leszünk a földön, akkor nem is fogunk a halálból részesülni, hanem visszajön a felhőkig, és azt mondja, az övéit magához veszi. Ezt úgy hívják bibliai szaknyelven, hogy elragadtatás. Tehát lesz ilyen is, hogy elragadtatás. El fogja vinni az övéit magához. És azok nem is fognak halált látni. Nem is fogják megkóstolni a halált. És én ebbe reménykedek, ebbe hiszek, hogy itt 47 évesen meg fogom élni ezt a csodálatos pillanatot Armandóval együtt. Meg fogjuk látni őt, amint van, és nem fogunk halált látni, hanem repülni fogunk. Elragadtatunk ővel együtt, ahogy vagyunk, a mennyekbe, az ő dicsőségébe, és utána pedig visszajövünk Jézussal együtt, és rendet fogunk csinálni, a gonoszt el fogjuk takarítani az élet fejedelmével és az ő szolgáival együtt innen a földről, és egy új, ezer éves, csodálatos világkorszak fog elkezdődni a messiási királyságba. De erről majd egyszer szívesen beszélek, mert az egy különleges dolog.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tellér Zsolt lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Köszönöm a hallgatókat, én is. Köszöntöm, hogy itt lehetek.
1: És nagyon érdekes történeteket meséltél el nekünk. Belementünk az evangéliumnak is a mélységében, hogy mi is az, amiben te hiszel, és mi is az, amiben én hiszek. És nagyon érdekes dolgokat meséltél el, igazából átmentél durva időszakokon, ugye szolgáltad egy időben a halált, ugye igen. Halott embereket égettél el.
0: Igen, igen.
1: És most pedig szolgálod az életet, és milyen érdekes, hogy bejöttél egy olyan műsorba beszélni Istenről, aminek az a címe, a műsor címe, hogy élet.
0: Ez nagyon jó.
1: Furcsa kis összekötés, és ugye most az életet szolgálod, Istent szolgálod.
0: Igen.
1: Ugye kitértünk a szolgálati életedre, meg a keresztény életedre, ugye anyukáddal rendeződött a kapcsolatod, helyreállt, imádkozott, érted. Mit szóltak azok a barátok, akik a világban voltak ott veled, és hirtelen megváltoztál?
0: Na, ez egy nagyon érdekes volt, igen, a megtérés utáni fordulat, mikor erről a bizonyos evangelizációról hazaérkeztem, el is döntöttem, hogy én soha többet nem akarok menni a kocsmába. Volt egy ilyen törzshelyünk ott a faluba, és oda jártunk kocsmázni, onnan jártunk ki ilyen rockzenéket hallgatva rétre, bulizni, sörözni, együtt lenni, tüzet gyújtani, meg minden ilyesmi, és volt egy ilyen tűzrakó helyünk, meg ott söröztünk, meg ott hangos magnóval hallgattuk a rock zenéket, és ott énekelgettünk, örjöntünk, pogóztunk, meg mit tudom én, ilyeneket csináltunk, és hát ezek voltak a programjaink többnyire, meg utána eljártunk a nagy koncertekre is, de ahogy én megtértem, és befogadtam Jézust, és hazamentem az evangelizációról, minden megváltozott. Abban a pillanatban éreztem, hogy megszabadultam például az alkohol függőségétől is, meg mindenféle más függőségektől is, azt menet közben vettem észre, de amit először észrevettem, az az alkohollal kapcsolatos dolog volt, ugyanis hazamentem, másnap fölkeltem, tudtam, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, tudtam, hogy új életem lett, és így mentem ki a konyhába ebédelni a szülőkhöz, és akkor... De otthon azért mindig volt a hűtőben egy-két tartalék söröm, hogy mielőtt elmegyek otthonról bulizni, azért tudjak alapozni, meg azért legalább egy sört ígyak, mielőtt kimegyek a kocsmába. Hát az érdekes, hogy megebédeltem, és rutinból most is kibontottam egy sört, de az volt a durva, hogy abba a pillanatban, hogy belekortyoltam, fordult ki a számból. Megutáltam. Meggyűlöltem. És éreztem, hogy én nekem már semmi közöm ehhez a világhoz, semmi közöm a rocker élethez, nem fogok többet kocsmába járni, nem fogok többet italozni, megutáltam, kifordult a számból, nem ízlik, és úgy, ahogy volt az a belekortyolt sört is, öntöttem ki rögtön a földre, dobtam ki a kukába, és azt mondtam, hogy nem kell nekem többé ez az élet. Én megváltoztam, új ember lettem, Krisztushoz tartozok. Ezért éreztem, hogy valóságos dologgá vált a megtérés az életembe. Utána anyukám adott egy Bibliát, elkezdtem azt olvasgatni. Abban az időben az Isten tiszteletek, Németh Sándor tanításai ilyen magnó kazettákon volt elérhető, és elkezdtem hallgatni ezeket a kazettákat otthon. És mindig szólt hozzám valamit az Isten. Tele töltötte az én szívemet az ő életével, az ő erejével, az ő kegyelmével, és szólt a tanításon keresztül hozzám mindig Isten. És éreztem, hogy mennem kell ezen az úton tovább. És akkor elkezdődött az újjászületés, elmentünk egy ilyen BS alkalomra, ott volt vízkeresztség, megkeresztelkedtem, új életet kezdtem, és utána jött a következő kör, az újjászületésben a Szent Szellemmel való betöltekezés és a Szent Szellem keresztség ideje. És mondta a Németh Sándor, ott ültem a BS-be már, akkor egy hónapos keresztény voltam, de még cigarettáztam. Képzeld el, ilyen másfél doboz cigiket szívtam, azt nem tudtam olyan gyorsan elhagyni, de jött ez. És akkor az a dolog történt, hogy szól Németh Sándor, hogy a tested a Szent Szellemnek a temploma. És Isten nem akar egy füstös helyre beköltözni. Úgyhogy gondold meg, hogy dohányzol-e tovább, vagy nem. Dobd el inkább a cigarettát, az Úr megszabadít, és a Szent Szellem örömmel fog beköltözni a szívedbe. Ezt annyira megérintett ez a dolog, hogy az volt az első, hogy vége volt az alkalomnak, mondta a Sándor, gyertek ide hátra, lesznek itt segítők, lesznek itt pásztorok, imádkoznak, értetek, hogy megszabaduljatok a cigarettától, lesz egy kör, pásztori kör, és utána menjetek itt ott a színpad másik feléhez, ott is lesz egy pásztori kör, ők meg imádkoznak, értetek Szent Szellem keresztségé. És akkor ez így nagyon jól meg volt szervezve, mert emlékszem, hogy le volt terítve egy ilyen nejlonos rész, és akkor odaálltam az egyik pásztorhoz, és kérdezte, hogy mibe segíthet nekem. Mondtam, hogy az a problémám, hogy még dohányzok. És hallottam, hogy a Sándor pásztor mondta, hogy a Szent Szellem nem akar füstös helyre beköltözni, és én se akarom a Szent Szellemnek a helyét, ilyen füstös helyét tenni, szeretnék megszabadulni a dohányzásból. Szóval, van-e nálad cigaretta? Hát mondom, sajnos van. Szóval, semmi gond, dob ki, tapos meg, és gyűlöld meg, és tapossá rá Jézus nevében. Így mondta a pásztor ott azon a nejlonos részen. Megtettem, gyakorlatba, hittel megtapostam, és mondtam a Jézus nevében, nem kell többet cigaretta, megutálom, meggyűlölöm. Azt mondja, kérdezi, öngyújtó is van nálad, vagy ilyesmi, vagy gyufa? Igen, mondom, van. Jó, akkor azt is ugyanígy dob ki, tapost meg Jézus nevében, és gyűlöld meg. Mondom, ez nagyon érdekes, de tetszett nekem, megcsináltam, és akkor mondta, hogy hajoljak előre, és vegyek egy nagy mély lélegzetet, és fújjam ki. Ő meg imádkozik, értem, hogy a dohányzás szellemét ő megszabaduljak. És imádkozott, értem, emlékszem, hogy így kifújtam a lelkemből, a szívemből ezt a dohányzás szellemét, és fölálltam, és éreztem, hogy más lettem, szabad lettem. És kérdezi a pásztor, hogy vagyok? Mondom, jól vagyok. Szabadnak érzed magad? Igen. Jó, akkor légy szíves, menjél át oda a másik színpad felére, oda állját, és imádkoznak érted Szent Szellem keresztségét. Átálltam, ott is egy másik kedves pásztor megszólított, kedves fiatalember, mibe segíthetünk? Hát mondom, szeretnék Szent Szellem keresztséget venni. Igen? És szabad embernek érzed magad? Mondom, igen, most szabadultam meg a dohányzást. Nagyon jó, azt mondja, már is imádkozok érted. Te csak azt mondja, figyelj az Úrra, és szólaljál meg nyelveken. És emlékszem, így rám tette a kezét, imádkozott, és abban a pillanatban, ahogy a Biblia írja, elkezdtem megszólalni más nyelveken. Én nem értettem, mit mondok, de azt tudtam, hogy nyelveken szólok. És éreztem, hogy az ő Isten jelenléte teljesen betölti a testemet. És megtörtént. És mondta a pásztor, na ez az, te a hitnek az embere vagy. Ez a Szent Szellem keresztség, dicsőség az Úrnak. Szóljál továbbra is nyelveken, és gyakoroljad. És így jöttem onnan haza, és nagyon boldog emberként jöttem haza arról az istentiszteletről. Na és akkor történt meg az, hogy már egy hónapja nem voltam kocsmába. Már a haverjaim biztos aggódtak, hogy mi történik velük, és ahogy kérdezted Armando, megtörtént az ominózus szituáció, hogy elkezdtek odajönni a házunkhoz, vagy 5-6 a haverjaim, és becsöngettek. Azt mondja, Tellér Zsolti, hol vagy te már? Napok óta, hetek óta nem látunk. Hát nem jössz velünk többet a kocsmába? Hol voltál? Hol voltál eddig? Mit csináltál? És akkor elmondtam nekik őszintén, fiúk, új életet kezdtem. Azért nem láttatok egy hónapja, mert én Jézus Krisztus befogadtam a szívembe.
1: Innen fogjuk folytatni, hogy mit szóltak erre a srácok, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Tellér Zsolt lesz a vendégem, és elmeséli ezt a történetet, úgyhogy tartsatok
2: velünk. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Tellér Zsolt az én vendégem, akinek megváltozott az élete, és most befejezi nekünk a történetet, hogy a barátok mit szóltak erre, a régi haverok.
0: Hát ott tartottunk, hogy egy hónapja meg voltam térve, pont túl voltam már a újjászületésemen, betöltekeztem Szent Szellemmel is, megkeresztelkedtem, és ennek örömére, amikor hazaértem, azzal szembesültem, hogy jöttek a haverjaim, értem, hogy miért nem járok velük a kocsmába, hova tűntem, egy hónapja nem láttak. És konkrétan felelősségre is vontak, és akkor én erre azt válaszoltam, hogy elmondtam nekik őszintén, hogy megtértem Jézus Krisztushoz, befogadtam a szívembe, és ő megváltoztatta az életemet. És többet ne haragudjatok meg érte, de nem fogok veletek menni. Se a koncertekre, se a kocsmába, nem fogok többet együtt zülleni veletek, nem fogok ebbe az életbe hiszenni. És akkor elkezdtek ottan kiakadni, elkezdtek ott mindenféle dolgokat mondani, hogy mit csináltál te, bolond lettél, hülye lettél, megőrültél, megbolondított a Németh Sándor a fejedet, különben is ki az a Németh Sándor, ki ez az őrült, ki ez a, mondom, Németh Sándor egyrészt nem őrült, ő Istennek az embere, másrészt mondom, abba a gyülekezetbe járok, és ott találkoztam Jézussal, de mondom, nem csak Németh Sándor segített ebbe, hanem a saját édesanyám is. Úgyhogy, ha tetszik, ha nem, ezt el kell, hogy fogadjátok, de innentől kezdve különben is. Én szabad ember lettem, és a szabad akaratomból döntöttem, és a szabad akaratomból amellett is döntöttem, hogy bocsánat, fogadjátok el, nem fogok többet veletek együtt inni. Nem fogok többet együtt veletek csajozni, stb. És nem fogok a koncertekre se járni. És akkor mondták, hú, te bolond vagy, te őrült vagy, majd meglátod, mi lesz a következménye. Te is olyan bolond leszel, mint a hitesek, olyan bolond leszel, mint ők, stb. Ez volt 1998 áprilisában. Márciusában tértem meg, ez volt áprilisban, és onnantól kezdve, hát mindig találkoztam egyszer-kétszer buszon, ittottam ott a haverjaimhoz, még mindig oda jársz? Még mindig a Németh Sándorhoz? Hát mondom, képzeld, de oda járok, és boldog ember vagyok. És látták, először egy éven keresztül mindig így frosztliztak, fricskáztak, bepróbálkoztak, de én ellenálltam ezeknek kedvesen, szeretettel, és ráztam magamról, aztán elkezdtek ilyen teológiai vitákba is belemenni, de azt is mondtam neki, hogy fölösleges, ne vitázzunk, mert a Biblia ezt mondja a dolgokról, ti meg ezt gondoljátok, tehát mindig így próbáltak ütköztetni a Bibliával, de én hála Istennek mindig a Biblia mellett kiálltam az életbizonságom mellett, és hát el kellett, hogy fogadják ezt a dolgot, és aztán szépen elvált az életutunk egymástól. Néha még egy-két emberrel itt a Facebookon próbálom tartani a kapcsolatot, akivel lehet. Nyilván most már elfogadják 20-25 év után a hitemet, elfogadják, hogy Istentől kaptam családot, mert utána, mikor megtértem, ez elmúlt 5 évre rá megismertem a feleségemet a gyülekezetbe, megismertem az ő személyét, ő is abban az időben tért meg, előttem egy kicsivel később Gyöngyösön, és a nagy gyülekezetben összetalálkoztunk, összehozott Isten bennünket 2005-ben, és ahogy minket Isten összehozott, és egymásra találtunk, el is döntöttük, hogy megházasodtunk abban az évben szeptemberben, akkor volt az esküvünk, szeptember 23-án 2005-ben, és azóta is boldog házasságban élünk, mind a mai napig született egy fiunk, azt mondjuk, arra nem tudok mit mondani, hogy miért csak egy gyerekünk született, én ezt elfogadtam, ezt a helyzetet, nyilván mi sose védekeztünk, Isten így rendelte az életünkbe, de őt is Isten dicsőségére nevelem, egy áldott fiú, most már középiskolás, keresztény iskolába járta le az egész életét, most is oda jár még gimnáziumba, keresztény nevelést adtunk neki, és ő is fokozatosan a szabad akaratából elfogadta az Urat, megtért, újjászületett, jár az ifi közösségben, szereti az Urat, jár ifi táborokba is, és mellette sportol, aktívan, kosarazik, jól tanul, és hát készül a nagybetűs életre, készül az egyetemre az éveiben, még azt nem döntött el, hogy milyen irányba, de most fogunk beszélgetni róla, hogy műszaki egyetem, vagy más irány, de majd ő tudja, és én abba támogatni fogom. A lényeg az, hogy arról tudok beszámolni az elmúlt 27 év alatt, hogy Isten adott nagyon sok fordulópontot, köztük adott nekem egy családot, és boldog házasságban, boldog családban élünk itt Budapesten, van jó munkahelyünk. Én nekem az történt közben, hogy egészségügybe is elkezdtem dolgozni, mert az volt a másik motivációm, hogy ha régen a halált szolgáltam, most Isten által az életet kell szolgálnom. És emlékszem, hogy a 2000-es évek elején elkezdtem kórházban dolgozni, sokat betegszállítóként dolgoztam éveken keresztül, utána elmentem egy műtős tanfolyamra, műtőben, de mindig azt éreztem, hogy az embereknek az életről kell beszéljek, Jézus Krisztusról. És ahogy ott toltam betegszállítóként a betegeket is, mindig beszéltem nekik Istenről, mindig beszéltem az életről, beszéltem a názáreti Jézus Krisztusról, és mindenféle kérdéseket tettek föl, meg sokaknak ugye voltak lelki, meg más fájdalmaik is, mert nyilván a betegség kétoldalú dolog, vannak lelki fájdalma is az embernek, mert általában ilyen pszichoszomatikusan is kialakulnak betegek, betegségek, meg sokat szenvedtek, ugye valakik ilyen dialízises kezelésre jártak egy életen át, hoztam, vittem őket, de mindig tudtam Isten vigasztalását, Isten szeretetét, Isten jóságát és az életet közvetíteni feléjük. Sőt, volt, amikor kérték, hogy imádkozzak is velük, befogadták Jézust a szívükbe, volt lehetőségem bizonyságot tenni. Apósommal együtt egy kórtelembe feküdt, egy kórházba, Zente Ferenc, a híres színész. És képzeljétek el, tudtam neki beszélni Jézus Krisztusról, megkérdeztem tőle, Feri bácsi, hisz maga az Istenbe? Azt mondja, hogy ne hinnék, fiam? Hát református vagyok. Ó, mondom, ez nagyon jó. És tudja azt, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít? Hát azt mondja, nincs is más, azt mondja, orvosok már rajtam nem segítenek, mert ilyen rákkal, tüdőrákkal küzdöttem. És azt mondja, tudom, hogy az orvosok nem fognak tudni rajtam segíteni, meg az itteni kemoterápia is. Fiam, ha tudsz valakit, hogy imádkozzon értem, hozzá valakit ide. És emlékszem, szóltam annak idején egyik Isten emberének, Pajor Tamásnak, behívtam őt, együtt imádkoztunk Zente Ferencért is, meg az apósomért is. És a Zente Ferenc is befogadta Jézus Krisztust a szívébe, megbocsájtotta ott az Úr a bűneit, és emlékszem rá, egy évre rá írta az egyik újságunk, hogy örömmel ő az Úrhoz költözött a mennyekbe, és hát a mennyekbe is találkozni fogunk a tenkes kapitányával, mert ő oda került. És több ilyen sztorim van még egyébként.
1: Elképesztő, nagyon-nagyon csodálatos, hogy Isten hogy munkálkodott az életedbe. És ugye nagyon érdekes dolog, hogy ilyen párhuzamok lettek az életedbe utána, hogy ugye a halált szolgáltad, aztán utána az életet a kórházba.
0: Igen.
1: Meg ugye említetted, hogy ugye akkorjában a skinheadség volt a vagány, a rockerség, meg ugye a diszkós feeling, és ugye a romák a mulatósabb, diszkósabb zenéket szeretik, és ezért komfortálódás történt, akár Fradi Duckerekkel összefogva,
0: igen,
1: verekedtetek is a romákkal, és most pedig egy olyan gyülekezeti közösségbe jársz, ahol nagy létszámban ott vannak a romák is, és most úgymond velük vagy egy banda, velük jársz egy gyülekezeti
0: igen, közösségbe. És többekkel együtt is szolgáljuk az Urat.
1: Együtt is szolgálsz velük, hát, meg van, most itt vagy egy roma rádióba bizonyságot tenni.
0: Igen. Közben kialakult itt a évtizedek alatt, hogy ez a kórházas múltam miatt, kialakult a gyülekezetnek egy ilyen kórházmissziós szolgálata, ami aztán Cegléden is így megalakult, és akkor annak ilyen módon ilyen koordinátora, meg ilyen csoportvezetője is lettem, és sok testvért így viszek magammal a kórházba így szolgálni. És pont most nemrég állt be a szolgálatunkba egy nagyon kedves roma fiú, akivel mi nagyon tudunk együtt szolgálni. Nagyon-nagyon hamar összetudunk hangolódni, egy huron tudunk pendülni, összetudja a Szent Szellem kötni a mi beszélgetéseinket, a mondandóinkat, együtt tudunk a betegek felé szolgálni, tudunk együtt imádkozni érte, értük, tudjunk a vigasztalás szolgálatát feléjük is közvetíteni, és nagyon jó az, hogy teljesen mindegy, hogy mi milyen háttérből származunk, az Isten összehozza a kapcsolatokat, összeköti a szívünket igazából. Ez a lényeg, mert a szeretet köteléke az, amely összehoz magyarokat, romákat, görögöket, svábokat, svédeket, mindegy milyen származásúak vagyunk, mindannyiunknak a Szent Szellem által Isten szeretete és az újjászületés össze tudja kötni a szívünket. Ez az óriási. És több ilyen roma testvérrel tudunk így együtt szolgálni. Még azért visszavezetnék egy helyzetet, hogy még a megtérés előtt volt egy nagy konfliktusom egy ilyen bűnöző roma sráccal ott a világba. Konkrétan el akarta az unokaöccse lopni a pénztárcámat a strandon, és én ezt nem hagytam, és ebből volt egy nagy konfliktus közöttünk. És emlékszem, hogy ő mondta, hogy meg akar, ezért bosszút akar majd rajtam állni. És emlékszem, hogy ki is figyelt engemet, és egyszer bicikliztem egy ilyen erdős helyen, és kifigyelt, és utána bevitt engemet egy ilyen erdőbe, és jó megvert. Úgyhogy megkaptam a magamét, és akkor az még ott a megtérés előtti időben nagyon-nagyon lelkileg is fájdalmat okozott, meg volt bennem egy ilyen nagyobb, erősebb gyűlölet a romák felé. Úgyhogy ezt is nekem utána fel kellett dolgoznom, de Isten szeretete teljesen kioperálta a szívemből ezt a gyűlöletet, ezt az antipátiát, ezt a mindenféle dolgot, ami így a romák felé gondoltam, és a lelkemből be is begyógyította a sebeket, mert voltak ez miatt lelki sebeim, amiben sokszor rossz lelkülettel, rossz érzéssel gondoltam romákra. De ahogy én ebből megszabadultam, meg ahogy Isten kihozott ebből a kötelékekből, hogy utána persze ezzel toroltuk meg, hogy fradistákat fogadtunk föl, és akkor visszavertük ezt az embert, meg mindenféle dolgok voltak, de ebből az egész katyvaszból, ebből az egész rossz életvitelből hozott rossz csomagból, ami volt így a romák felé, az úr teljesen megszabadított, teljesen kivette belőlem, és ennek semmi lenyomata, semmi érzése már nincs a szívembe. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ennyi jó testvérem van a gyülekezetben, sőt, még a világi roma emberekre is úgy tudok nézni, hogy ha éppen azt látom, hogy nincs jó állapotban, vagy azt látom, hogy ő még bűnözik, vagy ő még drogozik, akkor is egy sajnálattal és egy szeretettel tudok feléjük nézni, hogy valahogy jó lenne neki az evangéliumot elmondani. Hogy az Úr meg akar tégedet, barátom, szabadítani. Az Úr ki akar tégedet ebből hozni. Nem akarja, hogy itt küzdjél ezzel a függőséggel. Nem akarja, hogy tönkreted az életedet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél, és csodálatos, amit az Isten elvégzett az életedbe. Intettem, hogy már be kell fejeznünk a műsort, úgyhogy érzem, hogy még van benned több, és hiszem, hogy nem utoljára vagy itt a stúdióban, és majd jössz még bizonságot tenni. Isten áldjon meg téged és a kedves családodat is.
0: Köszönöm szépen, szívesen jövök, és ha legközelebb eljövök, akkor el fogom mesélni, hogy a hitembe hogy jutottam el arra pontra, hogy most épp egy teológiai főiskolára járok, és az Istennek az igéjének és a Bibliának a mélységeit is tanulom, és hogy sikerült ez, hogy munkálódott ki a szívembe, erről is majd egyszer szívesen beszélek, és nagyon szépen köszönöm, Armando, hogy meghívtál, és itt lehettem, és ezt elmondhattam az élettörténetemet nektek. Nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő.